0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: ASMR.
1: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1.

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

0: Bajban van a barátom.
1: 107,1.
2: Ahol a húrok izzanak.
1: És a gitárriffek dübörögnek.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A 70-es,
1: a 70-es,
2: a 70-es,
3: és 80-as, és 80-as évek diszkós slágerei.
0: Retro diszkós slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: búcsúzik a nyár.
1: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
3: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
1: A tájékozott reggelekért.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: Minden hétköznap reggel.
4: Jó reggelt kívánok a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán, a 107,1 MHz-en. Köszöntöm Önöket október 15-én, csütörtökön, Teréz névnapján. És ha már így a neveknél vagyunk, akkor elmondom a munkatársaimat, akik köszöntik Önöket. Ők Dédics Zuzanna főszerkesztő, Rafek Violetta szerkesztő, Szabó Tibor és Sóti Tamás zenei szerkesztő, aztán itt van velünk Váradi Valentin is, aki adásvezető technikusként dolgozik így reggel 6 óra. Rától, valamint itt vagyok én is, a műsorvezető Orosz Ildikó. És ami talán fontosabb ennél is, az, hogy plusz 4 fok van, legalábbis a sumeteo.info oldalán ezt írja, tehát plusz 4 fok van, és hát változóan felhős időre van kilátás, némi napsütéssel. A legmelegebb órákban talán 17 fokot mérhetünk majd, úgyhogy a 4-ről eljutunk a 17-ig, ha minden jól megy. És akkor elmondanám azért, hogy mi mindennel várjuk ma Önöket. Hát például, ugye, mivel foglalkoznánk mással, mint a választásokkal, és folytatjuk a választási listák bemutatását. Ugye 18 van belőle, és hát most már úgy a vége felé vagyunk, de még nem vagyunk, tehát még lesznek listák a következő napokban is, a következő héten is, amit bemutatunk. Aztán jó hír az álláskeresőknek, állásbőrzét szerveznek többet is Északbácskában. Erről is szó lesz, hogy hova érdemes elmenni, ha munkát keresünk. Aztán október 15-e a Fehér Bot nemzetközi napja, ugye a látássérültekről és a vakokról van szó, rájuk irányul ilyenkor a figyelem, és hát terveink szerint Bárdos Györggyel, a Szabadkai Vakok és Gyengénlátók Egyesületének tagjával fogunk beszélni, hát telefonon, mert nem tud bejönni. De emellett még szó lesz arról is, hogy milyen katasztrófák fenyegetik az emberiséget. Gondolok itt ugye a klímaváltozásra és annak hatásaira, ugye az aszály is, meg az egyéb szélsőséges jelenségek. Mit tehetünk mi, hogy megóvjuk a természetet? Erre is kaphatnak némi választ ebből a műsorból. Egészen 10 óráig tartsanak velünk, most pedig a Dolly Rollal és a Modern Román című dallal.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1 MHz-en.
1: És rá kell ébresztenem önöket arra, hogy 6 óra 58 perckor kell fel a nap, azaz olyan jó 50 perc múlva. A napnyugta pedig a mai napon 17 óra 55 perckor lesz, tehát már 6 óra előtt. Október 15-e van, ugye el szoktuk mondani, hogy hanyadik napja ez az évnek, hát a 288. napja a Gergely naptár szerint, hátra van még 77 nap az évből, és Teréz névnapja van ma, ami a Terézia női név rövidülése, a Terézia görög eredetű női név származása és jelentése azonban bizonytalan, lehet, hogy vagy az égei tengeri téra, ma Santorini szigetnek, vagy a Kréta melletti Terézia szigetnek, vagy a dél-itáliai Taras Tarentum városnak a nevéből való, nem tudják pontosan, és akkor hát az utóbbi, ez a Taras Tarentumból, akkor ebben az esetben a jelentése e helyről származó, más vélemény szerint pedig a jelentése arató, szüretelő, illetve vadásznő. Hát akárhogy is, ma Teréz névnapja van, akármit is jelentsen, és vannak híres Terézek, katolikus egyházban például Aviai Szent Teréz, Kalkuttai Szent Teréz, ugye apáca rendalapító, Liziői Szent Teréz, sorban vannak a Szent Teréz nevű, ugye múltbéli személyek, és hát érdekesség, hogy vannak rokon nevei a Teréznek, vagy úgy is mondhatnám, hogy becenevei, azt is elmondom, Rézi, Riza, Tereza, vagy Teréza, Teri, Terka, Tessa és Zia. Így lehet becézni a Terézt. És még a Terézzel kapcsolatban elmondanám, hogy Baranyában ezen a napon kezdik meg a szüretelést, a darálást és persze a préselést, hát ugye a hagyomány szerint, most már ez egy kicsit másképp van. Minden esetre Bácskához és Bánáthoz is kapcsolódik ez a nap, a Teréz napja, asszonyi dologtiltó nap ez a mai. Ilyenkor nem szabad mosni, kenyeret sütni. Hát jegyezzük meg, hogy ma ne mossunk és ne süssünk kenyeret. Az idősebb generáció tagjai a mai napig betartják ezt a tilalmat, azt mondják. 6 óra 8 perc van már, és ha már az előbb a Dolliról szólt, akkor ilyen berkekben maradunk, Hungária jön a Hotel Mentollal.

Nem is olyan rossz ébresztő ez a Hungária taktusaira ébredni, hogyha fel tudjuk venni a ritmust ilyen hajnali órán. Na hát folytatom a műsort, ugye október 15-énél tartottunk, és említettem már a legelején, hogy ma van a Fehérbot nemzetközi napja, ugye a vakok és a gyengéllátók napja, amely a látássérültek helyzetére és a társadalmi befogadására hívja fel a figyelmet. Mi is foglalkozunk majd ezzel a témával a későbbiekben, de nem csak ez a nap van ma, képzeljék el. Most már egy napon több világnap is van, vagy nemzetközi nap. Például ma van a vidéki nők, a falusi nők világnapja, és ez az ENSZ által életre hívott nap, a vidéki térségben élő nők mezőgazdaságban, élelmezésben és a közösségek fenntartásában betöltött szerepét méltatja, erre hívja fel a figyelmet, és ha már itt tartunk, ugye a vidéki falusi nők világnapja van, akkor ajánlom figyelmükben Mecserik Anita kolléganőnk kisfilmjét, amely a Kulturális Filmek Fesztiválján fődíjat nyert. Az a címe, hogy Helyt kell állnom, és aki lemaradta, forog a kameráról kedden, mert ugye ők voltak benne az alkotóstáb a kollégáim. Hát meg kell nézni ezt a filmet, mert éppen erről szól, és meg lehet az interneten is találni, úgyhogy keressenek rá, Helyt kell állnom, ez a címe a filmnek. No, hát megyünk tovább, más világnap is van ma, a kézmosás világnapja, az UNICEF kezdeményezésére, a szappanos kézmosás fontosságára és a higiénia szerepére oktatják ilyenkor a gyerekeket és a lakosságot, mert ugye a felnőtteket is kell. Hajlamosak vagyunk úgy immelámmal kezet mosni, amikor sietünk, pedig nem ártana rendesen megsikálni a kezünket. Annak idején a Covid idején még emlékszem, Kate Winslet mutatta meg nekünk percekig, hogyan kell igazából jól kezet mosni, és ez nem vicc, mert hogy nagyon sok mindent meg tudunk vele előzni. Hát itt mifelénk is nagyon sokan betegek, és hát feltételezem, hogy ennek egy nagy része vírusos megbetegedés, és például, hogyha rendesen kezet mosnánk, lehet, hogy meg tudnánk védeni magunkat, úgyhogy mossanak rendesen kezet, ne csak úgy immelámmal nagy gyorsaságban. És emellett még az ölelés világnapja is van. Ugye az érzelmek nyílt kimutatását és a testi-lelki egészségre, ugye stressz csökkentésre, jó hatással lévő öleléseket ösztönző nap, hogy így mondjam. És az ölelés tényleg nagyon fontos. Azt mondják, hogy akit nem ölelgetnek, vagy nem érnek egymáshoz az emberek, azok az emberek, ugye, tehát ilyen rossz hatással van az emberekre, hogyha nincsenek szeretve és ölelve, úgyhogy szeretteiket öleljék meg a mai napon is, és ne csak a mai napon. 6:15 van most már, és nálunk a bikini szól.

0: Kellemes ébredést kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A bikini azt mondja, hogy mindegy, csak dolgozni ne kelljen, hát kell dolgozni, és hát már Csehov is megírta a három nővében, hogy dolgozni, dolgozni, dolgozni, ez ilyen az élet, muszáj dolgozni, semmi baj, másképp nem nagyon szerezhetünk betevőre valót, úgyhogy hát dolgozunk. 1750-ben mi történt ezen a napon, ezt árulom most el. Megindul a menetrendszerű postakocsijárat Bécs és Buda között, és a kétnapos utat 15 forintért, azaz két borjú áráért tehette meg az utas annak idején. Aztán 1815-ben e napon megkezdődik Bonaparte Napóleon számüzetése Szent Ilona szigetén. Aztán 1875-ben Budapesten a mai Blaha Lujza téren megnyílt a Népszínház Rákosi Jenő vezetésével, és a megnyitó előadást első Ferenc József király és fia Rudolf trónörökös is megtekintette. Aztán 1989-ben a romániai hatóságok ezen a napon távolították el gyülekezete éléről Tőkés László temesvári református lelkészt. 1995-ben pedig Saddam Hussein 99,96%-os szavazati arányjal megnyerte az iraki elnök választást. Azért milyen már ez a 99,96%? Hát vannak ötleteim, hogy ezt hogy csináltam. Na, nézzük a születésnaposokat. Inkább 1917-ben e napon született Fábry Zoltán, háromszoros Kossuth-díjas magyar színházi és filmrendező, megdíszlettervező. Ugye ő alkotta a Körhintát, a Hannibál tanárurat, ismertek, nagyon sok ismert filmje van, az Édes Anna, a Pál utcai fiúk, vagy az Ötödik pecsét, de még sorolhatnám sokáig. Színészek is vannak születésnaposok, ilyen Rudolf Péter, Kossuth-díjas magyar színész 1959-ben született, és 10 évre rá 69-ben Dominic West, angol színész. És eljutottunk a mai zeneszerző, illetve író születésnaposunkig. Ő Mario Puzo, amerikai író, 1920-ban született, és hát lehet, hogy sokan tudják a nevét, Mario Puzo a Keresztapát írta, meg még más szicíliai és hasonló című, tehát ezekben a témákban írt ő, és a Keresztapa ugye a leghíresebb műve, a The Godfather, 1969-ben jelent meg, és később ebből ugye film is készült Francis Ford Coppola rendezésében, és hát mivel nagy volt a siker, trilógia is lett belőle. A lényeg az, hogy Puzo együttműködött Coppolával, hogy a forgatókönyvet megírják, és hát ugye maga a film 69-ben jelent meg a regény, 72-ben készült a Keresztapa 1, majd pedig a Keresztapa 2 74-ben, és így tovább. És hát a Keresztapa 2 lett sok-sok díjjal ellátva, valami oknál fogva, pedig nagyon fontos az első film is. Minden esetre a filmek zeneszerzője Nino Rota, Giovanni Nino Rota Rinaldi, ez a teljes neve, és hát ezért jelölték is Oscarra, meg aztán a második részét meg is kapta Carmen Coppolával együtt megosztva a díjat, és hát ha már Keresztapa, meg Mario Puzo, akkor meghallgatjuk ezt a felvételt. Egy kicsit szokatlan, nem szokott ilyen szólni a reggeli órákban, de most tisztelgünk Mario Puzo előtt.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. A hívható szám tehát ebben a telekügyben 060 14 10 223-as. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-től, valamint délután 13:30-től és 16:30-től.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban! A rockzene őskora. A rockzene fénykora.
3: Lesz rock.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.

Mondhatom, hogy elég sok helyen van áramszünet a mai napon, úgy látszik ideálisok a feltételek, és van is mit karbantartani. Érinti az áramszünet Kis-Belgrádot, Bácskosudvarát, Sárit, Csantavért, Szabadkát és Magyarkanizsát a reggeli órákban. Későbbiekben is van áramkimaradás, de nem szeretnék visszaélni a türelmükkel, majd a mozaikos kolléganő ugye 10-kor ideül, és aztán elmondja a folytatást. Én meg a reggeli órákat, tehát Kis-Belgrádban nem lesz áram, a Stanko Obszenica utca egy részén, és a Tito Marshall utca meg a Stanko Obszenica utca közötti névtelen utca egy részén 9-től 10 óráig. Bácskosudvarán, az Ady Endre utcában és környékén 9-től délig nem lesz áram. Sári település következik, a Szaloniki önkéntesek utcában és környékén 9-től 10-ig nem lesz áram. Csantavéren az úttörő a március 8-a, a július 7-e, a Gyúró Szalaj, a Bartók Béla, a Boris Kidrics, a Kelemen Ferenc, a Vékony Antal és a Jönőhá utcában, a Kanizsai utca és a Tito Marshall utca egy részén és a Kanizsai utca környékén 9-től 13 óráig egészen nem lesz áram. És Csantavéren még van tovább is. A Felszabad a Kanizsai utca környékén 9-től 13 óráig egészen

4-es és 5-ös utca elején 9:15-től 11:45-ig nem lesz áram, tehát ez volt Csantavér. Szabadkán a reggeli órákban aktuális a Március 8-a utca, Jó Lajos utca, a Matthieu Gubec utca, Blaskó Rájics utca és környéke 9:10-től 13:10-ig nem lesz áram. És eljutottunk Magyarkanizsáig, ahol a Baranya utcában egy részén, a Kotor utcának egy részén, az Arató utca és a Split utca egy szakaszán 8:30-tól 9:15-ig nem lesz áram. Továbbá a Munkás utca egy részén, a Seprűkötő és a Stevens-Rémac utcában, az Október utcában és a Baranya utca egy részén 9:30-tól 11:00-ig nem lesz áram. Ez, ami ezt illeti. Nem sokára jövök vissza, az őszi nagytakarítási akcióval hol folytatódik, de addig is zenélünk.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjen velünk!
2: Ébredjen velünk!
3: A 107,1 MHz-en. Ígértem, hogy az őszi nagytakarítási akcióval folytatom, de talán még ami fontosabb, és Szabadka belvárosát érinti, az az, hogy ugye munkálatok zajlanak a Strossmayer utcában, itt a központban, Szabadkán. Egészen megváltozott az élet, hogy így mondjam, vagy megállt az élet. Mert hogy itt nagyon sok autó van mostanában, és hogy kizárták a forgalmat, hát egészen fellélegeztünk. Majdnem olyan, mint vasárnap, de még rosszabb, hogy így mondjam, mert hát nem lehet behajtani, bejönni, úgyhogy csak gyalogosok és biciklisek haladhatnak át rajta a mai napon is. Ugye tegnap kezdődött ez a dolog, és ma is ugyanez az útzár van 7 óra és 17 óra között, és hát alternatív útvonalakat kellene használni, meg más parkolási lehetőséget, és elmondom azért még azt is, hogy egy infrastruktúrális fejlesztési projekt zajlik éppen, 550 millió dináról van szó, és ebben is ez az utca is benne van. Hogy nem ebben az időszakban. No, hát megyek tovább, azt mondtam, hogy őszi nagytakarítási akció, és valóban zajlik Tavankúton tegnap óta. Ugye tegnap is kitették már a nagyméretű konténereket, és ma is csütörtökön Tavankút helyi közösségével.

Helységben. A következő helyen lesz Alsó-Tavan kúton, az emlékműnél, az Ivánszárit utcában, a Jománz-Máj utcában, a Tömb épületeknél, és a Márko Oreskovics és a Matkovics utca sarkán. Felső-Tavan kúton pedig a Szövetkezeti otthonnál és az Univer Export önkiszolgálónál. A mai napon, de már elmondom én a holnapot is, mert hát készülni kell az ilyen őszi nagytakarítási akcióra. Holnap mérges következik, ott pedig a röplabda pályánál, a gyümölcsösnél, a híd után, a bal oldalon, a nyárfáknál. Hát elég titokzatosan hangzik, de biztos a mérgesiek tudják, hogy hol van ez, a gyümölcsös, a híd után, a bal oldalon, a nyárfáknál. És Kisbaján a Mérgesi úti buszállomásnál lesz ilyen nagyméretű konténer, ahol elhelyezhetjük a szilárd nagyméretű hulladékunkat. És hát még nincs vége az ismertetésnek, mert hogy hozzácsapom én a víradási akciót is. Mert hogy két helyen is van ma víradási akció, és adjanak vért, mert életet mentenek velem, és egyszer önöknek is szükségük lesz rá, úgyhogy akkor majd meglátják, hogy mennyi mindent jelent ez. Tehát Pancsován lesz a mai napon 8:30 és 11 óra 30 perc között a kőolaj finomító területén. Zomborban pedig szintén ma 9 és 13 óra között lesz víradási akció a Vörös Keresztben, azután pedig 14 és 16 óra között az egészségügyi iskolában, tehát Zomborban. És én egy kicsit mindig előre is tekintek, hát ha úgy készül valaki, Törökbecsén holnap lesz, tehát pénteken, 8:30 és 12 óra között a nyugdíjas otthonban. Azt hiszem, hogy minden fontosat elmondtam, és már 6 óra 43 perc van. Sokat beszéltünk, talán a zenének átadjuk a főszerepet, és folytatjuk zenével egészen 7 órai hírekig.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Hírek 7-kor. Szabadkán ma kezdődik a szezonális influenza elleni védőoltások beadása. Első körben 1500 adag a Torlak Intézet által gyártott Torvax Flu vakcina áll rendelkezésre. A három komponensű oltóanyagot a 18 évesnél idősebbek kaphatják meg, felső korhatárt nem határoztak meg. A jogosultságot és az esetleges ellenjavallatokat az orvos állapítja meg. Az oltásokat a felnőtt lakosság egészségügyi ellátását végző szolgálat valamennyi rendelőjében beadják. Újabb vakcina szállítmányok érkezése a következő időszakban várható áll a közleményben. Hétfőn megkezdi működését a szabadkai Sumica óvoda második szárnya. A Nasa Radoszt iskoláskor előtti intézmény közleménye szerint azok a szülők, akik kérelmezték gyermekük áthelyezését a Sumica óvodába, ettől a naptól rendszeresen vihetik a kicsiket. Az áthelyezési kérelemre adott választ kiküldik a szülők e-mail címére, valamint a felvett gyermekek névsorát az épület ajtajára is kifüggesztik. A Sumica óvoda első szárnyának felújítása a végéhez közeledik, így hamarosan ez az óvoda rész is a gyerekek rendelkezésére áll majd. Megnyitásával lehetőség lesz minden várólistás gyermek felvételére.
5: Választások 2026.
4: Kihirdette a Köztársasági Választási Bizottság a Vajdasági Magyar Újrakezdés listáját, így a VMU 2-es sorszámmal indulhat a november 8-ai nemzeti tanácsi választáson. A VMU szerdán adta át listáját a RIK-nek, és este már ki is hirdették a listát. A Vajdasági Magyar Újrakezdés a Facebookon azt írta, listavezetőnk Mezei Zoltán színművész és rendező. Olyan szakmai listát állítottunk össze, amelyen pedagógusok, kutatók, művészek, közgazdászok, mérnökök, újságírók, közösségszervezők és fiatalok vállalnak szerepet. Különböző területekről érkeznek, közös bennük a tudás, a tapasztalat és a közösségünkért végzett munka szándéka. Kiemelték, a Magyar Nemzeti Tanács közös ügyünk. Olyan intézményt építünk, amely valóban képviseli, szolgálja és összekapcsolja közösségünket. Több mint 236 ezerrel nőtt a nagykorúak érvényes személyi igazolványainak száma Szerbiában mindössze 4,5 hónap alatt, közölte Ognjen Rasó, a választói névjegyzéket ellenőrző bizottság tagja. A belügyminisztérium adatai szerint május 18-án mintegy 5 millió 990 ezer, szeptember 28-án pedig már 6 millió 225 ezer érvényes személyi igazolványt tartottak nyilván. Rasó szerint nincs észszerű magyarázat az ilyen mértékű növekedésre. A zöld baloldali front politikusa többször is kérte az adatok ellenőrzését, a hatóságok azonban nem jeleztek hibát.
5: Választások 2026.
4: Jótékonysági főzést tartanak a hétvégén Szabadkán két helyi fiú megsegítésére. Az eseményt vasárnap, október 18-án szervezik meg a lóversenypályán 7 és 14 óra között. Az ételek felszolgálása 12 órakor kezdődik. A jótékonysági főzés és vásár teljes bevételét a Budi Humán alapítványnak utalják, mely Fehér Alex és Nagy Csongor gyógykezelésére és terápiáira továbbítja az összeget. A szombati rendezvényre az adakozni kívánók mellett azokat is várják vasárnapi rendezvényre, akik csatlakoznának a szervezőkhöz a fűzésben és segítenének az ételek elkészítésében. Az időjárásról. Szabadkán és környékén továbbra is 4 fokot mérünk. A reggeli hűvös idő után a legmelegebb órákban 17 fokot mérünk majd. A délután folytatásában változóan felhős idő lesz napos időszakokkal, és az előrejelzések szerint október 21-ig Szerbia szerte túlnyomóan napos idő várható, mindenképpen száraz idő, kevés vagy mérsékelt felhőzettel.
6: Egy óra múlva is.
7: Csak a legfrissebbek.
6: Friss hírek minden órában.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Azt

0: Ébredt szabadkai magyar rádiót hallgatók!
1: Ébredjen velünk
2: a 107,1 MHz-en!
1: 7 óra, 7 perc van a szabadkai magyar rádió óráján. Mondanám, hogy mi várható a folytatásban. Hát választásokkal foglalkozunk, ugye van az előrehozott parlamenti választás. Erre készülünk október 25-én esedékes, és akkor hát 18 listára szavazhatunk, ez lesz a szavazólapon. Ezúttal a 14-es és a 15-ös sorszámú listákat fogjuk bemutatni. Azután foglalkozunk azzal a témával is, hogy a Magyar Nemzeti Tanácsi Választáson most már két lista szerepelt a választólapon, melyik a második, erről lesz szó, és foglalkozunk azzal a témával is, hogy Észak-Bácskában több állásbőzét szerveznek, hogy mit érdemes erről tudni, hol, mikor, és egyáltalán hogy készüljünk egy ilyen állásbőzére. Ezzel foglalkozunk majd ebben az órában, a folytatásban. Az előbb az Illés zenélt, most pedig az LGT.

0: Választások 2026.
1: Folytatjuk a közelgő október 25-én esedékes szerbiai előrehozott parlamenti választáson induló választási listák bemutatását. Az elmúlt napokban már több párt, koalíció és kisebbségi szervezet jelöltjeivel, valamint elképzeléseivel is megismerkedhettünk. Ezúttal a szavazólap 14-es és 15-ös sorszáma alatt szereplő listák kerülnek a középpontba. A 14-es sorszámot a szerb-orosz egység pártja kapta, amely az oroszok és szerbek örökké testvérek elnevezésű listával indul a választásokon. A 15-ös helyen pedig az apa, ez neked szól, Petar Gyurić, Szerbia miniszterelnöke nevű választási lista szerepel. A két formáció eltérő háttérrel és politikai üzenetekkel igyekszik megszólítani a választópolgárokat. Nézzük tehát a részleteket. Vágó Krisztina összeállításában a 14-es és a 15-ös sorszámú választási listák jelöltjeit ismerhetik meg.
2: Az előrehozott parlamenti választáson a 14-es sorszám alatt indul az orosz-szerb egység pártja, az oroszok és a szerbek örök testvérek elnevezésű kisebbségi választási lista. A 15 jelöltet felvonultató névsort Rade Savic sportoló vezeti, a második helyen Zsejko Pantić belgrádi vállalkozó, a harmadikon pedig Alekszandar Komarov nagybecskereki sportoló szerepel. A választási lista több mint 5000 érvényes támogatói aláírás gyűjtött össze, így teljesítette a nemzeti kisebbségi státusz megszerzéséhez szükséges feltételeket. A köztársasági választási bizottság ennek megfelelően kisebbségi listaként hirdette ki, amely az orosz nemzeti kisebbség képviseletében indul az október 25-i választáson. A párt programjának középpontjában Szerbia szuverenitásának és önálló döntéshozatalának megőrzése áll. A párt ellenzi az európai integrációk feltétel nélküli folytatását és szorosabb együttműködést szorgalmaz Oroszországgal. Támogatja az orosz és szerb szakemberek közötti együttműködést, különösen az egészségügyi és a korszerű gyógyászati eljárások területén. Kiemelt céljai közé tartozik a család, az ortodox keresztény hit, a hagyományok és a nemzeti identitás megőrzése. A párt Szerbia nyitását szorgalmazza a BRICS országok felé, emellett hangsúlyozza az erős állami intézmények fontosságát és azt, hogy az ország politikáját elsősorban a saját nemzeti érdekei alapján kell alakítani. Rade Savic, az orosz-szerb egység pártja, az oroszok és a szerbek örök testvérek lista vezetője. Itt állok második Nikolaj Romanov cár emlékműve előtt. Ezen a helyen nem csupán a történelemről szeretnék beszélni, hanem arról a testvéri kötelékről is, amely a szerb és az orosz nép között évszázadokon át a legnehezebb megpróbáltatások közepette kovácsolódott össze, amikor 1914-ben a szerb népet a teljes pusztulás fenyegette. Nikolaj cár birodalma sorsát is kockára tette, hogy megvédje a szerb népet. Az orosz áldozatvállalás, amelyet fennmaradásra hoztak, történelmi iránymutatás számunkra. Egységünk nem pillanatnyi érdek kérdése, hanem múltunkban szövődött és szuverén jövünk egyetlen biztosítéka. Ma, amikor zsarolással és nyomásgyakorlással szembesülünk, itt az ideje, hogy visszatérjünk ehhez a történelmi támaszhoz. Itt az ideje a BRICS felé fordulásnak, az ortodox családi értékeink védelmének és a szabad Szerbiáért való kiállásnak. Az előrehozott parlamenti választás a 15-ös sorszám alatt indul az apa, ez érted van, Petar Gyurić, Szerbia miniszterelnöke elnevezésű választási lista. A 9 jelöltet felvonultató névsort Gordana Gyurić tanár vezeti, a második helyen Milan Vukelić jugász, a harmadikon pedig Sasa Stefanovic sofőr szerepel. Petar Gyurić, akinek neve a lista elnevezésében is szerepel, a 8. helyen áll, foglalkozása sportedző. A lista benyújtásakor elmondta, hogy kezdeményezésük harmadik lehetőséget kínál a választóknak. Szerinte Szerbiában a szerb haladó párt és az egyetemista plénum képviselte álláspontok uralják a közéletet. Ezért szükségük van egy harmadik politikai alternatívára. A köztársasági választási bizottság szeptember 26-án már kihirdette a listát, ám a választói kifogások nyomán szeptember 30-án megsemmisítette a korábbi határozatot. Az ellenőrzés során megállapították, hogy a támogató aláírások közül több nem felel meg a jogi követelményeknek, így a lista nem rendelkezett a szükséges 10 000 érvényes támogatói nyilatkozattal. A bizottság ezért 48 órát adott a hiányosságok pótlására. A listállító október 1-én további 500 533 támogató nyilatkozatot nyújtott be, amelyek közül 516-ot fogadtak el érvényesként. Ezzel teljesült az előírt aláírás számra vonatkozó feltétel, így a bizottság október 2-án ismét kihirdette a választási listát. Az APA ez érted van mozgalom programjának egyik fő célkitűzése a végrehajtói jutalékok jelentős csökkentése. Petár Gyurity a jelenlegi 100%-os mérték helyett 2,5%-os jutalékot javasol. A mozgalom támogatja Szerbia Európai Uniós csatlakozását, valamint a hazai jogszabályok összehangolását az uniós előírásokkal. Programjuk része a kannabiszfogyasztás dekriminalizálása és a szer orvosi célú felhasználásának legalizálása is. Emellett Szerbia dekolonizációját szorgalmazzák, ami elképzelésük szerint az ország önállóságának erősítését jelenti. Petár Gyurity, az APA, ez érted van mozgalom elnöke. Majdanpekről származom. A majdanpeki bánya 50 évig volt Szerbia tulajdonában, és ez idő alatt annyi ércet termelt ki, amennyit a kínaiak mindössze 6 év alatt. Vagyis tervszerűtlenül folyik a kitermelés, ökológiai pusztítást végeznek Majdanpekben. Ugyanez történik Búrban is. A Jadar völgyben is hasonló pusztításra készülnek, de nem fogjuk megengedni, hogy a Rio Tinto ott bányászatba kezdjen. Mi tehát a Nisz és a Bóri részbányászati és kohászati kombinát, vagyis a majdanpeki és a bóri bánya államosítását szorgalmazzuk. Vissza akarjuk venni azt, ami a népi, a természeti erőforrásainkat. A tervünk nem a fizetések csökkentéséről szól, sőt, a bérek 20%-os támogatásáról és emeléséről van szó. A munkavállalókat ugyanis egyetlen dolog aggasztja, vajon csökkennek a fizetések, ha a külföldi befektetők távoznak. Nem, a bérek emelkedni fognak, és szerb szakemberekből álló csapat veszi majd át, és állam mosítja a természeti erőforrásokat, amelyek minket illetnek meg. A köztársasági választási bizottság október 9-én lezárta az október 25-i előrehozott parlamenti választáson induló listák jegyzékét. A választáson összesen 18 lista és 2418 jelölt szerepel. A köztársasági és helyi önkormányzati minisztérium szintén lezárta az egységes választói névjegyzéket, amelyben azonban október 22-ig még lehet módosításokat végezni a minisztérium döntése alapján.
0: Választások 2026.

0: Választások 2026.
1: Kihirdette a köztársasági választási bizottság a vajdasági magyar újrakezdés listáját, így a VMU 2. sorszámmal indulhat a november 8-ai nemzeti tanácsi választáson. A VMU szerdán adta át listáját a RIK-nek, és este már ki is hirdették a listát. A vajdasági magyar újrakezdés a Facebookon azt írta, listavezetőnk Mezei Zoltán színművész és rendező. Olyan szakmai listát állítottunk össze, amelyen pedagógusok, kutatók, művészek, közgazdászok, mérnökök, újságírók, közösségszervezők és fiatalok vállalnak szerepet. Különböző területekről érkeznek. Közös bennük a tudás, a tapasztalat és a közösségünkért végzett munka szándéka. Stábunk a lista átadásakor kérdezte Rózsa Zsombort és Mezei Zoltánt. Pető Attila és Rózsa Krisztina beszámolója.
2: Rózsa Zsombor, a Vajdasági Magyar Újrakezdés elnöke elmondta, hogy listájuk összeállításakor a szakmai szempontokat helyezték előtérbe, és Vajdaság elismert szakembereit kérték fel a részvételre. Céljuk a Magyar Nemzeti Tanács működésének depolitizálása és a vajdasági magyar érdekképviselet megújítása.
3: Elsősorban depolitizálni szeretnénk, hogy ne egy pártnak a rendszerétől függjön a testület működése. A második, amit nagyon fontosnak látunk, hogy a 4 bizottságon túl, vagy területen túl, ami működik az MNT és hatást gyakorol, hogy ezt kibővítsük olyan területekre is, mint a gazdaság, az ifjúsági stratégia, a kapcsolattartása, vajdasági magyar diaszpórával, vagy a népesedés és a jólét. Szükségét látjuk, úgy látjuk, hogy a közösségünket itt ezeken a területeken égető problémák sújtják, és szükségét látjuk, hogy először munkacsoportokat és később akár bizottságokat alakítsunk.
2: Rózsa Zsombor szerint a kezdeményezést pozitívan fogadták a polgárok, ugyanakkor a közösség egy részében a változások melletti nyílt kiállástól való félelem is érzékelhető. Mezei Zoltán színész a lista vezetője küldetésének tekinti a vajdasági magyar közélet megújítását. Elmondta, céljuk a többség megszerzése a Magyar Nemzeti Tanácsban, hogy érdemi befolyást gyakorolhassanak a testület döntéseire. Hangsúlyozta, azt szeretnék, ha a döntéseket pártpolitikai szempontok helyett szakmai megfontolások határoznák meg, és a kultúra, az oktatás, valamint a média területén is a szakmai színvonal emelésére törekednének. Emellett a diaszpórában élő vajdasági magyarok szakértelmét is bevonnák a közösség fejlesztésébe, mondta el Mezei Zoltán.
4: Fontosnak tartjuk, hogy az ő tudásukat bekapcsoljuk, még akkor is, ha sokuk úgy dönt, hogy nem jön haza, de megpróbálni egy olyan élhető vajdaságot teremteni, egy olyan hangulatú közeget teremteni, úgy mentálisan, pszichésen, ahol az ember jól érzi magát, úgy gazdaságilag, mert nyilván nagyon sokszor ez az alapja, amelyben jó létezni, amelyben jó élni, amely közösségnek jó a tagjává lenni. Tehát ezek a mi alapvető célkitűzéseink hosszú távon, ehhez kérjük majd a választók támogatását.
2: A Vajdasági Magyar Újrakezdés a tervek szerint a kampány során személyesen is felkeresi a vajdasági magyar településeket, bemutatja 16 pontos programját és a listán szereplő 35 szakembert. Emellett digitális kampányt is folytat.
0: Választások 2026.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást!
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom!
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám!
3: Hát akkor...
4: Ma hozzák a hét napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
7: hellovajdaság.com. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Ajánlót hallottak.

0: Napindító.
1: Informálódjanak velünk
0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Tartson velünk minden hétköznap reggel
2: a 107,1-en.
3: Napindító.
0: Az álláskeresők számára a következő napokban több lehetőség is kínálkozik arra, hogy személyesen találkozzanak a munkaadókkal, tájékozódjanak a meghirdetett munkakörökről, és akár új munkahelyet is találjanak magunknak. Északbácskában ugyanis több állásbőrzét is szerveznek, amelyek lehetőséget teremtenek a munkát keresők és a munkaerőt kereső vállalatok közötti közvetlen kapcsolat felvételre. Hogy pontosan mikor és hol rendezik meg az állásbőrzéket, milyen lehetőségekkel várják az érdeklődőket, és mire érdemes odafigyelniük azoknak, akik munkát keresnek, arról Erdmann Elvirát, a Szabadkai Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkatársát Bíró Tamara kérdezte.
4: Mely településeken és hány órától tartanak állásbőrzéket a következő időszakban?
5: Az első állásbőrzét Topolyán fogjuk tartani. A kirendeltség helyiségeiben, tehát most egy másik helyen, nem a megszokott helyen, Vidovdenszka 3-as szám alatt van a kirendeltség, 10 órakor kezdődik, 13 óráig tart. A következő állásbőrze Kishegyesen lesz, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület helyiségeiben, október 20-án, úgy szintén 10 órától 13 óráig, Szabadkán pedig november 5-én a Fiúkintézet helyiségeiben.
4: Kiket várnak az idei állásbőrzére a munkaadók közül, illetve hány munkaadó jelentkezett?
5: A topolyai állásbőrzére 12 munkaadó jelentkezett, ők holnap jelen lesznek ezen a rendezvényen, és több mint 100 szabad munkahelyet kínálnak. A kishegyesi és a szabadkai állásbőrzére még mindig várjuk a munkaadókat, tehát aki szeretne részt venni, még mindig tud nálunk jelentkezni.
4: Milyen szakterületekre keresnek általában munkavállalókat a cégek? Talán ez az egyik legfőbb kérdés.
5: Igen. Sok kínálat lesz szabad munkahelyekre, élelmiszeriparban villanyszerelőket keresnek, henteseket, eladókat, sofőröket, raktárosokat, gyermekek személykísérőket, biztosítási ügynököket, festőket, asztalosokat, lakatosokat, hegesztőket, CNC gépkezelőket, élelmiszeripari munkásokat, szakácsokat, recepciósokat, és az építőiparban betonozókat, bádogosokat, és köműveseket.
4: Tehát igen, sokféle munkahely közül igen. Válogathatnak az érdeklődők. Kiknek érdemes részt venniük az idei állásbőrzén?
5: Mindenki, aki munkát keres, tehát ez egy nyitott rendezvény, munkanélküliek számára, még azokra is, akik munkát szeretnének váltani, tehát bárki eljöhet és meg tudja látogatni ezt a rendezvényt.
4: Kell-e valahol azért jelentkezni ezekre az állásbőrzékre, bár említette már, hogy nyitott, vagy bárki szabadon részt vehet az eseményen, esetleg milyen dokumentumokat kell, hogy magukkal vigyenek?
5: Nem kötelező jelentkezni, tehát ahogy mondtam, nyitott rendezvény, bárki eljöhet, de lehet jelentkezni is a tanácsadónál, de nem kötelező.
4: Egy személy mind három állásbőrzére ellátogathat például, és úgy érdeklődhet a munkahelyek közül?
5: Igen, természetesen. Aki esetleg elhalasza a topolyait, akkor jöhet kishegyesi bőrzére vagy Szabadkára. Az a fontos, hogy felkészülten jöjjön, és több szakmai életrajzot hozzon a bőrzére.
4: És Kishegyessel kapcsolatban van egy érdekesség, amit szeretném, hogyha azért ön árulna el.
5: Igen, Kishegyesen már hosszú éve nem tartottunk állásbőrzét, és most úgy gondoltuk, hogy mi elmegyünk oda, mert eddig a kishegyesi munkát keresők Topolyára jöttek, vagy Szabadkára, és most úgy gondoltuk, hogy mi elmegyünk oda, és egy helyen összehozzuk a munkaadókat és a munkanélkülieket.
4: Hogyan alakul pillanatnyilag egyébként a munkanélküliségi ráta az említett településeken?
5: Az Északbácskai körzetben 5860 személy van regisztrálva, Szabadkán 3100, Topolyán 1373, Kishegyesen pedig 1387.
4: Ez soknak számít? Kevésnek? Mit tud erről elmondani csak
5: ha
4: néhány szóban?
5: Tavalyi évhez hasonlítjuk, ezek az adatok nem változtak nagyon.
4: És mit mutatnak az elmúlt évek tapasztalatai, mennyire eredményesek az állásbőrzék, mennyien találnak így munkát?
5: A tavalyi állásbőrzén kettőt tartottunk tavaly, Topolyán és Szabadkán. Több mint 600 személy kapott munkát. Idén szintén kettőt tartottunk az első 6 hónapban Szabadkán és Topolyán, és az idén eddig 350 személy kapott munkát az állásbőrzén keresztül.
4: És egy utolsó kérdés, hogy aki esetleg gondolkozik rajta, és még nem tudja, hogy részt vegyene bármelyiken is, miért érdemes elmenni ezekre az állásbőrzékre, miért érdemes részt venni rajtuk?
5: Az állásbőrze egy olyan esemény, ahol találkozik a kereslet és a kínálat. Munkanélküliek több helyen át tudják adni az önéletrajzot, tehát több helyen tudnak pályázni. Munkaadók viszont le tudnak bonyolítani egy rövidebb interjút is, és esetleg már kiválasztani azokat a személyeket, akik a cégükben fognak dolgozni.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es, vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Reklámot hallottak.
4: 8 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Hírek 8-kor. Halálos áldozatokat is követeltek a csütörtöki isztambuli áradások. Legalább két ember, köztük egy gyermek vesztette életét a Törökországot sújtó áradásokban. A török sajtó beszámolói szerint az isztambuli Fatih kerületben egy 14 éves gyerek áramütést szenvedett, miután belépett egy parkban kialakult vízgyűjtőbe. A heves esőzések lakóházakat és üzlethelyiségeket öntöttek el, miközben az utakat és az aluljárókat is víz borította. A hatóságok az iskolák bezárásáról döntöttek, egyes közalkalmazottakat pedig felmentettek a munkavégzés alól. A kedvezőtlen időjárás a légi közlekedést is érinti. Az Air Serbia mai járatainál is vannak változások. Október végén, november elején kezdődhet meg a szülőföldön magyarul támogatás kifizetése Vajdaságban. Ezt a Magyar Szó megkeresésére közölte a Magyarországi Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A program keretében a külhoni magyar nyelven tanuló diákok és egyetemi hallgatók évi egyszeri bruttó 100 000 forintos támogatásban részesülhetnek. A tájékoztatás szerint az idén benyújtott kérelmek közül valamennyi érvényes pályázat támogatásban részesült. Ennek eredményeként Kárpát-medence szerte több mint 223 ezer magyar gyerek és fiatal kaphat támogatást. Vajdaságban több mint 19 ezer pályázatot bíráltak el pozitívan. A támogatást több ütemben folyósítják. A kifizetések várhatóan december végéig fejeződnek be. Elégedetlenségének adott hangot a Szabadkai Mezőgazdasági Termelők Egyesülete, mivel továbbra sincsenek pontos információk a növénytermesztési támogatások második részletének kifizetéséről. A gazdák szerint az őszi vetés már javában zajlik, azonban még mindig nem tudni, mikor és mekkora összegre számíthatnak. Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter februárban azt ígérte, hogy a támogatásokat az őszi vetés előtt folyósítják. Az Agrárkifizetési Igazgatóság október 12-i válasza szerint azonban a pályázati felhívást szeptember és november között teszik közzé, amint teljesülnek a megfelelő feltételek. A Szabadkai Egyesület szerint a bizonytalanság megnehezíti a termelés tervezését, ezért egyértelmű szabályokat, kiszámítható agrárpolitikát és a korábbi ígéretek betartását követelik. Szabadkán ma kezdődik a szezonális influenza elleni védőoltások beadása. Első körben 1500 adag a Torlak Intézet által gyártott Torvax Flu vakcina áll rendelkezésre. A három komponensű oltóanyagot a 18 évesnél idősebbek kaphatják meg, felső korhatárt nem határoztak meg. A jogosultságot és az esetleges ellenjavallatokat az orvos állapítja meg. Az oltásokat a felnőtt lakosság egészségügyi ellátását végző szolgálat valamennyi rendelőjében beadják. Újabb vakcinaszállítmányok érkezése a következő időszakban várható, áll a közleményben. Hétfő megkezdi működését a szabadkai Sumica óvoda második szárnya. A Nasa Radost iskoláskor előtti intézmény közleménye szerint azok a szülők, akik kérelmezték gyerekük áthelyezését a Sumica óvodába, ettől a naptól rendszeresen vihetik a kicsiket. Az áthelyezési kérelemre adott választ kiküldik a szülők e-mail címére, valamint a felvett gyerekek névsorát az épület ajtajára is kifüggesztik. A Sumica óvoda első szárnyának felújítása a végéhez közeledik. Így hamarosan ez az óvoda rész is a gyerekek rendelkezésére áll majd. Megnyitásával lehetőség lesz minden várólistás gyerek felvételére. Az időjárásról. Szabadkán és környékén már 8 fok van. A reggeli hűvösi idő után a legmelegebb órákban 17 fokot mérünk majd, változó felhőzet mellett napsütésre is számíthatunk.
4: Ébredjen velünk!
7: A 107,1 MHz-en.
8: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
9: 107,1.
8: Reklám következik.
10: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
11: Reklámot hallottak.

0: Kezdjék velünk a reggelt! Kezdjék velünk a
1: reggelt! Napindító a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Rádiózzon velünk a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
2: Általánosan elfogadott igazság az, hogy bolygónk természeti értékeinek megóvása mindannyiunk közös felelőssége. Az erdők, a vizek és az élővilág védelme nem csak a jövő generációi miatt fontosak, hanem azért is, mert a természet egyensúlya a saját biztonságunkra is hatással van. A katasztrófa csökkentésnél fontos a megelőzés és a felkészülés. Azzal kapcsolatban, hogy milyen katasztrófák fenyegetik az emberiséget, és mi magunk mit tehetünk a természet megóvásáért, Sihelnik Józsefet, a Topolyai Árkusz Környezetvédő Egyesület titkárát kérdezte Loboda Árpád.
3: Melyek azok a természeti katasztrófák, tehát látunk mi itt minden vad dolgot, de ami a mi térségünket, ugye szűkebb pátriánkat, Vajdaságot, Szerbiát fenyegetik?
4: Hát most utóbbi időben egyértelműen elmondhatjuk, hogy ez a bizonyos vízhiány, ugye, illetve hát a klímaváltozás hatásai, azok itt nálunk a Kárpát-medencében egy különleges formában csapódnak le, mégpedig úgy, hogy hát itt igazából szélsőséges időjárási anomáliákat tapasztalhatunk, ami azt jelenti, hogy például egy hosszú időn keresztül nem esik az eső, aztán érkezik egy vihar, és ez olyan heves vihar formájába érkezik, ami egyébként korábbról, hát láttak már olyat az emberek nyilván, de nem volt ez ennyire megszokott, és nem volt ennyire gyakori, hogy ezek bekövetkezzenek, és hát a különböző, ez annyira kis térségeket is érinthet, hogy például idén júniusban, ami volt egy heves vihar, az például a Topolyának csak egy sávját érintette, de ott a fákat, a villanykarókat, mindent szedett egyébként.
3: Azt mondják, hogy az időjárást egyre nagyobb kilengéseket, extremitásokat mutat, tehát akkor számíthatunk a jövőbe arra, hogy a hőhullámok hevesebbek, a szárazságok kiélezettebbek lesznek, és másik oldalról pedig, hogy a csapadék meg az árvíz az még bőségesebb lesz, tehát így működik az időjárás?
4: Ahogy említettem, itt a Kárpát-medencében egy nagyon sajátos helyzetben vagyunk, és ez így van. Tehát mindenféleképp arra lehet számítani, hogy a jövőben is itt a Kárpát-medencében egy folyamatos szárazodás, egy lassú, de növekvő szárazodás figyelhető meg, mondjuk így, hogy azon nyaraknak a száma, ami extrém magas hőmérsékletet produkál, ez nő, illetve hát csökken. Nem sokat, de valamelyest csökken a csapadékmennyiség, és ami ez plusz még rájátszik, az, hogy igazából a környező területeken, tehát mondjuk akár az Alpok régiójában, vagy a keleti Kárpátokban is kevesebb csapadék hullik hóformájában, ami nagyon jelentős egyébként, mert ezeket a vizeket olvadás után szállítják a nagy folyók. És ezért van az, hogy például a Dunának vagy a Tiszának ennyire alacsony a vízszintje. Tehát már eleve a Kárpát-medencébe kevesebb víz fog beérkezni, illetve a csapadék eloszlása is extrémebbé válik, tehát, ahogy említettem, van hónap, amikor szinte egyáltalán nincs csapadék, vagy csak nagyon kevés, emlékezzünk tavaly júniusra, ott egyébként a Palicsi mérőállomás is 1,2 mm-t mért 2025 júniusában, az egész hónap. És ez időszak alatt ugye nagyon ki tud száradni a talaj, nincs megfelelő talajtakarás, nagyon kevés a gyepes terület, nincs, ami megfogja igazából a szelet, és akkor gyorsan kiszárad a talaj, és hát mivel, hogy szabad felszínek alakulnak ki, szabad talajfelszínek, így a szél el tudja szállítani a termőtalajt.
3: Ez mit jelent mondjuk, ugye az elkövetkező 10-20-30 évben arra az életre, amit mi itt megszoktunk, amit a vajdasági életként ismerünk?
4: Hát az biztos, hogy változás az, ez már egy fontos változás, és változtatnunk kell mindenféleképp, mert ez az egész, főleg a víz kérdése, az oda vezet, hogy ez lassacskán érinteni fogja elég komolyan az ivóvízbázisunkat. És ha ezt érinti, akkor viszont el kell gondolkodnunk, hogy hogyan tovább, mert az ivóvíz nélkül hát elég nehéz meglenni egy bizonyos régióba, és láthatjuk azért mondjuk az arab országokat is, hogy ahol nincs víz, ott nincsen emberi tevékenység se igazán, tehát mindenféleképp arra kell figyelnünk, hogy ezt a változást lassítsuk. Az a helyzet, hogy visszafordítani már nagyon-nagyon nehéz lesz, mert nem csak a saját tevékenységünk, hanem itt ugye a globális viszonyok is hatással
3: vannak. Igen, erre szeretnék kitérni, hogy ugye mi okozza ezt, könnyű rámondani azt, hogy az ember, de azért melyik emberi tevékenység, mi a legnagyobb ludas, És ugye a természetes, ahogy említette az előbb, természetes változások is rá tudjuk tenni az ujjunkat, hogy na ez nem kellene csinálni, vagy másképp kellene?
4: Igen, tehát nyilván a természeti tényezőkön azon nem sokat tudunk változtatni, tehát nem tudjuk azt előre meghatározni, hogy mennyi csapadék hulljon, vagy hogy az éves csapadék összeg elérje az átlagost, azt, ami itt a környékünkön 550 mm, ezen nem túl sokat tudunk, ezen is lehetne egyébként egy nagyon keveset, azzal, hogy csökkentsük a kipárolgást nyilván, úgy több vizet tudunk tartani a talajba, de nem tudjuk azt befolyásolni, hogy mennyi csapadék fog esni. Viszont azt már egyébként tudjuk, hogyha az érkező vizeket visszatartjuk, és hogy a talajokat feltöltsük vízzel, és hogy minél több víz legyen a talajban, ami azt jelenti, hogy a talajvíz szintjét kellene magasabban tartanunk azért, hogy ha egy felszíni víz, akár egy akkumulációs tó, vagy egy természetes tó is alacsony lesz a vízállása, de majd a csapadékból érkező víz tudja utánpótolni. Most jelenleg az van, hogy nagyon sok víz hiányzik a talajból, tehát nagyon leszorult már a talajvízszint, tehát itt Vajdaságban egyébként nagyon 6 és 11 méter közötti talajvíz is csökkenés van, és hogyha nagyon kiszárad a talaj, akkor ugye először nyilván a talajnak kell feltöltődni vízzel, hogy aztán az a víz majd a talaj felszínén is álló vízformájában meg tudjon jelenni, tehát ehhez meg nagyon sok vízre van szükség.
3: De nyilván ez a Kárpát-medence, ez egy mocsaras terület volt, akiknek volt szerencséje látni a régi 1800-as években készült térképeket, mocsár-mocsár hátán, tó-tó hátán, még a későbbiekben is. Hol van ez a rengeteg víz?
4: Hát éppen ez a nagyon katasztrófa ebben az egészben, így van, és ez az emberi tényező, tehát ez már nem a természeti tényezőtől függ, hanem az emberi tényező. Minden ilyen mocsaras területet úgy gondoltak, hogy az hát fel kell áldozni, és akkor ott mezőgazdasági művelés alá kell vonni az összes területet, mert ezek mennyire jó területek. Igen, jó terület egy darabig, de a száradozás folyamata következtében annyira kiszáradt már a talaj, hogy már egyébként azok, amik annó régen mocsaras területek voltak, rosszabb termésátlagokat produkálnak, mint mondjuk például egy magasabban fekvő területen, például a Lösszhátságon, ahol nem voltak ilyen mocsaras területek, csak egy nagyon jó mészlepedékes csernozium talaj alakult ki a löszgyepek alatt. Úgyhogy igazából ez az emberi tényező, a lecsapolások, a vízelvezetések, és manapság is egyébként ez van, hogy a csatornahálózatokon keresztül nem vizet pótlunk, hanem még májnapig is levezetjük a vizet, akkor is, amikor kevés van, és ez jelenleg is zajlik.
3: És ugye ezek olyan tényezők, olyan faktorok, amik ugye egy egész ország, vagy legalábbis mondjuk bizonyos ezzel megbízott vízügyi cégeknek a hatáskörébe van, és akkor mi emberek hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy jó rendben, terei, nekem igazán nincs kihatásom. Van, tudunk mi itt valamit tenni, anélkül, hogy úgymond a mindennapi életünket azért ne túlságosan kelljen átalakítani?
4: Hát például a víznek a védelmével kapcsolatban tudunk egyébként, tehát mondjuk nem okvetlen szükséges a pázsitot a legnagyobb melegben mindig locsolni, vagy nem tudom, két naponként autót mosni. Tehát ugye,
3: a szomszéd úgy is locsolhat, hát, akkor én. Ugye hajlamosak vagyunk ilyen egy kicsikét erre a struc politikára, vagy inkább nem magunkra venni a kritikát?
4: Természetesen, tehát mindig az van, hogy ez nagyban dől el, így gondolkodnak az emberek, pedig kicsiben is lehet egyébként, mert hogy lehet spórolni. Ott pedig természetesen nyilván az már megmutatkozik majd a vízdíjba, vagy az egyéb közüzemi számláknál is ebben a spórolásban. Ez mindig a környezetvédelemnek egy ilyen érdekes része, hogy akkor mi mennyit tudunk spórolni, tudunk. Próbálja ki valaki, hogy ez mennyit jelent, és akkor az majd megjelenik ez számokban is.
3: Motiválja az embereket a pénztárcájukon keresztül? Hogy érte?
4: Úgy veszem észre, hogy manapság már annyira nem, főleg ez a vízkérdés. Tehát a medencék megtöltve, a fű mindig legyen meglocsolva, és akkor mikor így mondjuk, hogy jó, de ott van, hogy az ivóvízbázisunk csökken, a jó minőségi vízzel töltött fel a medencét, amit ihatnánk, akkor hát ez majd lesz, tehát igazából nem, ez úgyse mi döntjük el.
3: Van ott még, ahonnan ez jött?
4: Hát körülbelül igen, és akkor az van, hogy nem érzik még az emberek a súlyát. Hát én erre azt szoktam mondani, ezek a környezeti faktorok, illetve maga ez az egész változás annyira lassú ütemű, tehát ugye több évtizeden keresztül zajlik le, hogy az emberek ezt nem tudják lekövetni, mert mi rohanunk a mobiltelefonok világába, gyorsan pörgünk, másodperces infók, néhány másodperces videók, és ebbe él mindenki. Ez pedig nem olyan gyors, ez sokkal lassabb lefolyású dolog, de viszont sokkal drasztikusabb, mert nem csak a mobiltelefont kell majd feladnunk, hanem lehet, hogy az életfeltételeinket is ezen a területen, és költözni kell, az pedig nagyon drasztikus változás lesz.
3: Prognosztizálják, hogy hosszú távon Vajdaság elsivatagosodik, és ivóvíz hiány lép fel. Ez valós prognózis, valós veszély, vagy inkább csak riogatás, pont azért, hogy ébredjünk fel?
4: Ha mindent számításba veszünk, úgy a klímaváltozásnak az itteni hatását, illetve azt a tevékenységet, ahogy folytatjuk az életünket, és mennyire nem foglalkozunk a víz kérdésével, akkor nagyon is valós, és ez egy reális veszély a mindennapi életünkre nézve hosszú távon.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Íme a hivatalos deviza árfolyamok október 15-ére nézve. 1 euró a mai napon 117 dinár 39 para. Az amerikai dollár 104 dinár 65 para. Az angol font 138 dinár 61 para. Egy svájci frankért 126 dinár 6 parát kell adni, 100 magyar forint pedig 32 dinár 24 parát ér.

0: Reklám következik.
1: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Mi interjúk.
0: A vajdasági magyarságot érintő témák.
4: Előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
4: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ajánlót hallottak.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

A szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója október 15-én csütörtökön. 60 éves korában elhunyt Vastag Bayer Erika, Szabadka Karagyorgye úti lakos. Temetése 12 órakor lesz a Bajai úti temető Pécs kápolnájából. 64 esztendős korában meghalt Tomislav Brancsic, Szabadka, Masaryk utcai lakos. Temetése 13 óra 30 perckor lesz a Sándori pravoszláv temető kápolnájából. 86 éves korában elhunyt Lemberger János, Szabadka, Jakab és Komortéri lakos. Temetése 15 órakor lesz a Bajai úti temető Pécs kápolnájából. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím Szabadka, Karagyurgye út 2. Telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs
3: Reklámot hallottak.
4: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Hírek 9-kor. Halálos áldozatokat is követeltek a csütörtöki isztambuli áradások. Legalább 2 ember, köztük egy gyerek vesztette életét a Törökországot sújtó áradásokban. A török sajtó beszámolói szerint az isztambuli Fatih kerületben egy 14 éves gyerek áramütést szenvedett, miután belépett egy parkban kialakult vízgyűjtőbe. A heves esőzések lakóházakat és üzlethelyiségeket öntöttek el, miközben az utakat és az aluljárókat is víz borította. A hatóságok az iskolák bezárásáról döntöttek, egyes közalkalmazottakat pedig felmentettek a munkavégzés alól. A kedvezőtlen időjárás a légi közlekedést is érinti, az Air Serbia mai járatainál is vannak változások. Kétnapos EU csúcs kezdődik ma Brüsszelben. Az Európai Unió tagállamainak állam, illetve kormányfői egyebek mellett az EU költségvetéséről, az energiaügyről, Ukrajna támogatásáról, a védelem kérdéséről, a migrációról és az uniós bővítésről egyeztetnek. Az uniós vezetők a csúcs találkozón a gazdasági kérdésekre és az európai versenyképességet érintő kihívásokra adandó válaszokra összpontosítanak, beleértve az energiaárakat, valamint az EU 2028-tól 34-ig tartó időszakra szóló hosszú távú költségvetését. Október végén, november elején kezdődhet meg a szülőföldön magyarul támogatás kifizetése Vajdaságban. Ez a magyar szó megkeresésére közölte a Magyarországi Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A program keretében a külhoni magyar nyelven tanuló diákok és egyetemi hallgatók évi egyszeri bruttó 100 000 forintos támogatásban részesülhetnek. A tájékoztatás szerint az idén benyújtott kérelmek közül valamennyi érvényes pályázat támogatásban részesült. Ennek eredményeként Kárpát-medence szerte több mint 223 000 magyar gyerek és fiatal kaphat támogatást. Vajdaságban több mint 19 000 pályázatot bíráltak el pozitívan. A támogatást több ütemben folyósítják, a kifizetések várhatóan december végéig fejeződnek be. Több mint 1200 magyar nyelven tanuló harmadik osztályos diák fedezheti fel Vajdaság történelmi és kulturális értékeit a Magyar Nemzeti Tanács idei kirándulásain. Az ingyenes program keretében a tanulók egyik csoportja Újvidék, a másik pedig Nyugatbácska nevezetességeivel ismerkedik meg. A kirándulásokat október 13-a és 30-a között szervezik meg. A magyar kanizsai diákok ma reggel Újvidék felé vették az irányt. A program a magyar kormány és a Betlen Gábor alap támogatásával valósul meg. Figyeljenek, ha ma autóval indulnak a városközpont felé Szabadkán, útfelújítási munkálatok miatt továbbra is lezárva tartják a város egyik forgalmas központi utcáját, a Strossmayer utcát. Az útzár a mai napon is érvényben van, várhatóan 17 óráig. Az autósoknak azt javasolják, hogy kövessék az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárt útszakasz helyett válasszanak alternatív útvonalat. A felújítások miatt ideiglenes útlezárásra kell számítani a Szabadka és Békova közötti útszakaszon is, a Vám terminál és a békovai körforgalom között. Az időjárásról: Szabadkán és környékén jelenleg 12 fok van. Változó felhőzetre számíthatunk, a csúcshőmérséklet 17 fok körül alakul majd.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
1: Csak a legfrissebbek.
7: Egy óra múlva is.
0: A 107,1 MHz-en.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
4: Társadalmi célú felhívás.
8: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
9: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
10: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
9: Reklámot hallottak.

0: ráébred, miután felébred. Napindító a 107,1 MHz-en. SMR.
1: Október a látás hónapja, október 15-e pedig a fehérbolt nemzetközi napja. Ez a nap a vak és látássérült emberek önálló életvitelére, a közlekedés során tapasztalt nehézségeikre, valamint a társadalmi elfogadás fontosságára irányítja a figyelmet. Mai beszélgető társam Bárdos György, a Szabadkai Vakok és Gyengénlátók Egyesületének tagja, aki saját tapasztalatain keresztül mesél arról, hogyan tájékozódik a világban, milyen kihívásokkal találkozik, mi ad neki biztonságot, és mit szeretne, ha a látó emberek jobban megértenének a vakok mindennapi életéből. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a Magyar Szabadkai Rádiót.
1: Kezdjük egy kicsit személyesebben, ha megengedi.
2: Tessék.
1: Mesélne magáról, hogy hogyan telnek a mindennapjai itt Szabadkán, mivel szereti tölteni a szabad idejét?
2: Nézze, nagyon röviden. Én 18 éve, hogy elvesztettem a látásomat. Azóta közlekedek a fehér bottal. Ugyanakkor van egy vezetőtársam, aki segít vezetni oda, ahova ugye nem látok, és akkor ő bevásárol, és akkor azon keresztül itten élünk a házitársammal. Szabadkán nagyon sokan vagyunk, vakok és gyengelátók. Körülbelül Észak-Bácskában egy 520 személy, aki hasonlóképpen él és küzd az élettel. És akkor röviden, mert egy alkalommal azt mondták maguk világtalanok, és én kijavítottam, azóta megveregeti az a bizonyos egyén a vállamat, magas funkciót töltve, hogy nem világtalanok vagyunk, mert van nekünk világunk, de ilyen. Én, mi vakok vagyunk.
1: Szóval annak idején, 18 évvel ezelőtt, amikor elkezdte a fehér botot használni, ha szabad ilyen személyeseket kérdezni, milyen érzés volt először így elindulni, és mennyi időbe telt megszokni, magabiztossá válni a közlekedésben vele?
2: Na most nézze, én 50 évet dolgoztam, ebből 35 évet sporttal is foglalkoztam. Keresztbe hosszában a régi Jugoszláviát, részben Európát. Egy olyan csapatba focistam, ami ismert volt annak idején Jugoszláviába. Nagyon-nagyon nehéz volt ezt megszokni. Talán azt mondanám, még most se vagyok egészen megszokva azzal, hogy van egy segítőtársam, aki tud vezetni, és ugyanakkor van a fehér botom. Tehát nem egy egyszerű ez az egész dolog, mert mi vakok, gyengelátok, 80%-ot elvesztettünk az életeinkből. 20% van, az föl van osztva, 10% a kézzel tapogatás, 5% a fül, a hallgatás, és 5% megmaradt az orrunkkal, amit érzünk, illatokat, szagokat.
1: Tehát ezzel a 20% érzékeléssel közlekednek. Tud-e teljesen egyedül, tehát csak a fehér bottal közlekedni, vagy muszáj kíséret, hogy legyen?
2: Nézze, maximálisan van a kíséret, de tudok. Azt mondanám, hogy a fal mellett tapogatva a falat, és akkor a bottal pedig segítem magamat előre. A bot az egy olyan 30 centre jobbra-balra kilengés, és egy 5 centiméterrel féljebb van a földtől, vagy az aszfalttól, hogy nehogy valami legyen a lábunk előtt.
1: Igen. Mennyire akadálymentes Szabadka a vakember számára? Tehát milyenek azok a mindennapi akadályok, amelyekkel gyakran találkozik?
2: Hát az akadályok az átjáróknál, ahol segít a jelzőlámpa, hang is van, nem minden jelzőlámpánál, az nagyon-nagyon sokat segít, hogy milyen szín jelenkezik meg a jelzőlámpán.
1: Tehát ön hallgatja ezt is, akkor indul el, amikor hallja, hallja a szöveget, ugye?
2: Így van, ahogy.
1: Van-e valami emlékezetes története, amikor valakivel találkozott, és nagyon figyelmes volt, segítőkész volt, illetve hát ebből tanult, hogy milyenek is tudnak lenni az emberek. Tehát negatívra is, meg pozitívra is kíváncsi vagyok.
2: Igen. Na most mondanám az elsőt, a negatívot. az átjárónál, ott álltam a fehérbottal, és nem tudott tovább menni a kocsi, megállt az átjárón. Oda bekapogtam illemedsen az ablakon, és megmutattam a botot. Lenyitott az ablakot, megkérdeztem, hogy tudja-e, hogy ez micsoda. Azt mondja, fehér bot. És kérdeztem, tudja-e, hogy ez mire szolgál. Nem szólt egy szót sem. Megköszöntem neki, és mondtam, folytassa az utat. Na most ez volt a negatív, a pozitív. Nagyon sokan vannak. Lássák, hogy kell a segítség, megfogják a kezünket, megfogják a vállunkat, szót kérnek, szót mondanak, és akkor egymást kielégítsük azzal, hogy ő engemet átvezet az átjárónál, természetesen csak a jelzőlámpánál, semmiféleképp másik helyen, és ez nagyon-nagyon nagy segítség. Én itt egy emeletes épületben lakom, és van 9 lépcső a bejáratnál. Én ezt a korlátfogásával, kettessével lépködöm a lépcsőket, hogy azért a kondícióm amennyire már lehet tartsam meg.
1: Érdekelne az, mert azt hallottam, hogy nem az a jó, ha mi fogjuk meg a karját mondjuk annak, akit vezetni szeretnénk, hanem az a jó, ha ő fogja meg a mi karunkat, és így megyünk. Mi az igazság?
2: Teljesen így van, ahogy ön mondja. Nekünk nem kell, hogy megfogja a kezünket, mellettünk menjen, és mink vagy a kezét, de inkább a vállára tesszük a kezünket, és átvesszük az ő lépéseinek a taktusát.
1: Van-e még valami érdekes vagy fontos dolog, amit jó, ha tudunk, mi, akik ugye látunk, tehát meg kellene értenünk a vakokkal kapcsolatban, a vakok mindennapjaival kapcsolatban. Mi az, amire mi odafigyelhetnénk?
2: Hát ez a legjobb, hogyha így segítenek, hogy odaállnak mellénk, megkérdezik, hogy kell-e segítség, ha igen, akkor így, ahogy elmondta ön is, elmondtam én is, így nagyon-nagyon sokat segítenek, és a jövőbe is ezt elfogadjuk és kérjük.
1: Ha szabad még kérdeznem az egyesületükről, ugye a vakok és gyengénlátók Szabadkai Egyesületének a tagja ön. Milyen programokat szerveznek, hogyan segít ez az egyesület a tagságának?
2: Hát mindenféleképpen, amit csak lehet maximálisan, a gyógyszerekek beszerzésére, az orvos ellátásnál, az idősek otthonába elhelyezése, sok-sok ilyen dolgokat, amit nem tud egyedül elrendezni az egyesületünk, van nekünk ugye vezetőség, van titkárság, és nagyon-nagyon szeretném, ha látnák, hogy a titkárságon egy gimnáziumot fejezett kis hölgy, aki teljesen vak, hogy gépel, ő teljesen egyedül tanult meg gépelni is, számítógépet használja, úgyhogy nagyon-nagyon jó ezt hallani, látni. Továbbá vannak nekünk külföldi városok és országok közötti találkozók. Most is itt vannak Szlovéniából, Horvátországból, több városból, Boszniából, Magyarországról, Szerbiából, azaz itthonról, Újvidék, Belgrád, Kikinda, Becskerek, és természetesen itten a szabadkai környezet. Ezek nagyobb részt ilyen sporton keresztül van sakk, szeretném hallani, ha azt is látnák, hogy sakkozik két világtala, azaz vak, és akkor van pikádó, meg teke vagy jobban népnyelven mondva kuglizás.
1: De hát ezek olyan sportok ezek, amikhez hát kellene látni. Hogy csinálják?
2: Tessék eljönni, megmutassuk. Kicsit eljönk üten.
1: No, hát de érdekes nagyon, mert biztos tudja, hogy merre állnak a bábuk, vagy valami ilyen módon, ugye? Kiszámolják.
2: Igen, persze, van, aki vezet bennünket, ugye a látó, a titkárunk az teljesen látó, mert érkezik hozzánk posta, stb., és akkor az elvezet bennünket erre találkozóra, és ott megvan, mert ugye gyakoroljuk, hát vannak nekünk azaz edzések, ahol gyakoroljuk ezeket a pikádót is, a sakkot is, a tekét is, tehát nincs olyan különösebb gond ez felől, hanem az a gond, hogy megmutassa, hogy ott vannak, és a bemondó, vagy a tekepálya úgy van, vagy a kuglipálya úgy van beállítva, hogy az közli, hogy elütött háromat, mit tudom én abból a kuglibabából, és azt mondja, még van ennyi meg ennyi. Jobbra, balra. Tehát tájékoztat hanggal, hangosan a tekepálya automatája, mondjam így.
1: Na hát nagyon jó, hogy ezt így meg lehet oldani, és hogy önök is tudnak így ilyen szórakozni, sportolni együtt. Szabadkán, ha valamit megváltoztathatna, mondjuk egy dolgot, akkor mi lenne az, hogy a vakemberek biztonságosabban vagy önállóban közlekedhessenek? De ez más városokra is igaz lehet.
2: Igen. Hát ez így van. Ugyanakkor vannak városok, már találkoztunk olyannal, hogy a jelzőlámpa nincs, de a kijelölt átjárónál, az átjáró fehér vonalak mellett van egy fél méter rücskös rapacsos talaj, amire rá tudunk lépni, és azon keresztül átvezet az út bennünket a másik oldalra. Nem tudom, világos, amit mondok?
1: Igen, tehát lehet látni, és meg egy kicsit érzékelni, hogy rapancsos, és akkor arra
2: igen,
1: kell menni.
2: Igen, de akikkel várakozunk, akkor mi már azt tudjuk körülbelül, hogy melyik városban hol lehet ilyesmit találni. Megkérjük, hogy segíjen már átvezetni, csak mutassa meg, hogy hol van, jobbról vagy balról, mert mindig a jobb oldalt van az átmenés, és bal oldalt van a visszajövő, ilyen rapacsos, rücskös, átjáró, így mondjam.
1: Remélem meghallják az illetékesek. Most is felújítás zajlik itt a város központban. Hát, ha egyszer erre is odafigyelnek majd.
2: Na most,
1: igen?
2: Igen. Most csinálják itt az aszfaltozást ebbe az utcába, Szabadkán, ugye az elég forgalmas utca. Ottan lehetne ezt alkalmazni, csak ugye ez mind tudja, hogy anyagiakat igényel, stb. De hát
1: meg a tervezést is. Tehát előre kellene gondolkodni, ugye? No, hát meglátjuk, milyen lesz. Remélem, hogy jó lesz a Strossmayer utca is, hát nem csak nekünk, hanem a vakembereknek
2: igen,
1: is.
2: Igen,
1: még annyit kérdeznék végezetül, hogy mit üzenne azoknak, akik most veszítették el a látásukat, tehát, hogy nagyon újdonság számukra, és még most tanulják ezt a helyzetet, hogyan boldoguljanak önállóan?
2: Csak azt tudnám ajánlani, minél többet jöjjenek az Egyesületbe, minél többet találkozzon, mondjam így, hogy velünk, akiknek bizonyos gyakorlata már van, bizonyos dolgokról, mert mink se tudunk sok mindent még, de ő, mint kezdő, az, aki nagyon rövid ideje tagja, vagy veszítette látását, vagy gyöngült a látása, mi nagyon szívesen segítünk, bár akármiben neki, hogy ő is azért csatlakozó és tartsa tovább a kapcsolatot az Egyesületünkkel.
1: Úgy tudom, hogy hallgat bennünket, de gondolom a televíziót is hallgatja, de ugye a rádiót igen. is hallgatja, igaz ez? Így kapcsolódik ki, így tájékozódik már, mint az információk szempontjából?
2: Teljes információja van. Minden órában meghallgatom a Szabadkai Magyar Rádiónak a híreit, ugyanakkor ugye a tévét is hallgatom. A tévét azt kapcsolgatom, a magyar tévét is, a szerb tévét is, úgyhogy hát nem látom, de hallgatom. És akkor azon keresztül megítélem, hogy mint a tévét is.
1: Jó, hát én minden jót kívánok, kitartást és minél jobb feltételeket a vakembereknek. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk.
2: Én is köszönöm, hogy elmondhattam ezt. Erről lehetne hosszabb ideje beszélni, de ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a Szabadkai Magyar Rádió megkeresett bennünket. Szokta a televízió is kijönni, fölvételezett már többször, ő nekik is ezt tudom kívánni, hogy minél sűrűbben látogassanak bennünket, és hallgassanak meg bennünket. Köszi szépen!
1: Én is köszönöm. Bárdos György, a Szabadkai Vakok és Gyengéllátók Egyesületének tagja volt a telefon túlsó végén.
2: Igen, köszönöm.

0: Ajánló következik. 8 ember próbáló feladat, a szabadtűzi sütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
1: Ajánlót hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Kezdje a reggelt
0: a 107,1 MHz-en.
1: Akik most terveznek megindulni Szabadkára, Szabadka belvárosába, akkor jó, ha tudják, hogy útfelújítási munkálatok zajlanak ezen a legforgalmasabb központi utcán, a Strossmayer utcán. Ez itt van nagyon a közelben, ahol mi is vagyunk, és nem is tudunk behajtani tegnap óta. Ugye lezárták tegnap is 7 és 17 óra között, ma is ez van érvényben, tehát 17 óráig nem járható az utca, a Strossmayer utca, és azt javasolják ugye az autósoknak, hogy kövessék az ideiglenes útjelzéseket, és próbáljanak alternatív útvonalakat használni a Strossmayer utca helyett. A parkolással is ugyanígy van, nem lehet parkolni sem, esetleg 17 óra után. Ugye elméletileg ez befejeződik a mai napon, és akkor holnaptól már minden a normális kerékvágásba kerül. Egyébként ez a felújítás része egy Szabadkát érintő 550 milliós infrastruktúra fejlesztési projektnek. Ideiglenes útzára kell számítani a Szabadka-Bíkova közút, vámterminális Bíkovai körforgalom közötti szakaszán. Az elképzelések szerint a belgrádi utat is felújítják, majd a Forrás utcától a Maxim Gorki utcáig. Az év végéig pedig mintegy 20 kilométernyi utat és utcát újítanak fel, vagy építenek ki Szabadkán és a környező településeken. Ezekkel az információkkal rendelkezünk. Itt a Strossmayer utcával kapcsolatban még a mai napon legyenek türelemmel, aztán holnap talán minden a régi lesz. 9 óra 36 perc van, zenélünk, aztán ide várom a mozaikos kolléganőmet, aki a főszerkesztünk is egyben, Dédics Zuzanna jön majd a stúdióba, és elmondja, hogy mi várható a mozaikban.

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kis János.
1: És egy közkedvelt műsor.
2: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
3: A főszereplő maradt a régi.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Ajánlót hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az FM 107,1-en és az interneten.
2: Emlegettem már Déri Szuzánát, aki a Mozaikban lesz önökkel 10 óra után, és itt is ül a stúdióban. Szia, Szuzi!
3: Szia, Ildi, és köszöntöm a hallgatókat. Ritkán ülünk mi így, ugye, ketten itt a stúdióban.
2: Valahogy nem úgy alakul, mert szoktunk együtt dolgozni, meg
3: nagyon
2: reggel
3: sokat,
2: is ébredünk,
3: igen.
2: De valahogy nem alakul így.
3: No, hát, mind a ketten a stúdióban ülünk.
2: Első kérdés természetesen az, hogy mi lesz a Mozaikban, de aztán még lehet, hogy valamiről beszélünk.
3: Hát ugye ti is foglalkoztatok a mai nappal, a napindítóban, ugye a látás hónapja az októberi hónap, ma pedig a Fehérbot nemzetközi napja van. Viszont amit még érdemes tudni az az, hogy Avilai Szent Teréz ünnepe is ma van, és ezen a napon tartják a Szabadkai Szent Teréz Székesegyház búcsúját is. Egy picit erről az ünnepnapról lesz szó bővebben is. Sztyepán Beretich atya lett a riportalanyunk, aki 4 évtizeden át volt a Székesegyház plébánosa, vele beszélgettünk, ezt hallhatják majd az érdeklődők. Aztán érkezik majd hozzám a stúdióba Mészáros Anikó, a Szabadkai Népszínház közönségszervezője. Ugye egy hét múlva kezdődik pont a Délvidéki Magyar Színjátszás napjának programsorozata, és hogy mivel várják több napon át az érdeklődőket, erről beszélgetünk majd. Nyugodtbácskai magyar közösség programjait is ismertetjük majd. Moger Tímea, illetve Lenner Tímea, ugye ő hol az írói nevét használja, ugye, hol a rádiós neve. Jó, ez amikor valakinek ilyen több funkcióban működik, szóval ő lesz az, aki elárulja nekünk, hogy Nyugodtbácskában mivel várják az érdeklődőket. És hát, hogyha már programok, akkor például kiemelem majd azt is, hogy holnaptól kezdődnek, és egészen jövő hétig tartanak majd a Magyar Kanizsa Önkormányzat szervezésében a Magyar Kanizsa Napja programok, úgyhogy erről is lesz szó.
2: Hát nagyon tartalmas a műsor.
3: Tartalmas, így van. Szeretem, hogy
2: sok jó zene
3: van, miről,
2: is lesz.
3: Van miről beszélni. Igen, a retro zene, az természetesen a fókuszban marad.
2: No, hát most is jó volt a zene ezen a reggelen, még a Keresztapa dallamaiba is belehallgattunk, mert hogy Mário Puzo ezen a napon született.
3: Na, hát akkor látod.
2: És muszáj volt meghallgatni. Szerettem volna még arról beszélni, mert hát nagyon aktuális ez a dolog, hogy jöttél be a munkahelyedre a mai napon, mert hogy én elfeledkeztem, pedig én magam mondom, meg
3: így
2: tudok
3: van
2: róla, és mégis nem számolok bele. Hú, jaj, nem tudok ide parkolni, mert nem tudok bejönni, ugye? Vagy később nem tudok kimenni, mindegy, ahogy nézzük. Mit csináltál?
3: Szerintem tegnap egyébként váratlanabbul érte az embereket a felismerés, és az, hogy ja Istenem, tényleg ez az utca le lett zárva. Én tegnap szabadnapos voltam, úgyhogy tegnap ezen nem kellett gondolkodni. Aztán ma pedig én is, amikor elindultam, akkor útközben jutott eszembe, hogy ugye még plusz egy 5-10 percet menetidőt rá kell számolni az egészre, mármint a parkolás miatt, mert ugye mi mindig itt közel a munkahelyhez valahogy tudunk parkolót találni. Hát igazság szerint én is itt nem messze a posta után valahol találtam parkolóhelyet, és hát gyalog, ugye, gyalog jöttem. Aztán láttam, hogy ott már ugye 7 órától zárják le az utcát.
2: Igen,
3: jól mondom?
2: Igen, jól igen. Mondod,
3: hát én
2: igen.
3: Ott 7:30 körül jöttem, akkor már a táblák kint voltak, és már elkezdődött a munka, úgyhogy...
2: Mi a helyzet? Aszfaltoznak már, vagy felmarták?
3: Felmarták. Ugye... Én nem láttam, hogy elkezdték volna, de szerintem lehet, hogy azóta már, hát igen, azóta már lehet, hogy történt változásként. Úgyhogy hát így.
2: Alkalmazkodunk. Ennyi.
3: Aztán láttam videókat egyébként, például a subotica.com-on, hogy azért volt tegnap káosz a városban. Gondolom, hogy amikor az emberek munkába jönnek, és amikor ugye a többség fejezi a munkáját, akkor van dugó a városközpontban, és a kerülőutak telítődnek be ezek ilyenkor, úgyhogy hát kitartást, és bírjuk ki még ezt a napot.
2: De egyébként az a dugó, ami itt van, tehát ilyen 2-3 körül, igen, vagy nem tudom hány óra körül, tehát biztos akkor mennek haza az emberek egy része.
3: Aztán 4-5 óra körül is ugyanez van.
2: Szóval a dugó van folyamatosan.
3: Hát igen.
2: És ha mondjuk a Városházától ki szeretnék jönni, ugye, a Strossmayer utcára, és balra fordulnék, hát az nem nagyon sikerült. Tehát ugye ez percekig tart, és már
3: akkor
2: nagyon...
3: menjél jobbra, és akkor majd
2: ez
3: valami.
2: Úgyhogy ha jobbra megyek, akkor mindig örülök, igaz, hogy az is eltart, de...
3: Még ha balra kellene menned, akkor is menj jobbra, és majd egyszer kiukadsz oda, ahova szeretnél.
2: Oké, ez jó tanács. Lehet, hogy meg is fogadom. Na, hát ez a helyzet itt Szabadkán, holnapra minden
3: vagy
2: a normális.
3: Vagy gyalog kell közlekedni, vagy kerékpárral.
2: Hát kerékpár az igaz. Uh-huh. Az az igaz. Igaz, kerékpárral kellene, és szerintem fogok is. Úgyhogy ez nem marad, ez mindig így, de amikor hajnalba sietünk, akkor azért másképp van.
3: És amikor hideg van reggel, azért az teljesen más.
2: Jó, hát köszönöm szépen a figyelmüket. Kaszoli, bocsánat, Rafek Violetta a szerkesztünk. Azért keverjük, mert ugye férjhez ment.
3: Idő kell még
2: és
3: nekünk.
2: Ennyi évig Kaszoli volt. Nagyon-nagyon nehéz megszokni a Rafekot, de persze tudjuk. Tehát Rafek Violetta volt a szerkesztő, és Várada Valentina az adásvezető technikus. Jön nem sokára Bíró Tamara hírekkel, meg persze Dédit Zuzanna is a Mozaikkal. Köszönjük a figyelmet.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Figyeljenek, ha ma autóval indulnak a városközpont felé, útfelújítási munkálatok miatt továbbra is le van zárva Szabadka egyik forgalmas utcája, a Strossmayer utca. Az útzára a mai napon is érvényben van, várhatóan 17 óráig. Az autósoknak azt javasolják, hogy kövessék az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárt útszakasz helyett válasszanak alternatív útvonalat. A felújítások miatt ideiglenes útlezárásra kell számítani a Szabadka és Békova között útszakaszon is, a Vám terminál és a Békovai körforgalom között. Szabadkán ma kezdődik a szezonális influenza elleni védőoltások beadása. Első körben 1500 adag a Torlak intézet által gyártott Torvax Flu vakcina áll rendelkezésre. A három komponensű oltóanyagot a 18 évesnél idősebbek kaphatják meg, felső korhatárt nem határoztak meg. A jogosultságot és az esetleges ellenjavallatokat az orvos állapítja meg. Az oltásokat a felnőtt lakosság egészségügyi ellátását végző szolgálat valamennyi rendelőjében beadják. Újabb vakcina szállítmányok érkezése a következő időszakban várható, áll a közleményben. Hétfőn megkezdi működését a szabadkai Sumica óvoda 2-es szárnya. A Násárádoszt iskoláskor előtti intézmény közleménye szerint azok a szülők, akik kérelmezték gyermekük áthelyezését a Sumica óvodába, ettől a naptól rendszeresen vihetik a kicsiket. Az áthelyezési kérelemre adott választ kiküldik a szülők e-mail címére, valamint a felvett gyermekek névsorát az épület ajtajára is kifüggesztik. A Sumica óvoda 1-es szárnyának felújítása a végéhez közeledik, így hamarosan ez az óvoda rész is a gyerekek rendelkezésére áll majd. Megnyitásával lehetőség lesz minden várólistás gyermek felvételére. Kétnapos EU csúcs kezdődik ma Brüsszelben. Az Európai Unió tagállamainak állam, illetve kormányfői egyebek mellett az EU költségvetéséről, az energiaügyről, Ukrajna támogatásáról, a védelem kérdéséről, a migrációról és az uniós bővítésről egyeztetnek. Az uniós vezetők a csúcs találkozón a gazdasági kérdésekre és az európai versenyképességet érintő kihívásokra adandó válaszokra összpontosítanak, beleértve az energiaárakat, valamint az EU 2028 2034-es időszakra szóló hosszú távú költségvetését.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van, a reggeli hűvös idő után a legmelegebb órákban 17 fokot mérhetünk majd, a délután folytatásában is többnyire napos időre számíthatunk Vajdaságban.

0: Csak a legfrissebbek.
1: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
2: Reklám következik.
3: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
5: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
6: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
8: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
9: Reklámot hallottak.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, itt a 107,1 MHz-en kezdetét veszi informatív és szórakoztató műsorsávunk egészen. Délután 2 óráig itt leszünk önökkel. A mikrofonnál Dédics Szuzannát hallják, a műszaki munkatársam Váradi Valentin. Nevében is köszöntöm azokat, akik már reggel óta itt vannak velünk, és azokat is, akik most kapcsolódnak be a műsorba. Az SMS számunk 066 36 36 33. Ide várjuk az üzeneteket, hozzászólásokat, útinfókat, mert hogy hamarosan ezekkel az információkkal is érkezem. Az apró hirdetések után pedig egy ma esti kis hegyesi programot ajánlunk rögtön így az első órában majd a hallgatók figyelmébe. Szabadkán és környékén 14 fokot mutat a hőmérő. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint Zomborban 12 fok van, Újvidéken is 12 fokot mérnek, illetve Nagybecskereken is, és az ország fővárosában, Belgrádban pedig még mindössze csak 11 fokot mutat a hőmérő. Ami pedig az előrejelzéseket illeti, a holnapi nap folyamán a csúcsérték 14 fok körül alakul majd, és megnézzük azt is, hogy mit mutat az előrejelzés péntekre, tehát 14 fok, és a hétvégére, ami a szombati napot illeti, akkor még csak 15 fokot mutathat majd a legmelegebb órákban a hőmérő, viszont vasárnap beköszönt ismételten, talán mondhatjuk így, egy picit visszakacsint még a szép idő, 18 fok lesz a csúcsérték, hétfőn pedig 17 fok, úgyhogy hát mondhatjuk úgy is, hogy kellemes őszi időjárás várható a következő napokban is. És egy jó hír, ha már az időjárásnál tartunk, hogy front ma nem terheli szervezetünket, no azért az enyhe hidegfronti tünetek jelentkezhetnek az érzékenyeknél a magasban beáramló hidegebb légtömeg miatt, úgyhogy fejfájás, azért egy kis migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák is előfordulhatnak. Tartsanak ma is velünk, szóljanak hozzá a műsorhoz, jó vételt, jó rádiózást kívánok mindenkinek!

0: ajánló következik.
1: 13. Szárma Fesztivál a Topolyai Vásártéren október 24-én szombaton. Főzőverseny, kézműves és házi termékek vására, gyerekprogramok és kiváló zenei körítés. Fellép az Ortodox Kelc, a Rávnica Tambura Zenekar és a Grupa Csetiri, a gyerekeket pedig a Falu Kompánia és Báné Rosszics szórakoztatja. Részletek az esemény Facebook oldalán vagy a 024 713 515-ös telefonszámon. Ne feledd, a szárma összeköt! Az esemény főtámogatója Topolya Község önkormányzata. 024 713 515.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en. Csonka András Csókokkal vár című dala szólt az előbbiekben. A dal egyébként a brit Brotherhood of Men együttes 1976-os Eurovíziós dalfesztivált nyert Save Your Kisses for Me című slágerének feldolgozása. Érdekességként elárulom, hogy a dalt Zorán is elénekelte magyarul, ugyancsak Csókokkal vár címmel még 1976-ban Stevanovic Dusan magyar szövegével, Csonka András pedig a 90-es évek végén készítette el a saját változatát eltérő magyar szöveggel. Ez a dal szólt tehát az előbbiekben, és akkor jövök a már említett közlekedési információkkal, mert hogy van belőle bőven. Az Enosu csoportban arról írnak, hogy Palicson a töltőállomásnál ott vannak a rendőrök, és mérik azokat, akik a város felől tartanak Palics irányába. Szabadkán a vegyészeti iskolánál is ott vannak a rendőrök, mérnek, illetve a tűzoltóknál ellenőrzik a közlekedőket. Topolyán, a medencénél ugyancsak ott vannak a rendőrök és mérnek, és Tavankútnál is ellenőrzik a közlekedőket, úgyhogy csak óvatosan tartsák be a közlekedési szabályokat, hiszen ahogyan hallhatták, nagyon sok ponton ott vannak a rendőrök, és éberen figyelnek. Ami a határátkelő helyeket illeti, megnézzük, mi a helyzet. Szerbiából Magyarország irányába a határátkelő helyek többsége jól járható, a horgosi nagy határátkelő helyen van 20-30 percnyi várakozási idő, ami a kilépő oldalt illeti. A belépő oldalon pedig hasonló a helyzet, tehát nincs azért 15 percet meghaladó várakozási idő egyik határátkelő helyen sem. Érdemes tájékozódni, vezessenek óvatosan, körültekintően, és hogyha már közlekedés, akkor a folytatásban felülünk arra a bizonyos szerelemvonatra, méghozzá Demjén Ferenc társaságában. Az apró hirdetésekkel jövök hamarosan.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Hirdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik. Mozaik. Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain. A Mozaik első órájában pedig rögtön egy programajánlattal érkezünk. Kishegyesre invitáljuk Önöket, ahol ma este egy zenés színházi előadást láthat a nagy érdemű. Hogy miről is van szó pontosan, erről érdeklődünk. Itt van a vonalban velünk Sándor István, alpolgármester. Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatóink nevében is.
3: Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Ma este tehát akkor egy előadás. Mivel várják az érdeklődőket? Mit kell tudni erről a zenés színházi műről?
3: Kicsit kiszélesíteném az információt, mert nem csak ma este, hanem ezekben a percekben is előadások zajlanak. Méghozzá az általános iskolás, illetve az óvodásokat célozta meg ez a program, amely nem más, mint a Déliné program elnevezést kapta, amely a Magyar-Szerb Kulturális Közös Évad keretében a Magyar Nemzeti Tanács közbenjárására valósul meg Vajdaságban. Valósult ez meg már a tavalyi évben is, de az idei évben is szerencsések vagyunk, hiszen Kishegyesre ellátogatnak. Ugye 10 órától a Színházteremben az Anima Music Kamarazenekar Muzsika az éjszakában címmel tart a gyerekeknek előadást, majd pedig déltől a Lóca Együttes Hétországra szóló lakadalom címmel tart majd zenés programot. Erre több mint 100 gyereket várunk előadásonként.
2: Ugye nemrég volt a gyerek nap is, illetve gyerek hetet is tartanak sok helyen, gyerek hónapot itt októberben, úgyhogy ez abszolút a gyerekeknek gondolom egy ilyen plusz program és plusz lehetőség ennek a napnak kapcsán.
3: Így van, ez most egy ilyen utógyerek hét, mert a múlt héten is voltak programok a gyerekeknek, szintén zenés programok is, viszont ezt a programot egy kicsit megtolva a gyerek hét után, de teljesen kapcsolódik a tematikájához, úgyhogy teljesen egyetértek ezzel a gondolattal, és egyébként a gyerekek szeretik az ilyen produkciókat, bár is az én kisfiam mindig pozitívan ér haza egy-egy ilyen rendezvényről. És akkor most áttenném az alap programra a szót, amely este 19 órától kezdődik majd szintén a Színházterembe, itt Kishegyesen. Pataki Szilvia, mindig az a perc, Árádi kalapja címmel tart zongorajáték, illetve ének, Kárádi híres slágereit fogja énekelni, amelyek azt gondolom, hogy számos korosztály számára ismertek lehetnek, úgyhogy bízom abban, hogy minél több kishegyesi vagy környékbeli eljön erre a színes előadásra, és ezúton is köszönöm a Magyar Nemzeti Tanácsnak, hogy ismét Kishegyesre tájolták ezt a programot, hiszen a felújított kultúrközpontunk nem csak kívülről kell, hogy szép legyen, hanem meg kell töltsük élettel, programokkal, és azt gondolom, hogy ezek a programok így a nap folyamán méltóak, és mindenki számára kell, hogy szép legyen, hanem meg kell töltsük élettel, programokkal, és azt gondolom, hogy ezek a programok

0: Mindenkit szeretettel várunk.
1: Köszönöm szépen, hogy beszámolt erről. Tehát akkor még egyszer mondjuk, este 7 órától Kishegyesen a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület termébe várják az érdeklődőket. Mindig az a perc Karádi kalapja Jazz Story című előadásra. A részletekről pedig Sándor István alpolgármester számolt be nekünk. Köszönöm szépen, és hát sok-sok érdeklődőt kívánunk akkor.
0: Én is köszönöm. Minden jót mindenkinek.

0: Mozaik.
1: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
2: Mozaik. Részletről részletre.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Mozaik első órájának végéhez értünk. A következő órában szó lesz majd arról, hogy október 15-e a Avilai Szent Teréz ünnepe, és ezen a napon tartják a szabadkai Szent Teréz Székesegyház búcsúját is. Sztyepán Beretics atya, aki 4 évtizeden át volt a Székesegyház plébánosa, volt az, aki nyilatkozott nekünk a témában. Ezzel a beszélgetéssel jelentkezünk majd a következő órában, de emellett folytatjuk a programajánlatok sorát. A község napja Magyar Kanizsán péntektől egészen jövő hét szerdáig ünnepelnek, és megnézzük azt, hogy milyen programokkal várják az érdeklődőket. És a hétvégén pedig, ami egy fontos információ, például nekem, akinek még nem sikerült eltenni a télire valót, így hát érdemes lesz kilátogatni Szabadkára, mert hogy idén 25. alkalommal rendezi meg a télire való vásárt a Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat. Azok a lakosok, akik a téli finomságokhoz szükséges friss alapanyagokat szeretnék beszerezni, szombaton ezt megtehetik, méghozzá a Nagybani piacon. A rendezvény azokat a helyi mezőgazdasági termelőket tömöríti egy helyre, akik saját termesztésű, bőséges, szezonális zöldség és gyümölcs kínálattal várják a vásárlókat. Az idei vásáron egyébként a szervezők és a kiállítók ezúttal is a Vöröskereszt Szabadkai Népkonyháját támogatják. A termelők által felajánlott zöldségeket, gyümölcsöket és egyéb élelmiszereket még aznap átadják a szervezet képviselőinek, tehát mondhatjuk úgy is, hogy valamilyen formában egy jótékonysági rendezvényről is szó van, tehát szombaton a Nagybani piacon Szabadkán télire való vásár, várják az érdeklődőket sok-sok szeretettel a szervezők. Mi pedig ahogyan említettem, egy újabb témával jövünk majd a következő órában, előtte viszont érkezik a stúdióba Bíró Tamara, és a 11 órai híreket mondja.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Figyeljenek, ha ma autóval indulnak a városközpont felé, útfelújítási munkálatok miatt továbbra is le van zárva Szabadka egyik forgalmas utcája, a Strossmayer utca. Az útzára mai napon is érvényben van, várhatóan 17 óráig. Az autósoknak azt javasolják, hogy kövessék az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárt útszakasz helyett válasszanak alternatív útvonalat. A felújítások miatt ideiglenes útlezárásra kell számítani a Szabadka és Békova közötti útszakaszon is, a Vám terminál és a Békovai körforgalom között. Hivatalosan is elkezdődött a fűtési szezon, de a hideg időjárás miatt a legtöbb távhőszolgáltató korábban indította el a rendszerét. Szerbiában 60 távhőszolgáltató működik, amelyek körülbelül 670 ezer háztartást látnak el hőenergiával. A Szerbiai Távfűtőművek Üzleti Szövetség közlése szerint a rendszerek műszakilag készen állnak a fűtési idényre és elegendő mennyiségű energia áll rendelkezésre. Sikerült megoldást eszközölni a Verbászi fűtőmű pénzügyi problémáira is, így a városban a fűtés a következő 3-5 napban megkezdődhet, tudta meg a szerbiai RTV. A fűtést általában reggel 6-tól este 9-ig kapcsolják be a távfűtőművek, Belgrádban és a nagyobb városokban pedig este 10-ig. Hétvégén és ünnepnapokon a fűtés egy órával később reggel 7 órától kezdődik, rendkívül alacsony hőmérséklet esetén pedig egész napos is lehet. A fűtési szezon április 15-éig tart. Az átmeneti idő szakokban október 1-e és 14-e között, valamint április 16-a és május 3-a között a fűtés azokon a napokon biztosított, amikor a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet 12 Celsius fokot vagy annál alacsonyabb napi átlaghőmérsékletet jelez előre.
2: Választások 2026.
4: Kihirdette a Köztársasági Választási Bizottság a Vajdasági Magyar Újrakezdés listáját, így a VMU 2-es sorszámmal indulhat a november 8-ai nemzeti tanácsi választáson. A VMU szerdán adta át listáját a RIK-nek, és este már ki is hirdették a listát. A Vajdasági Magyar Újrakezdés a Facebookon azt írta, listavezetőnk Mezei Zoltán színművész és rendező. Olyan szakmai listát állítottunk össze, amelyen pedagógusok, kutatók, művészek, közgazdászok, mérnökök, újságírók, közösségszervezők és fiatalok vállalnak szerepet. Különböző területekről érkeznek, közös bennük a tudás, a tapasztalat és a közösségünkért végzett munka szándéka. Kiemelték, a Magyar Nemzeti Tanács közös ügyünk, olyan intézményt építünk, amely valóban képviseli, szolgálja és összekapcsolja közösségünket.
2: Választások 2026.
4: Belgrádban vetítették le a Pannon RTV Sörös Imre és a Pongrácok című dokumentumfilmét az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. Kozma Zoltán alkotása a temerini születésű Sörös Imre életét és a forradalomban vállalt szerepét mutatja be. Sörös Imre és Renner Péter a szabadságharc leverése után futárszolgálatot teljesített Bécs és Budapest között, és segített biztonságba helyezni a Pongrác családot. A két férfit a forradalomban vállalt szerepéért 1958-ban kivégezték. A Collegium Hungaricum által szervezett vetítés sok érdeklődőt vonzott, akiket a történelmi események mellett a film személyes hangvétele is megragadott.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van, a reggeli hűvös idő után a legmelegebb órákban 17 fokot mérünk majd, a délután folytatásában is többnyire napos időre számíthatunk Vajdaságban. Az előrejelzések szerint október 21-éig Szerbia szerte túlnyomóan napos idő várható kevés vagy mérsékelt felhőzettel.
2: Régi zenék, új információk.
5: Fedezze fel a kettőt együtt.
2: A 107,1-en.
5: A Szabadkai Magyar

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletről.
2: Részletre.
1: Részletre. A 107,1 MHz-en.
0: A szabadkai avilai Szent Teréz Székesegyház 1773-tól 1779-ig épült. A 64 méter magas tornyokkal rendelkező késő barokk székesegyház 61 méter hosszú, 26 méter széles, és Franz Kaufmann pesti építész tervezte. A Bazilika Minor felszenteléséről minden évben október 14-én emlékeznek meg, a templombúcsút pedig egy nappal később, október 15-én, avilai Szent Teréz napján ünneplik. Ezzel a témával folytatjuk mai Mozaik műsorunkat. Ez a jelentős nap nem csak a hívők és az egyházközség számára fontos találkozási pont, hanem az egész város búcsújaként éljük meg, emelte ki Sztyepán Beretics atya, aki 4 évtizeden át volt a székesegyház plébánosa. Kolléganőnk Szabó Hangya Teréz beszélgetett vele.
3: Sok-sok búcsút élt meg közösen a híveivel, mivel hogy ilyenkor tartják a templom búcsúját. Milyen naphoz is kapcsolódik? Hanyadikára esik ez a búcsú?
4: Hát az mindig október 15-éhez kapcsolódik. Akkor van a Vilai Szent Teréz ünnepe, emléknapja. És amint mondjuk meglepődtem, hogy a város címerében nem csak 1779-ben szerepel Szent Teréz képe, hanem már akkor, amikor nem szabad királyváros, hanem csak ilyen kitüntetést kapott Bécsből, a királynőtől, már akkor szerepel a város címerében a Vilai Szent Teréz. Tehát mielőtt még szabad királyvárossá lett volna. Mária Terézia királynő, ha valahol templomot épített, akkor egy pár helyről tudom, hogy pont a Zavilai Szent Teréznek szenteltette meg a templomokat. Itt például a mostani pozsegai székesegyház, az plébánia templom volt úgy, mint a mi templomunk is, az is a Vilai Szent Teréz. Szuhopoliban is abban az évben építették a templomot, azt is a Vilai Szent Teréz tiszteletére szentelve, tehát az az ő védszentje, és akkor különben is, tehát a Vilai Szent Teréz egy hatalmas szent. Tehát nem csak abban tűnik ki, hogy ő nővér volt, hanem a spanyoloknál az irodalomban is számít, mert tehát rengeteget írt, és anyanyelvén írt, tehát spanyolul írt. Úgyhogy a mi székesegyházunkban az oltárképe nagyon szépen, világosan beszél arról, hogy ki a Zavilai Szent Teréz. A zoltár képen szerepel például egy könyves polc. Hát az arra utal, hogy rengeteget olvasott, és nem csak olvasott, de írt is. Budapesten van, Terézvárosban szintén a Vilai Szent Teréz templom. Ugyanaz a művész festette az ottani oltárképeket, aki minálunk festett. És volt, aki többször Terézvárosi hívek, vagy a plébános is itt járt, és akkor én mindig azt mondtam nekik, hogy ugyanaz a festő, de a szabadkai kép sokkal szebb, mint a Terézvárosi, és ez tényleg így van. Tehát itt az a pillanat van a Szent Teréz életéből, amikor ő átéli az, hogy ő isteni szeretetnek a sebesültje. Ott van egy arkangyal, aki isteni szeretet nyilával megsebzi a szívét. Tehát ez, az a motivum van itt az oltáron. És ami még szép, ugye, én azt is szoktam mondani, hogy ez az oltárkép tulajdonképpen legnagyobb, legpompásabb városi címer, mert benne van minden, ami a városi címer szerepel. Két részből áll a címer, tehát a fönti részben van a Vilai Szent Teréz és a szűzanya. Az alsó részben pedig az oroszlán. Igen, de ezen a képen nem látni az oroszlánt. Hát nem kell a képen mindent meglátni. Alatta van a Szentségház, a jelenések könyvéből ott az áll, hogy győzni fog a Júda törzséből való oroszlán. Tehát az is van. Úgyhogy ez, én nagyon megszerettem, tehát a templomban a legszebb tényleg az az hatalmas nagy oltárkép. És ez a, tehát az oltárkép tulajdonképpen 1804-ből való, és az Szabadka város ajándéka volt a templomnak. Úgyhogy ez tehát az a tény, hogy Avilai Szent Teréz, aki munkás, aki író, aki jámbor, aki nagy szervező, és mondjuk még, ami érdekes, a középkorban, tehát a lány, az asszonyok, tehát azok nem jártak iskolába, de Avilai Szent Teréz olyan, aki rengeteg tudást szerzett, és ami még nagyon érdekes, tehát ő olyan szervező, aki mindennel foglalkozott, tehát egy körülbelül 20 zárdát alapított, és ő volt az, aki megrajzolta az új zárdának a tervrajzát, tehát rengeteget dolgozott, rengeteget tudazott, tehát nagy utazó volt, és még ugye, ami érdekes ő nála, ő nem csak a női zárdákat újította meg, hanem a férfi zárdákat is képes volt megindítani. Tehát egy hatalmas, tényleg középkorban egy óriási asszony. És ami még szép nála, ő abban az időben újította meg a kármeli rendet, amikor Európa észak meg nyugati tájakon kezdett a protestantizmust kialakítani, tehát olyan frissességet hozott a katolikus egyházban, hogy az, tehát azon meglepődtem például, hogy a híres konstantinápolyi pátriárka külön ment tanulni spanyolul, hogy a Teréz műveit tudja úgy olvasni, ahogy ő írta. Tehát egy olyan kép az egyház történelmében, amire csak büszke tud lenni egy katolikus ember. Tehát mondjuk ez egy óriási dolog, és van még egy óriási dolog, hogy itt Szabadkán a búcsú, ez a városnak a búcsúja, a plébániának a búcsúja, tehát ez itt minden külsőségek nélkül megy, tehát itt nincs ringispil, nincs semmi, az utcán semmi semmi, csak a templomban, tehát csak a lelki momentum az alá van húzva. És így volt régi időkben is, most is úgy van. Az, hogy mennyire éhesek a katolikusok a búcsúra, az itt a városban, a Szabadkán abból is látszik, hogy nem sokan jönnek. Tehát csak azok, akik nagyon igényesek, azok itt vannak. Tehát nem lehet tömeget elvárni. De az a szeretet, ami a hívekben van, az pedig itt nagyon nyilvánvaló. Tehát 250 évvel keresztül mindig így volt, és most is így van. Tehát az a lelki momentum az nagyon fontos. Tehát nem lesz tömeg, és nem lesz az utcán semmiféle ünnepség, és mondjuk még a régi Jugoszláviában is, tehát a két világháború közt, akkor is úgy volt, hogy a búcsúra eljött a város előjáróság, és a plébániának az előjárósága, azok ott ültek az első padokban, tehát ez így volt régi időkben. Most abból nem maradt semmi, de tudjuk, hogy városunknak védszentje, Avilai Szent Teréz, egy óriási asszony, egy óriási nő a középkorban. És nagyon nem bírom azokat, akik a sötét középkorról beszélnek, mert, tehát egyáltalán nem sötét, mert ilyen emberek születtek a világra, és tudtak valamit alkotni és termelni, mint Avilai Szent Teréz. Abból az időben van a Loyolai Szent Ignácius, tehát a kereszténységnek óriásai éltek az úgynevezett sötét középkorban. És van még egy érdekes és jó dolog a középkorban, pedig az, hogy a sötét középkorban történt az Amerika felfedezése. Tehát az mind abban az időben volt. Most Szent Teréznek a testvére is részese volt az amerikai, tehát azt hiszem, hogy inkább dél-amerikai Amerika felfedezésében, és Szent Teréz tudta, hogy hadseregben van a testvére, de nem tudta, hogy azok hogy mit csinálnak, tehát mert az óriási botrányokkal járt. Tehát amit a jezsuiták kezdtek ott intézni a Dél-Amerikában és Észak-Amerikában, az nem egyezett meg a polgári hatóságokkal, tehát amit a királyok, a spanyol vagy a portugál királyok, amit intézkedtek ott, az botrány volt.
3: Atya 40 éven keresztül itt volt minden ilyen ünnepi napon. Úgy gondolja, hogy minden egyes alkalommal ennek a tudós asszonynak, mert tudós szentnek is nevezik a villai szenterészt, ennek a tudós asszonynak megadták azt a méltóságos ünneplést, amelyet megérdemelt?
4: Azon vagyunk mindig. Tehát a Zvekánói püspök úr például mindig megünnepelte nem csak a templom felszentelésének az ünnepén, ami 14-én van, hanem a búcsúi misit mindig ő vezette, és ő maga prédikált. Tehát nagyon fontos megmutatni, hogy hogyan értelmezi a búcsút a mi egyházunk. És a mi egyházunk olyan, hogy ezt a napot mindig legünnepiesebben megtartotta. Az új püspök most elfoglaltsága miatt a búcsú napján nem tud itt lenni, de előtte való nap itt lesz. Tehát, és mondjuk az én szándék az, hogy ez minél elevenebb ünnep legyen, mert tehát a rádióban, a tévében minden lépten nyomon azon van, hogy ez minél jobban hírül adni, hogy a papok is, a filibánosok is összejönnek erre az ünnepre. Tehát az új püspök, a Fazekas Ferenc püspök úr is azon van, hogy ez még elevenebb legyen, mint amilyen.
3: És Beretics atya hogyan készül erre a napra?
4: Nekem most, mint nyugalmazott plébánosnak nincs más, hanem csak a Zsolozsmából, igen, megünnepelni, és úgy, hogy délután, akkor már van az előeste, akkor tehát az esti ima, a nagy ünnepek a katolikus egyházban mindig előtte való nap kezdődnek, tehát este kezdődik, akkor elmondom már a Szent Terézi ünnepről szóló zsolozsmát, tehát az mind olyan, hogy tehát ami úgy sarkalja az ünnepnek az illatát, már előtte való nap, úgyhogy ez így megy.
3: Ezek szerint imádságban fog elmúlni az egész ünnep?
4: Az imádságban is, persze, megyek meg, akkor van a búcsú, megyek a koncelebrálni a püspök úrral, meg az új plébánossal, és így, tehát szerettem ezt az ünnepet. És az is tetszik, hogy a mostani kántor, hát mindenkori kántor azon volt, hogy ez az ünnep tényleg ünnep legyen, tehát nagyon ügyesen megszervezi az egyházi éneklést a mise alatt, a búcsúi mise alatt. Tehát az külön élvezett azt végighallgatni.
3: Szép ünneplést kívánok!
4: Köszönöm szépen! Na, ezt a várost nagyon megszerettem. Emlékszem, amikor 1985-ben Zombor irányából érkeztem ide a városba, mikor megpillantottam a Székesegyház tornyait. Hát, jó érzés, meg bizonyos rettegés is volt bennem. Tehát emlékszem a Vakos plébánosra, egyszer kérdeztük tőle, hogy van-e neki lámpaláza, amikor a Székes Egyházban prédikál. Akkor ő azt mondta, hát tudod, ha valaki itt prédikál, és nincs lámpaláza, az szemtelen. Hát igen, én nekem lámpalázom is van, tehát én nem fogok prédikálni. De az mindig olyan, úgy érzem, hogy Szabadka, és ez a Székes Egyház, az az én házam, az én ünnepem, és úgy fogom megünnepelni.

0: Reklám következik.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. 8 ember próbáló feladat, a szabadtűzi sütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon Televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
3: Ajánlót hallottak.

0: Időjárás.
1: Közlekedési hírek.
0: Határhelyzet.
1: Közérdekű információ.
0: A legjobb retro zenék társaságában.
1: Ez a Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
1: 11 óra 40 perc a pontos idő, és a Mozaik folytatásában megnézzük most, mi a helyzet az utakon, és érkezem a már beígért programajánlattal. Községnapja Magyar Kanizsán, péntektől szerdáig ünnepelnek, és hogy milyen programokkal készülnek, ez is kiderül, de előtte megnézzük, mi a helyzet az utakon. Palicson továbbra is ott vannak a rendőrök a töltőállomásnál, és mérik azokat, akik Szabadka felől érkeznek. Aztán azt írják még, hogy Sári és Nemesmilit között is ott vannak a rendőrök és mérnek. Topolyán már nincs rendőri ellenőrzés, és nincs információnk arról, hogy Tavankúton ott vannak-e még a rendőrök. Írjanak nekünk, az SMS számunk 066 36 36 33. A határátkelő helyekről korábban azt mondtuk, hogy jól járhatóak, és megnézzük azt, hogy itt változott-e valamit a helyzet. Hát igen, Horgos egy határátkelő helyről azt írják, hogy most itt egy óra a várakozási idő, és Horgos 2-nél is megnövekedett a várakozási idő, fél órát biztos várni kell. Ami pedig a belépő oldalt illeti, Magyarország irányából nézzük, Röszke 2-nél fél órát kell várni, és a többi határátkelő hely pedig jól járható, nincs 15 percet meghaladó várakozási idő. A Border Watcher applikációt tudom ajánlani azoknak, akik szeretnének tájékozódni még mielőtt útnak indulnak, és választanak maguknak határátkelő helyet. Tehát péntektől szerdáig ünnep Magyar Kanizsán, a község napját ünneplik. A török aluli 1686-os felszabadulást ünnepli tehát Magyar Kanizsa a község napjaként október 20-án. A programsorozat viszont már holnap elkezdődik, és egészen jövő hét szerdáig tart majd. Így például a szombati nap a sportról szól majd, ugyanis a gyógyfürdőben 10 órakor kezdődik a nagymúltú Csaba Ferenc nemzetközi birkózó emlékverseny, amelyre több ország sportolói érkeznek majd. A Tisza Néptánc Egyesület fennállásának 30. évfordulója alkalmából gála műsort tartanak, ugyancsak szombaton este 7 órától a Magyar Kanizsai Knesában. Aztán vasárnap a Vajdasági Magyar Kórusok találkozóját tartják a Szent Őrangyalok templomban. A rendezvényre 2 magyarországi és 9 vajdasági kórus jelezte részvételét. Ami a folytatást illeti és a programokat illeti, már a hétfői napnál tartunk, ugyanis Valkai Zoltán helytörténeti sétát tart majd hétfőn, délután 4 órától. A helyi építész a nagy templom előtt várja az érdeklődőket, ahonnan a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolához sétálnak, majd olyan szempontból mutatja be a Szent Őrangyalok templom épületét, ahogy eddig talán nem is ismerték sokan. Hétfőn este 7 órától a könyvtárban Magyar Kanizsán Kávai Szabolcs történelemtanár előadása lesz hallható. És elérkezünk a keddi naphoz, amikor a fő programok zajlanak majd, így például a Magyar Kanizsai Önkormányzat nyilvános elismeréseinek átadása, ugye itt a Pro Urbe érdemérmet, a köszönőleveleket és a Juventus Pro Urbe díjat is átadják majd. Érdekességként megemlítem, hogy Magyar Kanizsa honlapján élőben is nézhető lesz ez az egész ünnepi ülés, méghozzá délután 12:30-tól. És itt még nincs vége a programoknak, ezt követően a Dobó Tihamér képtárban Dobó Tihamér festményeiből válogatott kiállítás nyílik majd, és szerdán, a zárónapon pedig a Városháza dísztermében délután 5 órakor a József Attila könyvtár legújabb kiadványát, az Ahányház annyi szokás című kötetet mutatják be. Ennyit tehát a programokról, érdemes ellátogatni, tehát már holnaptól, hétvégén és a jövő hét elején Magyar Kanizsára várják az érdeklődőket, hogy együtt ünnepeljék a

Ünnepség napját. A rendezvények mindegyikére ingyenes a belépés. Kedves hallgatóink, a Mozaik folytatásában mi pedig zenélünk. Délben híradóval jelentkezünk, fél egytől jövök. Az árfolyam információkkal a Pannon Televízió műsorát is ismertetem majd. Délután pedig vendégem lesz a Szabadkai Népszínház közönség szervezője Mészáros Anikó, és telefonon kapcsolunk Nyugat-Bácskába is. Számítok akkor is a figyelmükre. További jó vételt!

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Híradó.
1: Hivatalosan is elkezdődött a fűtési szezon. Útfelújítási munkálatok miatt továbbra is le van zárva a Strossmayer utca, és kihirdette a Köztársasági Választási Bizottság a vajdasági magyar újrakezdés listáját. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. Hivatalosan is elkezdődött a fűtési szezon, de a hideg időjárás miatt a legtöbb távhőszolgáltató korábban indította el a rendszerét. Szerbiában 60 távhőszolgáltató működik, amelyek körülbelül 670 ezer háztartást látnak el hőenergiával. A Szerbiai Távfűtőművek Üzleti Szövetség közlése szerint a rendszerek műszakilag készen állnak a fűtési idényre, és elegendő mennyiségű energia áll rendelkezésre. Sikerült megoldást eszközölni a Verbászi fűtőmű pénzügyi problémáira is. Így a városban a fűtés a következő 3-5 napban megkezdődhet, tudta meg a szerbiai RTV. A fűtést általában reggel 6-tól este 9-ig kapcsolják be a távfűtőművek, Belgrádban és a nagyobb városokban pedig este 10-ig. Hétvégén és ünnepnapokon a fűtés egy órával később reggel 7 órától kezdődik, rendkívül alacsony hőmérséklet esetén pedig egész napos is lehet. A fűtési szezon április 15-éig tart. Az átmeneti időszakokban október 1-e és 14-e között, valamint április 16-a és május 3-a között a fűtés azokon a napokon biztosított, amikor a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet 12 Celsius fokot vagy annál alacsonyabb napi átlaghőmérsékletet jelez előre. Figyeljenek, ha ma autóval indulnak a városközpont felé, útfelújítási munkálatok miatt továbbra is le van zárva Szabadka egyik forgalmas utcája, a Strossmayer utca. Az útzára mai napon is érvényben van, várhatóan 17 óráig. Az autósoknak azt javasolják, hogy kövessék az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárt útszakasz helyett válasszanak alternatív útvonalat. A felújítások miatt ideiglenes útlezárásra kell számítani a Szabadka és Békova közötti útszakaszon is, a Vám terminál és a Békovai körforgalom között.
2: Választások 2026.
1: Kihirdette a Köztársasági Választási Bizottság a vajdasági magyar újrakezdés listáját, így a VMU 2-es sorszámmal indulhat a november 8-ai nemzeti tanácsi választáson. A VMU szerdán adta át listáját a RIK-nek, és este már ki is hirdették a listát. A vajdasági magyar újrakezdés a Facebookon azt írta, listavezetünk Mezei Zoltán színművész és rendező, olyan szakmai listát állítottunk össze, amelyen pedagógusok, kutatók, művészek, közgazdászok, mérnökök, újságírók, közösségszervezők és fiatalok vállalnak szerepet. Különböző területekről érkeznek, közös bennük a tudás, a tapasztalat és a közösségünkért végzett munkaszándéka. Kiemelték, a Magyar Nemzeti Tanács közös ügyünk, olyan intézményt építünk, amely valóban képviseli, szolgálja és összekapcsolja közösségünket. Meghatározta a Köztársasági Választási Bizottság a november 8-ai nemzeti tanácsi választásokon használatos szavazólapok színét. A magyar és a bosnyák nemzeti tanács megválasztására szolgáló szavazólapokat barack színű papírra nyomtatják. A magyar szavazólapokat világos szürke, a bosnyákokat barna kerettel látják el. A többi nemzeti közösség szavazólapja fehér lesz, eltérő színű kerettel. A bunyevácok esetében ciklámen, a horvátoknál kárminvörös, a szlovák kék, a ruszinoknál sötét szürke, a románoknál világos kék keretet alkalmaznak. A szavazóurnák szabályszerűségének ellenőrzésére szolgáló ellenőrzőlapok kék színűek lesznek, döntött szerdai ülésén a Köztársasági Választási Bizottság. A fogyatkozó bánáti falvakban, így magyar Csernyén is egyre nehezebb a megélhetés. Az időseknek és a mezőgazdaságból élőknek is támogatásra van szükségük. A helyi magyarok azonban kitartanak és igyekeznek élni a lehetőségekkel. Kecskés István és Halász Zoltán összefoglalója.
3: Magyar Csernye megfogyatkozott. Határmenti település, ahol egyedül a mezőgazdaság kínál megélhetési lehetőséget. Ez a kis falu a jelenlegi terméshozamok és árviszonyok mellett csak nehezen maradna meg támogatások nélkül, hangsúlyozza a 82 éves Halupka Dunai Erzsébet, aki a Prosperitáti Alapítványnál sikeresen pályázott egy búzavetőgép, egy traktor és egy permetező megvásárlására.
4: Így megbírtam venni a legmodernabb permetezőt, mondjuk rá, ami az én szükségletemre szükséges, komputerrel, nem kell kiszállni, gombot megnyom, kinyílik, hogyha el kell zárni egy részt, az szintén bentről gombbal kizárják.
3: A csernyeiek osztoznak a fogyatkozó bánáti falvakban élők sorsán. így ott is egyre több az egyedül élő idős személy, akiknek sokat jelent a falugondnok nyújtotta segítség. Dobai Piros.
0: Segítségre vagyunk szorulva, nincs se szomszéd, se család, semmi. Mert a fiam is, az még rosszabbul, mint mindig, 55 éves. Úgyhogy segítségöm nincsen, minden segítség csak Tamásra vár.
3: Magyar Csernyén közel 50 éves hagyománya van az asztali tenisznek. A fiatalok a helybeli Petőfi Sándor általános iskola felújított termében tartják az edzéseket. Gyenge Ervin, a Roham asztali teniszklub edzője.
5: Az edzések azok minden nap vannak, attól függően, hogy hogy érünk rá, hogy, mert hát ezt a munka mellett csináljuk, úgyhogy nem, van, mikor nem bírunk bejönni. A három csapatunk van, két férfi csapat, meg egy női csapat. A két férfi csapat az az egyik a második ligába vesz részt, a másik a Bánátiba. A női az pedig ugyanúgy szintén a második ligába.
3: A VMS az elmúlt időszakban igyekezett minden téren segíteni a kisbánáti közösségem. Juhász Bálint, a VMS intézőbizottságának elnöke.
6: Örülök annak, hogy mindenkinek tudunk itt is segíteni, aki ragaszkodik ahhoz, hogy a szülőfalujában, szülőföldjén éljen. Ajtót nyitunk az időseknek, a falugondok szolgálatnak köszönhetően azok a csernyei magyarok, akik egyedül élnek, mozgásban korlátozottak, azokra van, aki ajtót nyisson, én már közel egy évtizede, de ugyanígy a vállalkozók, a gazdálkodók, a saját otthont alapítók is számíthatnak ránk.
3: A VMS kampánylátogatása lakossági fórummal zárult. Tanúk Tamás, Magyar Csernyei tanácselnök.
7: Nagyon szép számban összejöttünk, és az elhangzottak is nagyon tartalmasak voltak, és az embereknek szerintem már ebből is lejött, meg szerintem abból is, hogy ilyen szép számban megjelentek, már lejött, és világos, hogy kire kell szavazni.
3: A VMS bánáti választási körútja pénteken, Udvarnokon és Tordán folytatódik. Szombaton pedig Múzsján, a pásztornap keretében találkoznak a polgárokkal.
2: Választások 2026.
1: A pontos idő 12 óra 8 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Állásbőrzét rendeztek Topolyán, több mint 1200 magyar nyelven tanuló harmadikos fedezheti fel vajdaság értékeit, és Belgrádban vetítették le a Pannon RTV filmjét az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. Jönnek a részletek. Állásbőrzét rendeztek Topolyán, ahol a munkakeresők közvetlenül találkozhattak a helyi munkaadókkal. Észak-Bácskában jelenleg csak nem 5800 munkanélkülit tartanak, nyilván Szabadkán mintegy 3100-an, Topolyán és Kishegyesen pedig egyaránt körülbelül 1300-an keresnek állást. A rendezvény célja, hogy felgyorsítsa a felvételi folyamatokat és közvetlen kapcsolatot teremtsen a cégek és az álláskeresők között. Horváth Kátai Orhidea és Halász Zoltán összeállítása.
3: A bőrzén bemutatkozó cégek egyike az újonnan nyíló hotel csapatát építi. Bár jelenleg 4 specifikus pozícióra várnak jelentkezőket, a leendő szálloda növekvő kapacitása miatt a további önéletrajzokat is fogadják. A felvételt nyert dolgozók többsége azonnal munkába állhat a jelenleg próbaidőszakban működő létesítményben. Gruncsics Jaszminka, menedzser.
8: Keresünk kiegészítő munkásokat a pillanati csapathoz. Tehát van már egy jó csapatunk, viszont szükségünk van még szakácsra, nagyon jó szakácsokra, konyhai kisegítőkre, pincérünk csoportjai már teljes, de szeretnénk bővíteni egy idő múlva már a csapatot, és keresünk még a recepcióra embert. A lehetséges tapasztalata legyen, hogy dolgozott már vendégekkel.
3: A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ilyen jellegű rendezvények kifejezetten sikeresek. Tavaly egy hasonló állásbőrzét követően mintegy 600 embernek sikerült elhelyezkednie. Erdman Elvira, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szakmunkatársa.
9: Több mint 100 szabad munkahelyet kínálnak. Igazán nagy lesz a szabad munkahelyek kínálata, gyári munkásokat keresnek, vendéglátóipari, építészeti szakmában, CNC gépkezelőket, sofőröket és még sok mást. Az volt a célunk, hogy itt egy helyen a munkaadókat és a munkanélkülieket, hogy egy helyen találkozzanak, a munkanélküliek több helyen át tudják adni az életrajzot, és úgy pályázni a szabad munkahelyekre. Munkaadók viszont le tudnak bonyolítani egy rövidebb állásinterjút is, és esetleg már ki is választani azokat, akiket fölvennének munkaviszonyban.
3: A munkakeresőknek a következő hetekben is lesz lehetőségük személyes találkozókra. A következő állásbőrzét október 20-án Kishegyesen, november 5-én pedig Szabadkán rendezik meg.
1: Több mint 1200 magyar nyelven tanuló harmadik osztályos diák fedezheti fel Vajdaság történelmi és kulturális értékeit a Magyar Nemzeti Tanács idei kirándulásain. Az ingyenes program keretében a tanulók egyik csoportja Újvidék, a másik pedig Nyugatbácska nevezetességeivel ismerkedik meg. Korom Sarolta tudósít.
10: Már reggel 7:30 után gyülekeztek a magyar kanizsai harmadikosok a helyi busz megállóban. A gyerekek izgatottan várták az indulást, hiszen sokuk számára ez a kirándulás nem csak egy közös élményt, hanem új felfedezéseket is tartogatott. Varga Dalma.
11: Már egész héten vártam ezt a kirándulást, és Újvidékre megyünk.
12: Voltál-e már korábban Újvidéken, ismered-e a várost?
11: Nem ismerem a város, mert soha nem voltam Újvidéken, ezért már nagyon várom.
10: A Magyar Nemzeti Tanács felhívására 65 általános iskola jelentkezett. A kirándulások teljesen ingyenesek, a diákok pedig már előzetesen is készülhettek az útra, készhez kapták az úti kalauzt, amely a felkeresett települések nevezetességeit mutatja be. Varjú Potrebit Tatjana, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának oktatással megbízott tagja.
13: Október 13-ától egészen október 30-áig minden nap egy-egy csoport meglátogathatja Újvidék nevezetességeit, az újvidéki temerédi Szent Tamási diákok pedig Nyugatbácskába kirándulnak. Abban bízunk, hogy nagy örömet szerzünk ezzel a diákoknak, és a fontos látnivalókat, az épített örökségeket meg fogják ismerni.
10: A program a magyar kormány és a Bethlen Gábor alap támogatásával valósul meg.
1: Belgrádban vetítették le a Pannon RTV filmjét az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. Kozma Zoltán, Sörös Imre és a Pongrácok című dokumentumfilmje a temerini születésű Sörös Imre történetén keresztül idézi fel a forradalom egyik vajdasági hősének életét és szerepét. Sós Georgina a mikrofonnál.
14: A temerini Sörös Imre Renner Péterrel együtt 1956 őszén a korvinközi főparancsnok Pongrácz Gergely mellett látott el fontos megbízatásokat. A forradalom és szabadságharc leverése után pedig futári szolgálatot teljesített Bécs és Budapest között. Az egyik ilyen megbízás személyes jellegű volt. A nyugatra kijuttatott főparancsnok azzal bízta meg bajtársait, hogy segítsenek a Pongrácz család egyesítésében, biztonságba helyezésében. A küldetés sikeres volt, a pongrácok külföldre jutottak. Sörös Imre és Renner Péter azonban a forradalomban vállalt szerepe miatt halállal lakolt. 1958-ban kivégezték őket.
15: Személyesen ezt nem tudjuk meghálálni nekik, de azt az elvet, amivel el tudom képzelni, hogy ők éltek, és azt a kívánságot, amit abban az időben nem csak ők, hanem sok mások, akár nagybátyáim is, vagy szüleim kívántak. Ezt mi éljük?
14: A 2016-ban készült dokumentumfilmben ifjabb Pongrácz Ernő mutatja be a családot, illetve a téma magyarországi és vajdasági kutatói mesélik el a történteket. A Collegium Hungaricum által szervezett vetítés sok érdeklődőt vonzott. Marika Jánics Szabadkán született, de Belgrádban ment férjhez. Örül a magyar történelmet bemutató dokumentumfilmnek, hiszen mindig igyekszik bővíteni tudását.
16: Nagyon keveset tudok erről, és viszont nagyon érdekel a régi történelem, amit valahogy az iskolában nem nagyon hallottunk róla semmit. Úgyhogy nem tudtam majdnem semmit az 56-ról, és érdekelt, mindig érdekelt, hogy szerettem volna tudni, hogy mi történt.
14: Kapitány Ferenc Mokrimból költözött Belgrádba, gyerekkori emlékei elevenedtek meg benne a film hatására.
17: Kb. 6 és fél éves voltam, és emlékszek arra az eseményre, hogy ott Mokrimban, ahol éltem, családdal, nagy hó volt, és említették a szülők, hogy valami forradalom történt Magyarországon, Budapesten. És különben is később is persze, hogy hallottam és tudtam, és őrizni kell az emléket 56-ra.
14: A nagykikindai származású, de 40 éve Belgrádban élő Szímigy Gabriella új adatokra, új történetekre volt kíváncsi. A filmben bemutatott 56-os tábor is megragadta a figyelmét.
18: A fiatalokat összehozzák, és ilyen nyári táborokat rendeznek, szerveznek, hogy mégis átéljék a forradalomnak azt a részét olyan módon, hogy tudnak emlékezni és átvinni másokra is.
14: A Collegium Hungaricum októberi programsorozata három filmen keresztül idézi fel a forradalom eseményeit, hőseit és személyes történeteit, különös figyelmet fordítva az 1956-os események vajdasági vonatkozásaira.
19: Sport.
1: A 2024-es párizsi olimpián aranyérmet szerző magyar férfi párbajtőr csapat vezetőedzője Dancsházi Nagy Tamás tartott előadást a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképzőkaron. A szakember betekintést nyújtott pályafutásába, felidézte a legfontosabb állomásokat, valamint beszélt a kitartás, a fegyelem és a csapatmunka szerepéről a sportsikerek elérésében. Elmondta azt is, mire a legbüszkébb.
20: De azért ehhez hosszú út vezetett. És talán arra vagyok a legbüszkébb, hogy úgy tudtam végigjárni, hogy barátokat szereztem, és fantasztikus élményekkel lettem gazdagabb, és ennek a mai estének is az lenne a fő célja, hogy ezeket az élményeket és azt a tudást, amit ez alatt az időszak alatt megszereztem, azt átadjam most a hallgatóságnak.
1: A pontos idő 12 óra 17 perc, híradót hallottak.
19: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van, a délután folytatásában is többnyire napos időre számíthatunk Vajdaságban. Az előrejelzések szerint október 21-ig Szerbia szerte túlnyomóan napos idő várható.
21: Hírek
22: és azok háttere.
21: A vajdasági magyarságot érintő témák.
22: Ez a Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
23: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
24: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
25: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
24: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
25: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
24: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
26: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
27: Várom a postást.
26: Jön a nyugdíj?
27: Azt várhatom.
26: A számlákat hozzák.
27: Na azt nem várnám.
26: Hát akkor?
27: Ma hozzák a hét napot.
28: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
29: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Az árfolyam információk következnek tehát. Az euró középértéke a hivatalos információk szerint 117 dinár 39 para, 100 magyar forint 32 dinár 24 parát ér. A svájci frank középárfolyama 126 dinár 6 para. Az angol font középértéke 138 dinár 61 para, az amerikai dollár középárfolyama pedig a mai napon 104 dinár 65 para. A Szerb Nemzeti Bank hivatalos devizainformációit hallották. Ez itt a Mozaik harmadik órája, Szabadkán és környékén 17 fokot mutat a hőmérő, igazán kellemes őszi értékeket mérhetünk így napközben, és erre lehet számítani a folytatásban is. Holnap hasonló időjárásban bízhatunk, illetve a hétvégén pedig tovább emelkednek a csúcsértékek, akár 18 fokot is mérhetünk majd. Tartsanak velünk a folytatásban is, ugyanis a Pannon Televízió műsorát ismertetem. Megnézzük azt is, hogy mi a helyzet az utakon, és a közérdekű információk közül is szemezgetünk. A mikrofonnál Dédics Zuzanna, szép napot és jó vételt mindenkinek!

0: Hinta.
1: Ajánlót hallottak. Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No, meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1 SMR.

0: Tájékoztatunk.
1: És szórakoztatunk.
0: Szól a Szabadkai Magyar Rádió.
2: A folytatásban pedig a Pannon Televízió műsorát ismertettem, és erről lesz szó, de előtte azért felhívnám a figyelmet arra, ami a pannonrtv.com oldalán is megtalálható információként, hogy jótékonysági főzést tartanak a hétvégén Szabadkán két helyi fiú megsegítésére. Az eseményt vasárnap, október 18-án szervezik meg a lóverseny pályán 7 és 14 óra között. Az ételek felszolgálása pedig 12 órakor kezdődik. A jótékonysági főzés és vásár teljes bevételét a Budi Humán Alapítványnak utalják majd, mely Fehér Alex és Nagy Csongor gyógykezelésére és terápiáira továbbítja az összeget. Úgyhogy hát a vasárnapi rendezvényre az adakozni kívánók mellett azokat is várják, akik csatlakoznának a szervezőkhöz a főzésben és segítenének az ételek elkészítésében. A szülők és segítőik minden támogatást örömmel fogadnak. Még egyszer mondom, tehát jótékonysági főzést tartanak a hétvégén vasárnap Szabadkán, a lóversenypályán két helyi fiú megsegítésére 7 és 14 óra között. Ide várják azokat, akik szeretnének csatlakozni ehhez a programhoz. És akkor nézzük, hogy mivel készülnek ma a Pannon Televízióban. Délután 5 órától Közelkép, benne pedig a 25. Interetno Fesztivál színes beszámolója, amit Szabadkán tartottak. Híradóval 17:30-tól jelentkeznek, ezt követi a Közügyek hírháttér műsor és a Kalamár is. Este 19:30-tól Szubjektív, melynek vendége Gubena Ábel, Huszár Ádám. A téma pedig, hogy új papokat szenteltek Szabadkán, ugye róluk van szó, és a velük készült beszélgetést tehát este 19:30-tól láthatják. Aztán 8:00-tól híradó, majd élő örökség, építészet 21 jó formában és jövő projekt magazin műsorok, késő este pedig a közügyek és a híradó ismétlését is láthatják. Kövessék figyelemmel a Pannon Televízió mai műsorait is. Friss hírekért kattintsanak a www.pannonrtv.com-ra, az igazi retróslágerekért pedig válasszanak bennünket a 107,1 MHz-et. Jó vételt!

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Figyeljenek, ha ma autóval indulnak a városközpont felé, útfelújítási munkálatok miatt továbbra is le van zárva Szabadka egyik forgalmas utcája, a Strossmayer utca. Az útzára mai napon is érvényben van, várhatóan 17 óráig. Az autósoknak azt javasolják, hogy kövessék az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárt útszakasz helyett válasszanak alternatív útvonalat. A felújítások miatt ideiglenes útlezárásra kell számítani a Szabadka és Békova közötti útszakaszon is, a Vám terminál és a Békovai körforgalom között. Hivatalosan is elkezdődött a fűtési szezon, de a hideg időjárás miatt a legtöbb távhőszolgáltató korábban indította el a rendszerét. Szerbiában 60 távhőszolgáltató működik, amelyek körülbelül 670 ezer háztartást látnak el hőenergiával. A Szerbiai Távfűtőművek Üzleti Szövetség közlése szerint a rendszerek műszakilag készen állnak a fűtési idényre és elegendő mennyiségű energia áll rendelkezésre. Sikerült megoldást eszközölni a Verbászi fűtőmű pénzügyi problémáira is, így a városban a fűtés a következő 3-5 napban megkezdődhet, tudta meg a szerbiai RTV. A fűtést általában reggel 6-tól este 9-ig kapcsolják be a távfűtőművek, Belgrádban és a nagyobb városokban pedig este 10-ig. Hétvégén és ünnepnapokon a fűtés egy órával később reggel 7 órától kezdődik, rendkívül alacsony hőmérséklet esetén pedig egész napos is lehet. A fűtési szezon április 15-éig tart. Az átmeneti időszak október 1-e és 14-e között, valamint április 16-a és május 3-a között a fűtés azokon a napokon biztosított, amikor a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet 12 Celsius fokot vagy annál alacsonyabb napi átlaghőmérsékletet jelez előre.
5: Választások 2026.
4: Kihirdette a Köztársasági Választási Bizottság a Vajdasági Magyar Újrakezdés listáját, így a VMU 2-es sorszámmal indulhat a november 8-ai nemzeti tanácsi választáson. A VMU szerdán adta át listáját a RIK-nek, és este már ki is hirdették a listát. A Vajdasági Magyar Újrakezdés a Facebookon azt írta, listavezetőnk Mezei Zoltán színművész és rendező. Olyan szakmai listát állítottunk össze, amelyen pedagógusok, kutatók, művészek, közgazdászok, mérnökök, újságírók, közösségszervezők és fiatalok vállalnak szerepet. Különböző területekről érkeznek, közös bennük a tudás, a tapasztalat és a közösségünkért végzett munka szándéka. Kiemelték, a Magyar Nemzeti Tanács közös ügyünk, olyan intézményt építünk, amely valóban képviseli, szolgálja és összekapcsolja közösségünket.
5: Választások 2026.
4: Belgrádban vetítették le a Pannon RTV Sörös Imre és a Pongrácok című dokumentumfilmét az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. Kozma Zoltán alkotása a temerini születésű Sörös Imre életét és a forradalomban vállalt szerepét mutatja be. Sörös Imre és Renner Péter a szabadságharc leverése után futárszolgálatot teljesített Bécs és Budapest között, és segített biztonságba helyezni a Pongrác családot. A két férfit a forradalomban vállalt szerepéért 1958-ban kivégezték. A Collegium Hungaricum által szervezett vetítés sok érdeklődőt vonzott, akiket a történelmi események mellett a film személyes hangvétele is megragadott.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van, a reggeli hűvös idő után a legmelegebb órákban 17 fokot mérünk majd, a délután folytatásában is többnyire napos időre számíthatunk Vajdaságban. Az előrejelzések szerint október 21-éig Szerbia szerte túlnyomóan napos idő várható kevés vagy mérsékelt felhőzettel.
6: Aktuális.
7: Érdekes.
6: Hallgasson bennünket
8: a Régió Rádió hullámain is.
7: A Régió Rádió hullámain is.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
1: Ez itt már a Mozaik utolsó órája, benne pedig stúdió vendéget köszönthetek. Korábban már említettem, hogy a Délvidéki Magyar Színjátszás napjának programjairól is szó lesz a mai műsorban, és hát erről hallhatnak a folytatásban. Vendégem Mészáros Anikó, a Szabadkai Népszínház közönség szervezője. Szervusz!
3: Szia, üdvözöllek és a hallgatókat is!
1: Pont egy hét múlva, azaz október 22-én kezdődnek a programok, több napon át készültök az érdeklődőknek érdekesebbnél érdekesebb programokkal. Hát erről beszélgessünk egy picit, erről a rendezvény sorozatról, hogy mi mindenre kerül sor, és mit érdemes mondjuk feljegyezni a naptárban, melyik napokat.
3: Hát igazából mindegyiket.
1: Gondoltam, hogy ezt fogod válaszolni.
3: Igen. 22-től 29-ig, tehát egy héten keresztül szerintem minden nap találnak az érdeklődő kedvükre való programot. Igyekeztünk színessé tenni szokás szerint ezt az egész rendezvénysorozatot, és egy vendégjátékkal nyitjuk ezt a rendezvényt, mégpedig 22-én csütörtökön az Újvidéki Színház érkezik hozzánk a Nagy Négyes című előadással, amire már tudom mondani, hogy ilyen egy-két helyünk van, úgyhogy aki még az utolsó jegyeket szeretné elcsípni, az rögtön...
1: Az most hívja.
3: Igazából igen, hogy itt a rádió györös viccelek, tehát hogy tényleg ott már nagyon-nagyon kevés helyünk van. Úgyhogy 22-én ezzel nyitjuk meg a rendezvénysorozatot. Másnap, 23-án pedig a már hagyományosnak mondható kortárs vajdasági magyar szerzők felolvasó színházára kerül sor. Ez több szempontból is izgalmas lesz. Ugye volt egy drámapályázatunk, amiről beszámoltunk ugye itt nálatok is. Beérkeztek a művek, a döntés javában zajlik, úgyhogy még mi sem tudjuk, hogy ki az a két szerencsés nyertes, akinek a drámája bemutatásra kerül. Viszont ugye a bemutatás dátuma az már ugye elérhető, 23-a, és egy új színhelyen fog ez majd zajlani, a színház épületében, a kirakati részben, ahol nemrégiben egy nyílt próbát is láthattak a nézők, akik a korzó felől sétáltak el. A Mester és Margarita című előadásunknak volt ott egy nyílt próbája, amit kívülről nézhetett meg az arra járó. Na most be is lehet majd oda menni, és ott fog majd zajlani mindkét előadás, illetve ezt egy vitafórum is követni fogja.
1: De ezt hogy kell elképzelni? Nyitott lesz? Vagy azért belépőjegyeket kell foglalni valahol, vagy jelezni, hogy valaki szeretne ott lenni és megtekinteni?
3: A részvételi szándék, hát ha valaki jelzi, ezt megköszönjük, de nagyon sokszor van olyan, hogy csak úgy eljönnek az érdeklődők, de azért mi is szeretjük tudni, hogy hány személlyel számolhatunk, főleg, hogy ülőhelyet biztosítsunk számukra. Ez a rendezvény egyébként ingyenes, úgyhogy ingyenesen el lehet jönni, megnézni ezt a két előadást, és utána pedig beszélgetni a látottakról, akár közösen, és persze szakmai értékelés is lesz majd a vitafórumunkon.
1: Mondjuk el még egyszer az időpontot.
3: Igen, október 23-a péntek, ugye három esemény van aznap, a két előadás és a vitafórum. Az első előadás 5 órától kezdődik délután, a második 7 órától, majd a vitafórum pedig 9 órától fog majd tartani.
1: Na hát, aki beül, az annak megvan az aznapi késő délutáni és esti programja mindenféleképpen.
3: Így van. Megyünk is tovább a következő programra, ez pedig 24-e szombat, Verebes Ernő az Atyafoga. Ez a Magyarországi Szerb Színház és a Szabadkai Népszínház koprodukciójában jött létre. Egyébként, ha valaki jobban ismeri így, hogy a Pop Tyira, Pop Spira, azt hiszem, műnek a nyomán készült ez a vígjáték, ez a komédia, úgyhogy ez lesz 24-én szombaton 7 órától. Ezt követi 26-án hétfőn a Vajon kié a gyerek című komédia, ez pedig a Kupuszinai Petőfi Sándor Művelődési Egyesületnek a vendégjátéka lesz, és érdemes elmondani, hogy a társulat az amatőr színházi szemlén megmérettetett és díjban részesült, és ez volt a díjuk, hogy nálunk előadhassák ezt a darabot, úgyhogy 26-a hétfő, 19 óra.
1: Ez egyébként egy abszolút jó kezdeményezés, és korábbi években is volt rá már példa, ugye?
3: Így van, ez minden évben így van, és minden évben hatalmas sikert aratnak egyébként az amatőr színjátszók, hiszen ők a fesztivál egyik legjobbjai, és nagyon szereti őket a közönség is, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Rákövetkező nap, 27-énél tartunk, 19 órától szintén egy koncert lesz majd hallható a Népszínház nagytermében, a Fütyraktár címmel. ez pedig a Zentei Magyar Kamara Színház társulatának és a barátainak koncertje. Én mindenkit bíztatni tudok, hogy jöjjön el erre az alkalomra, én már voltam többször is a koncertjükön, és tényleg maradandó élmény. A színészek és a barátaik zenélnek, muzsikálnak, énekelnek, úgyhogy szívből ajánlom mindenkinek 27-e kedd este 7 órától.
1: Nálatok kell koncertre jegyet foglalni?
3: Igen, minden rendezvényre, vagy ez a rendezvény összes programjára nálunk, a végén majd mondok elérhetőségeket is.
1: Akkor menjünk még tovább.
3: Jó, még egy koncerttel kedveskedünk a rendezvény keretein belül, 28-án szerdán, 19 órától szintén, ez pedig Dalok a takarásból egy címmel, Bakos Árpád és barátainak a koncertje. Itt pedig, amikor kérdeztem őket, hogy mi lesz hallható, azt mondták, hogy Bakos Árpád best of, úgyhogy aki rajongója vagy szereti a muzsikáját, meg aki nem is, szerintem egy nagyon jó hangulatú koncert lesz több résztvevővel, úgyhogy ide is szeretettel várunk mindenkit. 28-a, szerda, 19 óra. És akkor igazából az egész rendezvény sorozat fő rendezvénye, az pedig 29-én csütörtökön lesz, a Pataki Gyűrűdíj átadásának a gálaestje, amelyre szokás szerint nagyszabású gála műsorral, zenés, táncos műsorral fogunk majd készülni. Ez pedig ugye 29-e, szintén este 7 óra.
1: Ez általában ez is egy olyan program, ami nagy érdeklődést vált ki az emberek körében. Ilyenkor egy picit drágább a belépőjegy, mondjuk egy ilyen Pataki Gyűrűdíját adó ünnepségre, vagy mit kell tudni a jegyeket illetően?
3: A jegyeket illetően azt kell elmondanom, hogy ugye a felolvasó színház ingyenes, a többi rendezvényre pedig 600 dináros belépőket fogunk majd árulni, illetve már áruljuk őket, tehát ez egy ilyen kedvezményes árnak tekinthető, mivel mi is tisztában vagyunk azért, hogy sok a rendezvény, és ha mindenki el szeretne jönni minden programra, akkor inkább egy ilyen kedvezőbb összeget határoztunk meg. Kivétel ez alól az Újvidéki Színház vendégjátéka, ahol a szokásos jegyáraink vannak, a nyugdíjas és a diák belépőjegyek itt is 600 dinárba kerülnek, viszont a teljes árujegyek 1200 dinár. A többi pedig, ahogy mondtam, 600 dináros áron érhető el.
1: És akkor ti pedig, ugye a Magyar Társulatból, a Szabadkai Népszínházból, Gregus Erdély Herminának szurkoltok majd, jól mondom?
3: Így van, és Hajdú Tamásnak.
1: És Hajdú Tamásnak
3: igen,
1: is.
3: Igen, Herminának pont a ma este játszandó előadásból jelölték, a régi hó mindig az újat várja egy Vekni Kenyér című előadásból. A Hajdú Tamást pedig a Chicagóban nyújtott alakításáért jelölték.
1: Na hát kíváncsian várjuk majd az eredményt természetesen. Én köszönöm szépen, hogy befáradtál hozzánk, és hogy elárultad a programokat, de természetesen, hogyha interneten rákeresnek, akkor mindent megtalálnak fönt a világhálón.
3: Ugye? Így van, de azért mondok elérhetőséget. Persze. Is, hogyha velem szeretnének beszélni direkt a kedves hallgatók, nézőink, akkor 065 955 40 71, de a weboldalunkon is fönt van minden, azzal, hogy most az online rezervációt egy kicsit szüneteltetjük, hiszen újdonságra készülünk, akkor már ezt is bejelenthetem, hogy végre online jegyvásárlás lesz majd lehetséges novembertől, úgyhogy ehhez most épp teszteljük a weboldalt, viszont van egy e-mail cím, ahova így is úgy is várjuk az e-maileket, tehát aki nem szeret telefonálni, akkor a blagajna@szuteater.org-ra lehet írni, és ott is én fogok egyébként magyarul válaszolni a magyar nézőknek, de Facebookon is lehet nálunk foglalni, Instagramon is megtalálnak bennünket a követőink, úgyhogy mindenhol várjuk szeretettel az üzeneteket, és természetesen a nézőket is.
1: Szerintem nagyon sok hallgatónak el van mentve a telefonszámod, szeretnek veled beszélgetni, de hogyha pedig ugye egyszerűbb, gyorsabb megoldásra vágynak, akkor tehát novembertől itt az online jegyvásárlás is. Még egyszer köszönöm szépen, a vendégünk Mészáros Anikó volt, a Népszínház közönség szervezője. Hát sok-sok érdeklődőt kívánunk nektek a programokra.
3: Köszönjük szépen!

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs
1: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv
2: Reklámot hallottak. Apró hirdetések.
0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
2: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
0: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
2: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
0: 222 638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
6: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
2: SMR.
0: Szabadkai Magyar Rádió. 107,1.

0: Jó napot kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Kedves hallgatóink, a Mozaik utolsó órájában és az utolsó témánkként Nyugatbácskába kapcsolunk telefonon, hogy ismertessük, milyen programokkal várják az érdeklődőket a következő időszakban. Itt van velünk Lenner Tímea, tudósítónk. Szervusz Tími, és köszöntelek a hallgatóink nevében is.
2: Szia, szia, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Mivel várjátok tehát az érdeklődőket, milyen kulturális programokra lehet számítani Nyugatbácskában így a közeljövőben, hogyha jól tudom, már holnap is lesz egy kiállítás megnyitó például.
2: Így van, holnap kiállítás megnyitó lesz, de sorjáznak itt a holnapi programok, és egyáltalán a hétvégi programok is már, és hát a hónap többi része is. Igen, aktív lesz a programok tekintetében, úgyhogy bőven van miből válogatni. Kezdenénk akkor a zombori könyvbemutatóval holnap, tehát október 16-án pénteken 6:30 a Zombori Magyar Polgári Kaszinóban mutatjuk be Tóth László nyugalmazott újságíró Fehér Alkonya című riportkönyvét. A szerzővel Friedrich Anna író, újságíró, dr. Horváth Gyula, a Szélcsengő Mozgalom elnöke, és jó magam beszélgetünk majd. A rendezvény keretében pedig megnyílik Visinka Jenő zombori festő tárlata. Az este pedig borkóstolóval zárul, amelyen a baranyai kolárpincészet borait ízlelhetik majd meg a résztvevők. Aztán a holnapi este még tartogat az érdeklődők számára programot, mégpedig Bezdánban, a Bezdáni Színházban bemutatót tart a dr. Fasz Mihály színjátszó csoport, Hámori István Péter Végy egy tehenet című bohózatát viszik színpadra Foki István rendezésében, 19 órától várja az érdeklődőket ez a bezdáni program. Aztán ugranánk a hét elejére, mindjárt hétfőn, szintén a Bezdáni Színházban lesz egy előadás. Mohács 1526 címmel, Topolcsányi Laura, Hadak hangja opusz második részét láthatják a nézők. Hétfőn, tehát 19 órakor, október 19-én a Bezdáni Színházban Káló Béla Jászai Mari díjas rendező produkcióját láthatják, közreműködik a Vajdasági Kamara Tánc Együttes. Aztán mehetünk
1: tovább. Van még mindig? Persze, figyelünk, van még a tarsolyokban.
2: Még mindig van. Kolbásztöltő verseny lesz szombaton.
1: Egy kis gasztronómia.
2: A következő szombaton, október 24-én tehát, Bácskertesen, Kupuszinán. Uh-huh. Ugye itt már leadták a jelentkezéseket, a csapatok október 17-ig még lehet jelentkezni, úgyhogy még itt az alkalom, ha esetleg valaki szeretne még csapattal jelentkezni, az megteheti Guzsvány Nándornál a 063-7153-753-as telefonszámon. A szervező a Süllő Sporthorgász Egyesület, az öreg iskolában tartják meg a kolbásztöltő versenyt, amely most már hagyományos. Tehát 9 órakor kezdődik a program, és az eredményhirdetés pedig 17 órakor lesz. Tehát ez egy egész napos fesztivál hangulatú esemény, amelyen egyébként kézművesek is elviszik portékáikat, tehát egy kirándulási alkalomra azt gondolom, hogy tökéletes lehet.
1: De Timi, és ilyenkor lehet kóstolni is?
2: Így van. Ilyenkor lehet kóstolni is, tehát a csapatok nagyon vendégszeretőek, az ember tudott sétálgatni egyrészt a standok között, az asztalok között, és tudja kóstolni is igazából az elkészült kolbászt. Mennénk is akkor tovább. Október végére kalandozva immár, megrendezés igazából az elkészült kolbászt. Mennénk is akkor

0: talán, hogy központi alkalma, az az október 30 péntek este 8 óra lesz, amikor is a Megyeháza dísztermében koncertet ad Fehérvári Zoltán, világhírű zongoraművész. Az ő mesterkurzusán aztán részt vehetnek majd az akadémisták is Újvidékről, illetve Belgrádból érkezett akadémisták is másnap 31-én, és 31-én sor kerül majd a Zombori Zeneiskola és a Bajai Zeneiskola diákjainak koncertjére is 17 órától. Tehát most csak két programot emeltem ki ebből a nagyon színes palettából. A Nyugatbácska portálon is egyebek mellett majd hát hírt adunk erről, és részletesen lehet tájékozódni ennek a programnak a részleteiről is. És aztán október vége az ötös fogat kezdete is, útja is. Október 23-án a Zombori Magyar Polgári Kaszinóban, október 30-án a Csonopjai Kultúregyesületben, október 31-én a Bás Gyula Falvi Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben, november 3-án a Nemes Militicsi Németh László Magyar Művelődési Egyesületben, aztán november 7-én pedig a Bezdáni Petőfi Sándor Művelődési Egyesület berkeiben, a Bezdáni Színházban zárul majd az idei ötös fogat. Az előadások kezdési időpontja minden helyszínen 19 óra lesz, tehát szeretettel várják a nézőket, érdeklődőket. Egy igen szép művelődési út előtt állunk, és aztán van még egy programajánló november elejére, mégpedig már hirdetik a Doroszlói Szent Imre búcsúi napok rendezvénysorozatot. November 5-én búcsúi nagymise lesz, melynek főcelebránsa Gubena Ábel újmisés, aztán november 6-án sor kerül a 11. búcsúi koncertre 18 órától a Doroszlói templomban, majd pedig november 7-én 19 órától pálinka verseny és búcsúi bál lesz, aztán pedig november 8-án ünnepi nagymisével zárul 10 órától a Doroszlói Szent Imre búcsúi napok rendezvénysorozat. És akkor azt hiszem, hogy sikerült mindent elmondanom.
1: Hát amikor elkezdődött a beszélgetés, nem gondoltam volna, hogy ennyi programajánlatot el tudsz most mondani, és hogy ennyi mindennel készültök Nyugatbácskában a következő hetekben. Hát lehet válogatni bőven, remélem, hogy a legtöbb eseményről küldesz majd nekünk tudósítást is, mert ezek mindig nagyon színes és szép beszámolók. Köszönöm szépen! A hallgatók Lenner Tímeát hallották, nyugatbácskai tudósítónkat. További jó munkát kívánunk neked!
0: Köszönöm szépen, és a lehetőséget is. Szép napot kívánok mindenkinek!

0: Rádiód.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: Ajánló következik. 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsenovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
2: Ajánlót hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: Elérkeztünk a mai mozaik végéhez. Köszönöm szépen azt, hogy velünk tartottak mostanáig. Remélem, hogy sok-sok hasznos információval tudtam szolgálni önöknek, és a retro slágerek szebbé tették a napjukat. Tegyenek így a folytatásban is, vagyis maradjanak a 107,1 MHz-en, mert hogy a mozaik után a 14 órai híreket követően kezdődik a Beszéljünk róla. Benne pedig Brasnyó Zoltán számít ez alkalommal a figyelmükre, aki egy izgalmas beszélgetéssel készül. Jegyban bankelnök, vezérigazgató, egy magyarországi szerb, aki Belgrádtól Frankfurtig, Chicagótól Budapestig bejárta a pénzügyi világot, ő Jelasić Radován, akinek életútja válságoktól, kockázatos döntésekről és újrakezdésről is szól. Egy tartalmas beszélgetés lesz hallható tehát a következő órában. De itt a napnak még természetesen nincs vége, ismétlő órával is jelentkezünk majd, 15 órától a napindító aktuális témáit hallhatják újra. A 16 órai híradó után pedig kezdődik a körhinta Csernai Pannával. Ma csütörtök van, így jól megszokhatták már, hogy csütörtök esténként 8 és 10 óra között érkezik a stúdióba Kis János Manó, a Rádiódiszkó műsorvezetője, aki a zenei kéréseket, kívánságokat teljesíti majd az esti órákban. SMS-ben is írhatnak majd neki, illetve Viberen is. Még egyszer köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dédit Szuzannát hallották, további jó vételt kívánok mindenkinek. Tartsanak velünk a folytatásban is!
5: 3, 2, 1. És indul még egy sláger a 80-as évekből.
6: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Hivatalosan is elkezdődött a fűtési szezon, de a hideg időjárás miatt a legtöbb távhőszolgáltató korábban indította el a rendszerét. Szerbiában 60 távhőszolgáltató működik, amelyek körülbelül 670 ezer háztartást látnak el hőenergiával. A Szerbiai Távfűtő Művek Üzleti Szövetség közlése szerint a rendszerek műszakilag készen állnak a fűtési idényre, és elegendő mennyiségű energia áll rendelkezésre. Sikerült megoldást eszközölni a verbászi fűtőmű pénzügyi problémáira is, így a városban a fűtés a következő 3-5 napban megkezdődhet, tudta meg a szerbiai RTV. A fűtést általában reggel 6-tól este 9-ig kapcsolják be a távfűtőművek, Belgrádban és a nagyobb városokban pedig este 10-ig. Hétvégén és ünnepnapokon a fűtés egy órával később reggel 7 órától kezdődik, rendkívül alacsony hőmérséklet esetén pedig egész napos is lehet. A fűtési szezon április 15-éig tart. Az átmeneti időszakokban október 1-e és 14-e között, valamint április 16-a és május 3-a között a fűtés azokon a napokon biztosított, amikor a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet 12 Celsius fokot, vagy annál alacsonyabb napi átlag hőmérsékletet jelez előre. Október végén, november elején kezdődhet meg a szülőföldön magyarul támogatás kifizetése Vajdaságban, ezt a Magyar Szó megkeresésére közölte a Magyarországi Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A program keretében a külhoni magyar nyelven tanuló diákok és egyetemi hallgatók évi egyszeri bruttó 100 ezer forintos támogatásban részesülhetnek. A tájékoztatás szerint az idén benyújtott kérelmek közül valamennyi érvényes pályázat támogatásban részesült. Ennek eredményeként Kárpát-medence szerte több mint 223 ezer magyar gyermek és fiatal kaphat támogatást. Vajdaságban több mint 19 ezer pályázatot bíráltak el pozitívan. A támogatást több ütemben folyósítják, a kifizetések várhatóan december végéig fejeződnek be.
2: Választások 2026.
4: Meghatározta a Köztársasági Választási Bizottság a november 8-ai nemzeti tanácsi választásokon használatos szavazólapok színét. A magyar és a bosnyák nemzeti tanács megválasztására szolgáló szavazólapokat barack színű papírra nyomtatják. A magyar szavazólapokat világos szürke, a bosnyákokat barna kerettel látják el. A többi nemzeti közösség szavazólapja fehér lesz, eltérő színű kerettel. A bunyevácok esetében ciklámen, a horvátoknál kárminvörös, a szlovákoknál kék, a ruszinoknál sötétszürke, a románoknál világos kék keretet alkalmaznak. A szavazóurnák szabályszerűségének ellenőrzésére szolgáló ellenőrzőlapok kék színűek lesznek, döntött szerdai ülésén a Köztársasági Választási Bizottság.
2: Választások 2026.
4: Elégedetlenségének adott hangot a Szabadkai Mezőgazdasági Termelők Egyesülete, mivel továbbra sincsenek pontos információk a növénytermesztési támogatások második részletének kifizetéséről. A gazdák szerint az őszi vetés már javában zajlik, azonban még mindig nem tudni, mikor és mekkora összegre számíthatnak. Dragan Glamočić ügyvivő mezőgazdasági miniszter februárban azt ígérte, hogy a támogatásokat az őszi vetés előtt folyósítják. Az Agrárkifizetési Igazgatóság október 12-i válasza szerint azonban a pályázati felhívást szeptember és november között teszik közzé, amint teljesülnek a megfelelő feltételek. A Szabadkai Egyesület szerint a bizonytalanság megnehezíti a termelés tervezését, ezért egyértelmű szabályokat, kiszámítható agrárpolitikát és a korábbi ígéretek betartását követelik.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van, a délután folytatásában is többnyire napos időre számíthatunk Vajdaságban.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
5: Friss hírek minden órában.
0: A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Puff!
2: Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
1: Hey, de széles, jó kedvem van!
3: Rádió Diszkó.
4: A műsoretető
3: Kis János.
5: Rádió Diszkó, a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek.
7: Bollare, hajkó-ajkó, halabala, annyi gazdag lenni.
8: Ez kell ennek az országnak.
7: Pici-pici csiribiri sárga színe, kis bikini, takataka, takataka, meg ilyesmi, takataka.
3: Rádió Diszkó.
5: Ajánlót hallottak.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Bankár, jegybankelnök, vezérigazgató. Egy magyarországi szerb, aki Belgrádtól Frankfurtig, Chicagótól Budapestig bejárta a pénzügyi világot. Jelasics Radován életútja válságokról, kockázatos döntésekről és újrakezdésekről szól, de mindenekelőtt arról, hogy becsületesen is lehet nagyot álmodni. Mindössze 36 évesen lett Szerbia jegybankelnöke, ma pedig az Erste Bank Hungary elnök vezérigazgatója és a Magyar Bankszövetség elnöke. Rendkívüli életútról, nehéz döntésekről, sikerekről és újrakezdésekről beszélgetett Jelasics Radovánnal kollégánk Brasnyó Zoltán.
2: Baján született, ugye gyermekkorát Hercegszántón, aztán a magyarországi szerb családban töltötte. Milyen volt az a családi és közösségi közeg, amelyből elindult, és mit őrzött meg belőle felnőttként?
3: Először is, ami így az életemet már akkor meghatározta, nagyon jól tudtam, amikor az utcán végigmegyek, kinek kell mondani azt, hogy szép jó napot, kinek kell azt mondani, hogy Fanyin Iszusz, kinek kell azt mondani, hogy Dabardán. Tehát nagyon gyorsan belenőttem az, hogy kivel, hogyan, mikor, mint kell kommunikálni, és valahogy ez meghatározta az egész életemet. És bevallom őszintén, ezt nagyon-nagyon élvezem, most is élvezem azt, hogy 200-300 kilométerre van Bécs, Belgrád, Zágráb, és én élvezem Közép-Kelet-Európának ezt a sok színűségét, ezt a változatosságát, és valahogy ahogy ebbe születtem, úgy éreztem, hogyha nem itt élek ebbe a régióba, hanem kimarad a Frankfurtba vagy Chicagóba, valahogy nem tudok egy teljes életet élni, és szerintem ez a mi régiónknak, ennek a közép-kelet-európai régiónak az igazi gazdagsága és a szépsége, ami csak azért meg, aki itt született, aki egy ilyen környezetben nevelődött, és aki érti ezt a fantasztikus lehetőséget, amit ez a régió kínál.
2: Hogyha jól tudom, akkor ugye édesapja autóbuszvezetőként, később pedig egy áfész vendéglátó.
3: Kalauz volt a papa.
2: Ön pedig gyerekként már szívesen számolgatta a napi bevételt. Ezek voltak az első találkozásai a pénz és a gazdálkodás világával?
3: A pénzzel igen. Bevallom őszintén, hogy a papa a 9-es számú áfész kocsmát vezette, amit úgy hívtak egyébként, hogy gondűző, és anyukám ezt mindig utálta, tehát a kocsma környékére se szeretett menni, de aztán, amikor a papa bevállalta, ugye mamának is mennie kellett. És én ezt tényleg nagyon szerettem, és szerintem abból az időszakból maradt is meg az, hogy szeretek emberekkel dolgozni, nem félek tőlük, és nagyon sok olyan vezetővel találkoztam egyébként életemben, aki szeretnének vezetők lenni, de valahogy nem szeretik azt, hogyha valaki beszáll melléjük a liftbe, el kell egy picit beszélgetni, viccelődni, megszólítani valakit, és szerintem ezekből is nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, és ez egy életem számára tényleg egy nagyon döntő időszak volt.
2: Ugye a budapesti szerb-horvát iskolában érettségizett, az egyetemet viszont Belgrádban végezte el. Itt milyen szerepet játszott ebben a döntésében a szerb identitása? Hogyan élte meg a 80-as évek végi Belgrádot?
3: Hát ezt el kell mondanom, hogy én először, mert hogy a faluból a Stipán, a Matija, meg a Zsivko, azok elmentek Zágrába, és én is egyébként Zágrába mentem el. Ott 24 óra alatt beiratkoztam az egyetemre, a Szövőcsülistére, és aztán kollégiumot is kaptam. És aztán valahogy, amikor visszajöttem Zágrába, akkor a nagyapám mondta, most akkor te hol mész pontosan? Hát mondom, melyik Zágrába. De azt mondja, Radován névvel neked Belgrádba kell menned. Nem mondom, nagypapa, nincs itt különbség, a faluból mindenki Zágrába, mert ne, azt mondja, ez nagyon nem, hogy neked Belgrádba kell menned. És aztán a nagypapa rábeszélt, és aztán elmentem Belgrádba, ott egy nap alatt, egy nap helyett, csak 3 hónap után kaptam kollégiumot, meg 2 hónapig került, mire beiratkoztam az egyetemre. Bevallom őszintén, az itteni szerbségemmel én akkor egy szerb nacionalistának számítottam, ugyanis én már akkor is cirilbetűvel írtam, jártam templomba, mondtam a mi atyánkot, mi atyánkot, illetve ugye meg volt a védőszent is, és akkor mindenki azt mondta, nézd meg, azt mondja, ez még keresztet is tud vetni, meg cirilbetűvel ír, ez egy ilyen furcsa fószer. Bevallom őszintén, időközben mindenki lekörözött, és emlékszem így viccelődve, kicsikét, de nem is annyira, amikor itt 2001-ben, illetve a Nemzeti Bank alelnöke, és akkor mondtam neki, most akkor én egy magyarországi szerb magyarázom el nektek, hogy Szerbiának a hivatalos betűi ciril betűk, és nem pedig latin betűk, hanem az elég vicces így, de egyébként arról nem is beszélek, hogy a becenevem egyébként az egyetemen Radovan Magyar, ezért a hivatalos becenevem, szerintem most, hogy elmegy a közgázot, megkérdezik ki a Radován Magyar, akkor azt tudják, hogy az a Jelasics Radován. Jó?
2: Egészen biztos.
3: De egyébként mondom, úgy néz ki, hogy az egész világ változott meg körülöttem, szerintem még nem változtam meg, de ez egy igazi kultúrsok volt, bevallom őszintén, amikor kimentem Szerbiába 1987-ben. Akkor még elnézést kérek Jugoszlávia részeként.
2: Úgyhogy, és aztán pedig jött Chicago, ami gondolom szintén egy kultúrsok volt, ugye itt az NBA fokozatot szerezte meg. Itt miből tartotta fenn magát? Mit dolgozott itt, és mit tanított önnek ez az amerikai időszak, főleg az önállóságról?
3: Hát ugye két-három dolga, ami úgy nagyon fontos, ugye egyrészt, hogy remélem adóvonzat ennek már nincsen, de ugye egy zöldségesbe dolgoztam a kasszán, kevés $5, napi 12 órát. Ez volt az egyik meghatározó dolog, vagy valamiről mégis élni kell. A másik dolog, ami nagyon meghatározó volt, hogy az akkori barátnőm, a jelenlegi feleségem mondta nekem, hogy hívjam fel a Magyar Katolikus templomot, és amikor már harmadszor voltam, figyelj, mert hagyjál engem békén, egy Radován felhívja a Magyar Katolikus templomot, normális vagy te, de mit csinálnak ott velem? De azt mondja, hívd fel, ez itt másképpen működik. És a legnagyobb meglepetésemre, amikor fölhívtam a Magyar Katolikus templomot, találkoztam az atyával, és ugye megpróbált engem mindjárt lepénzelni, hogy ad nekem egy $100. Szerintem én volt az első diák, aki nem fogadta tőle a $100, hanem ehelyett munkát kértem, és egy olyan kapcsolatom lett a Somos atyával, hogy miután fölvettek az NBA-re, fölállotta nekem, hogy ingyen is bérmentve lakjak Radovánként, szerb ortodoxként a Magyar Katolikus templomban. Utólag egyébként kitudódott, hogy Herceg Szántói plébános vásárolta meg Chicagóban, Wildinger Jakabnak hívták, a Magyar Katolikus templomot, és utólag még az is kitudódott, hogy nagyon sok, illetve két-három Herceg Szántói sváb család, akik kimentek, ki kellett menniük, nem akartak menni Mahlenkin robotra, kimentek Amerikába, és akik még emlékeztek az én nagyapámra, és nagyon hálásak voltak neki, ott jöttem velük össze, tehát elképesztő, hogy kitől kap az ember életébe segítséget, támogatást. Életemben több kolbászt nem ettem, mint kint Chicagóban, ugyanis nagybaracskai volt három szalai testvér, akinek volt ott egy European Sausage nevezetű ilyen hentes boltjuk, és tényleg, ahogy befogadott az ottani magyar közösség, ezért életem végig hálás kell, hogy legyek a katolikus templomnak, és ezt mindenképpen meg is háláltam eddig is, és fogom csinálni a jövőben is.
2: Ugye a Deutsche Banknál kezdte Frankfurtban a pályafutását, ugye 99-ben pedig a McKinsey tanácsadója lett. Ez két kifejezetten különböző világ, gyakorlati banki munka, vállalati tanácsadás. Mit adott önnek ez a két különböző szemlélet?
3: Ugye Deutsche Bank először is, emlékszem még, ez volt az időszak, amikor a világ legnagyobb bankja volt, mérlegösszegként, ott sikerült nagyon jó kapcsolatrendszert összerakni, főleg a régióba, tehát ott, ahol én dolgoztam, ott az intézményi üzletágért voltam felelős, illetve dolgoztam szerb, horvát, magyar, cseh, meg különböző bankokkal, és ez tényleg nagyon érdekes tapasztalat volt. Sajnos a Deutsche Bank úgy döntött, hogy ebben a régióban nem lesz aktív, ezt valahogy átengedte az osztrák, illetve olasz bankoknak, és ezért is úgy döntöttem 3,5 év után, hogy akkor most átmegyek inkább a tanácsadóként dolgozni. És ez egy nagyon-nagyon érdekes átmenet volt. Nekem is mondták az elején, hogy sokat kell dolgozni, el sem tudtam volna képzelni, hogy igenis, élő példán vagyok én is, az ember tud naponta 13, 14, 15 órát is dolgozni, de viszont rengeteget lehet tanulni, be lehet járni a nagyvilágot, és tulajdonképpen nekem ez valahogy az iskolámnak volt a folytatása, először bankárként, utána pedig tanácsadóként, amit sikerült megtanulnom a régióról, meg főleg a szakmáról is, illetve a pénzügyi szektorról.
2: Ugye itt egy hihetetlenül sikeres nemzetközi pályát hagyott ott, amikor 2000 végén, itt 32 éves volt, hogy elvállalta a fiatalon a Jugoszlávia Egybank alelnöki, akkor még alelnöki tisztségét. Itt miért döntött a visszatérés mellett? Milyen állapotban találta akkor az ország pénzügyi rendszerét, az akkori Jugoszláviáról beszélünk?
3: Ugye ennek megvan a maga előtörténete. 97-ben a frankfurti kollégái mondták, hogy figyelj ide, mint egy fiatal ember, állandóan valamilyen tanulmányokat ír, a közgázon én egyetemi asszisztens, úgy hívják, hogy legyen Dinkić, szóval minden hívott föl, és minden találkozó vele, és akkor 97, emlékszem, júniusában, júliusában kimentem, és tartottunk a szerb bankoknak egy ilyen továbbképzés, és akkor mondom, ha már itt vagyok, akkor találkozok legyen Dinkićjel. Jó, és akkor most tényleg leírom a találkozást, dabardán, mondtam, hogy én vagyok Jelesik Radován, itt végeztem az egyetemet, most jelenleg a Deutsche Banknál dolgozom Frankfurtba, ilyen és ilyen területen, ő nekem úgy mutatkozott be, én pedig Mladen Dinkić vagyok, egyetemi asszisztens, és a jövendőbeli Nemzeti Bank elnöke. Rácsaptam egyet a homlokra, mondom, Jézus, már megint egyik azoknak a beképzelt balkáni üzletembereknek, aki ahelyett, hogy valami normálisan tudna mondani, elkezdi is habladablázni, hülyeségeket mesélni, mondom, hogy te leszel majd a Nemzeti Bank, hagyjál már engem békén, jó? És valahogy kapcsolatban maradtunk, 3-4 hónap múlva Frankfurtba nézem a faxképet, jön valami meghívás, konferencia, gazdasági reformok, üljünk össze, Jelasik Radován, Deutsche Bankos tartja az életet, mondom, én mondom, hát ki tudod, hogy Frankfurtra van, a fejemet lenyisztantják, jó? De ugye akkor még, hál' az Istennek, az infók ennyire nem mentek át. És akkor valahogy kapcsolatban maradtunk, és aztán jött október 5-e, és szerintem ilyen 9-én, 10-én, csak csörög a telefonom, és azt mondja, te, Radován, emlékszem, amikor mi találkoztunk 3 évvel ezelőtt, és azt mondja, én leszünk nem szépen kell? Hát emlékszem, hogy nem emlékezni, ilyen hülyeségekre az ember sokáig emlékszik. Te azt mondja, én leszek az elnök, és nincs kellene helyni alelnöknek. Mondom, micsoda? És akkor természetesen leültem a feleségemmel. Elsőre a feleségem nem értette meg, hogy a 7 millió szerb mellé, minek kellek én, aki majd megváltoztatom a világot, azt is elmesélte nekem, föltett ilyen kérdéseket, ugye az asszonyok ebből a szempontból sokkal pragmatikusabbak, kifizeti majd az egészségbiztosítást, kifizeti majd az adót, meg stb. És a végén jött természetesen a kereszt kérdés, hát neked nincs is szerb állampolgárságod. Hú, mondom, ezt jó, hogy mondod, erre még nem is gondoltam. És aztán 2000 decemberében az én feltételem az volt, hogy természetesen nem mondok le a magyar állampolgárságról, tehát kizár dolog, és aztán egy kormány döntéssel 2000 decemberében kaptam egy szerb állampolgárságot is, és akkor így lettem 2000 december végén, 2001 január első napjaiban a Szerb Nemzeti Banknak az elnöke.
2: Ugye itt elég komoly kihívásokkal nézett szembe. Emlékszik arra, hogy milyen volt akkor az ország pénzügyi rendszere, és mik voltak a prioritások, mik voltak az első nagy kihívások, amiket le kellett küzdeni?
3: Ugye ne felejtsük el, ez akkor egy olyan bankrendszer volt, hogy az ember bement a bankba, föl akarta venni a saját pénzét, és amikor azt mondta neki a bankár, hogy nincs pénz, jöjjön vissza másnap, akkor ugye az ember föltette a kérdést, és délelőtt vagy délután jöjjek vissza, mert ez természetesen normális dolog volt, hogy a bankban nincsen pénz, jó? És tudtuk, hogy nulla a bizalom, és a bankoknak a túlnyomó többségét be kell zárni, és aztán be is zártuk. Tehát én nem tudom, hogy volt-e való Európában egy olyan akció, mint Szerbiában, ahol a bankszektor mérleg összegének a 66%-át így valaki bezárta a kevesebb, mint egy év alatt, és ugye 2002. januárjában zártuk be a 4 nagy bankot, ugye a Beobanka, a Beogradska Investbanka, meg a Jugobanka volt. Versenyt futottunk az idővel, ugyanis akkor jött az euróba való belépés, és ezt mindenképpen ki akartuk használni, hogyha az emberek már beviszik a pénzüket a bankokba, és beváltják euróba, hogy hagyják ott, ha más nem, 1 hónapig, 2 hónapig, 3 hónapig, és nagyon jól tudtuk már akkor is, hogy a szerb állampolgárok zsebében lévő pénz ha bennmarad a bankszektorba, és hogy a bankszektor ennek alapján tud hitelt nyújtani cégeknek, államnak, állampolgároknak, a sokkal nagyobb segítség lesz, mint a világ összes pénzét, amit elhozunk Szerbiába, ilyen a hitel keretében, arra nem is beszélve, hogy ez csak hitel és nem támogatás, jó? És ezt hála az Istennek sikerült megcsinálni, ez egy fantasztikus idő volt, és nem biztos, hogy ma még egyszer ilyen fejjel már megcsinálnám, ahhoz azért kellett 32 évesnek lennem. Egyébként úgy mentem el Szerbiába, hogy kértem egy 6 hónapos fizetetlen szabadságot, ami Kinzitől, utána azt meghosszabbítottam még egy évvel, és aztán úgy döntöttem, hogy mégis ott maradok, és utána mennem is mentem vissza Kinzire.
2: És hogyha végignézzük ugye ezt a pályafutást, a jegybank elnökként, itt rengeteg kihívás volt, hogy az infláció, dinár árfolyama, devizahiteles, és
3: igen.
2: Aztán végül 2008-ban a világgazdasági válsággal is meg kellett küzdenie. Mennyire volt Szerbia felkészülve arra a válságra, és mi bizonyult ott a legnagyobb veszélynek?
3: Hogy a legnagyobb veszélynek az akkor az volt, hogy pont akkor jött egy koalíciós kormány, amelyik azt mondta, hogy megemelik a nyugdíjakat 10%-kal, és ugye mi még akkor elég naiv volt, mondom, srácok, nincs pénz, ők meg ránéznek a politikusok, és azt mondja, hát de figyelj, benne van a koalíciós egyezmény, hogy megemeljük a nyugdíjakat 10%-kal, de nincs pénz, és ugye fogták, hát hogy nincs pénz, akkor fölveszünk hitelt. És akkor természetesen a hitel ugye beindította megint az inflációt, az egyáltalán nem volt könnyű, magával itt az árfolyamot, és bevallom őszintén, amikor jött ez az egész koalíciós kormányok, kompromisszumok, akkor én elkezdtem azon gondolkodni, hogy akarok-e én úgy élni életem végéig, hogy itt állandóan a politika megszabja, hogy mit csinálsz, hogy csinálsz, mekkora lesz a fizetésed, milyen életed lesz, és bevallom őszintén nekem valahogy itt pattant el a cérnám, és én akkor megfogadtam, hogy amikor lehet ebből minél előbb kiszállok, és akkor ugye 2010 májusában jelentettem be, hogy akkor köszönöm szépen, én végig szolgáltam 6,5 évet, és akkor csinálj valaki más.
2: Ugye itt a magyarországi ERSZ vezetését az, hogy 2011-ben vette át, ez egy rendkívül
3: június
2: nehéz,
3: elsőjével, igen.
2: Rendkívül nehéz pillanata volt ennek a banknak. Ott akkor milyen állapotban volt az ERSZ, és mi volt a legfontosabb feltétel annak, hogy egyáltalán talpra álljon a bank?
3: Hát ugye, amikor idejöttem, akkor mi voltunk a válságálló bank, még kaptunk egy oklevelet is, és aztán 4-5 hónap múlva mi írtuk a magyar banktörténelemnek a legnagyobb veszteségét, annyit sose bukott senkik, több mint 600 millió forintos vesztesége volt, 600 millió eurós vesztesége volt az Erste Banknak. Ugye az összes problémához még hozzájött a devizahitelezés is, tehát itt azért óriási problémák voltak. Egy dologban első volt az ERSZ-re, méghozzá a devizahitelezésben, sajnos, itt még az OTP-t is leköröztük, és tulajdonképpen innen kellett valahogy visszajönni, itt kellett a tulajdonost is meggyőzni, hogy előre kell menni, nem hátra, akvirálni kell, új üzletágokat kell indítani, és talpra kell állni, mert egyébként a múltat megváltoztatni már nem lehet, előre kell menni, és hála az Istennek sikerült egy olyan tulajdonos találni, aki bízott bennünk. Ennek ugye volt egy köztes időszaka is, amikor a magyar állam is beszállt az ERSZT-be, illetve az EBRD, az Európai Fejlesztési Bank 15-15%-kal, aztán időközben mind a ketten kiszálltak, és aztán így jutottunk el 2026-ba a bankszektor tulajdonképpen egyik legprofitábilisabb bankja lettünk Magyarországon.
2: És hogyha visszatekint, ugye volt nemzetközi bankár, tanácsadó, jegybanki alelnök, jegybankelnök, kereskedelmi banki vezető, és hát a Magyar Bankszövetség elnöke, hogyha ma a Herceg-Szántói vagy a Belgrádba induló fiatal Jelasics Radovánnal találkozna, akkor mit mondana neki? Mit tekintene az élete legfontosabb teljesítményének?
3: Muszáj picit haza is beszélnem, tehát szerintem a mi szlogenünk, hogy higgy magadba, az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nagyon fontos az ember, olyan emberek is találkoznak, akik hisznek benne, tehát az nagyon sokat segít. Nagyon fontos, hogy az embereknek legyenek álmai, hogy mit szeretne elérni, és amit talán a legfontosabb az, hogy az ember higgyen abba, hogy mindent meg lehet csinálni egyenes, becsületes úton is. Néha egy picit több időbe kerül, néha sokkal-sokkal többbe, de igenis ez a legjobb út, erről letérni sose szabad. Rengeteg kihívás lesz, amikor azt mondják, hogy na, okosban csináljuk meg, gyorsabban csináljuk meg, ne csináljunk túl sok kompromisszumot, ez mindig rengeteg-rengeteg pénzbe kerül utólagosan, meg morális tőkébe. Hát mondom, higgy magadba, legyenek nagy álmaid, és maradjon az ember a becsület. És úton is talán még egy dolog, hogyha még lehet a három a magyar igazság plusz egy ráadás, hogy az ember próbáljon minél több emberrel megismerkedni, ezt úgy hívom, egyszer hallottam a belgrádi rádióban, hogy sok békát meg kell csókolni, mivel valamelyikből királyfi lesz. Találkozzatok minél több emberrel, beszélgessetek, soha, de soha nem tudjátok, ki lesz az, aki benneteket segít. Rengeteg Mladyan Dinkicsel találkozott mindannyiunk az életükbe, és valaki megszólította, valaki ebből tett valamit, és higgyétek el, hogy az élet tulajdonképpen ezekből a mini csodákból áll, és ebbe hinni kell, és igenis vannak csodák, és ettől gyönyörű az élet, és szép az élet.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
4: Az ágyam üres,

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
4: Reklámot hallottak.
5: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Legnagyobb magyar slágerei.
4: Nálunk a nosztalgia a divat.
5: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak. SMR
3: 107,1.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Hivatalosan is elkezdődött a fűtési szezon, de a hideg időjárás miatt a legtöbb távhőszolgáltató korábban indította el a rendszerét. Szerbiában 60 távhőszolgáltató működik, amelyek körülbelül 670 ezer háztartást látnak el hőenergiával. A Szerbiai Távfűtő Művek Üzleti Szövetség közlése szerint a rendszerek műszakilag készen állnak a fűtési idényre, és elegendő mennyiségű energia áll rendelkezésre. Sikerült megoldást eszközölni a verbászi fűtőmű pénzügyi problémáira is, így a városban a fűtés a következő 3-5 napban megkezdődhet, tudta meg a szerbiai RTV. A fűtést általában reggel 6-tól este 9-ig kapcsolják be a távfűtőművek, Belgrádban és a nagyobb városokban pedig este 10-ig. Hétvégén és ünnepnapokon a fűtés egy órával később reggel 7 órától kezdődik, rendkívül alacsony hőmérséklet esetén pedig egész napos is lehet. A fűtési szezon április 15-éig tart. Az átmeneti időszakokban október 1-e és 14-e között, valamint április 16-a és május 3-a között a fűtés azokon a napokon biztosított, amikor a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet 12 Celsius fokot vagy annál alacsonyabb napi átlaghőmérsékletet jelez előre. Október végén, november elején kezdődhet meg a szülőföldön magyarul támogatás kifizetése Vajdaságban, ezt a Magyar Szó megkeresésére közölte a Magyarországi Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A program keretében a külhoni magyar nyelven tanuló diákok és egyetemi hallgatók évi egyszeri bruttó 100 000 forintos támogatásban részesülhetnek. A tájékoztatás szerint az idén benyújtott kérelmek közül valamennyi érvényes pályázat támogatásban részesült. Ennek eredményeként Kárpát-medence szerte több mint 223 ezer magyar gyermek és fiatal kaphat támogatást. Vajdaságban több mint 19 ezer pályázatot bíráltak el pozitívan. A támogatást több ütemben folyósítják, a kifizetések várhatóan december végéig fejeződnek be.
5: Választások 2026.
4: Meghatározta a Köztársasági Választási Bizottság a november 8-ai nemzeti tanácsi választásokon használatos szavazólapok színét. A magyar és a bosnyák nemzeti tanács megválasztására szolgáló szavazólapokat barack színű papírra nyomtatják, a magyar szavazólapokat világos szürke, a bosnyákokat barna kerettel látják el. A többi nemzeti közösség szavazólapja fehér lesz, eltérő színű kerettel. A bunyevácok esetében ciklámen, a horvátoknál kárminvörös, a szlovákoknál kék, a ruszinoknál sötét szürke, a románoknál világos kék keretet alkalmaznak. A szavazóurnák szabályszerűségének ellenőrzésére szolgáló ellenőrzőlapok kék színűek lesznek, döntött szerdai ülésén a Köztársasági Választási Bizottság.
5: Választások 2026.
4: Elégedetlenségének adott hangot a Szabadkai Mezőgazdasági Termelők Egyesülete, mivel továbbra sincsenek pontos információk a növénytermesztési támogatások második részletének kifizetéséről. A gazdák szerint az őszi vetés már javában zajlik, azonban még mindig nem tudni, mikor és mekkora összegre számíthatnak. Dragan Glamočić ügyvivő mezőgazdasági miniszter februárban azt ígérte, hogy a támogatásokat az őszi vetés előtt folyósítják. Az Agrárkifizetési Igazgatóság október 12-i válasza szerint azonban a pályázati felhívást szeptember és november között teszik közzé, amint teljesülnek a megfelelő feltételek. A Szabadkai Egyesület szerint a bizonytalanság megnehezíti a termelés tervezését, ezért egyértelmű szabályokat, kiszámítható agrárpolitikát és a korábbi ígéretek betartását követelik.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van, a délután folytatásában is többnyire napos időre számíthatunk Vajdaságban.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mihászhoz visszük a híreket.
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Október a látás hónapja, október 15-e pedig a Fehérbolt nemzetközi napja. Ez a nap a vak és látássérült emberek önálló életvitelére, a közlekedés során tapasztalt nehézségeikre, valamint a társadalmi elfogadás fontosságára irányítja a figyelmet. Mai beszélgető társam Bárdos György, a Szabadkai Vakok és Gyengénlátók Egyesületének tagja, aki saját tapasztalatain keresztül mesél arról, hogyan tájékozódik a világban, milyen kihívásokkal találkozik, mi ad neki biztonságot, és mit szeretne, ha a látó emberek jobban megértenének a vakok mindennapi életéből. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Kezdjük egy kicsit személyesebben, ha megengedi.
2: Tessék!
1: Mesélne magáról, hogy hogyan telnek a mindennapjai itt Szabadkán, mivel szereti tölteni a szabad idejét?
2: Nézze, nagyon röviden. Én 18 éve hogy elvesztettem a látásomat. Azóta közlekedek a Fehérbottal. Ugyanakkor van egy vezetőtársam, aki segít vezetni oda, ahova ugye nem látok, és akkor ő bevásárol, és akkor azon keresztül itten élünk a házitársammal. Szabadkán nagyon sokan vagyunk vakok és gyengelátók. Körülbelül Észak-Bácskában egy 520 személy, aki hasonlóképpen él és küzd az élettel. És akkor röviden, mert egy alkalommal azt mondták maguk világtalanok, és én kijavítottam, azóta megveregeti az a bizonyos egyén a vállamat, magas funkciót tölt be, hogy nem világtalanok vagyunk, mert van nekünk világunk, de ilyen. Én mi vakok vagyunk.
1: Szóval annak idején, 18 évvel ezelőtt, amikor elkezdte a Fehérbotot használni, ha szabad ilyen személyeseket kérdezni, milyen érzés volt először így elindulni, és mennyi időbe telt megszokni, magabiztossá válni a közlekedésben vele?
2: Na most nézze, én 50 évet dolgoztam, ebből 35 évet sporttal is foglalkoztam. Keresztbe hosszában a régi Jugoszláviát, részben Európát. Egy olyan csapatba focistam, ami ismert volt annak idején Jugoszláviában. Nagyon-nagyon nehéz volt ezt megszokni. Talán azt mondanám, még most se vagyok egészen megszokva azzal, hogy van egy segítőtársam, aki tud vezetni, és ugyanakkor van a Fehérbotom. Tehát nem egy egyszerű ez az egész dolog, mert mi vakok, gyengelátok, 80%-ot elvesztettünk az életeinkből. 20% van, az föl van osztva, 10% a kézzel tapogatás, 5% a fül, a hallgatás, és 5% megmaradt az orrunkkal, amit érzünk, illatokat, szagokat.
1: Tehát ezzel a 20% érzékeléssel közlekednek. Tud-e teljesen egyedül, tehát csak a Fehérbottal közlekedni, vagy muszáj kíséret, hogy legyen?
2: Nézze, maximálisan van a kíséret, de tudok. Azt mondanám, hogy a fal mellett tapogatva a falat, és akkor a bottal pedig segítem magamat előre. A bot az egy olyan 30 centre jobbra-balra kilengés, és egy 5 centiméterrel féljebb van a földtől, vagy az aszfalton, hogy nehogy valami legyen a lábunk előtt.
1: Igen. Mennyire akadálymentes Szabadka a vakember számára? Tehát milyenek azok a mindennapi akadályok, amelyekkel gyakran találkozik?
2: Hát az akadályok az átjáróknál, ahol segít a jelzőlámpa, hang is van, nem minden jelzőlámpánál, az nagyon-nagyon sokat segít, hogy milyen szín jelenkezik meg a jelzőlámpán.
1: Tehát ön hallgatja ezt, és akkor indul el, amikor hallja a szöveget, ugye?
2: Így van, ahogy.
1: Van-e valami emlékezetes története, amikor valakivel találkozott, és nagyon figyelmes volt, segítőkész volt, illetve hát ebből tanult, hogy milyenek is tudnak lenni az emberek. Tehát negatívra is, meg pozitívra is kíváncsi vagyok.
2: Mondanám az elsőt, a negatívot. Az átjárónál ott álltam a Fehérbottal, és nem tudott tovább menni a kocsi, megállt az átjárón. Oda bekopogtam illemesen az ablakon, és megmutattam a botot. lenyitotta az ablakot, megkérdeztem, hogy tudja-e, hogy ez micsoda. Azt mondja, fehér bot. És kérdeztem, tudja-e, hogy ez mire szolgál. Nem szólt egy szót sem. Megköszöntem neki, és mondtam, folytassa az utat. Na most ez volt a negatív, a pozitív. Nagyon sokan vannak. Lássák, hogy kell a segítség. Megfogják a kezünket, megfogják a vállunkat, szót kérnek, szót mondanak, és akkor egymást kielégítsük azzal, hogy ő engemet átvezet az átjárónál, természetesen csak a jelzőlámpánál, semmiféleképp másik helyen, és ez nagyon-nagyon nagy segítség. Én itt egy emeletes épületben lakom, és van 9 lépcső a bejáratnál. Én ezt a korlátfogásával, 2-esével lépködöm a lépcsőket, hogy azért a kondícióm amennyire már lehet tartsam meg.
1: Érdekelne az, mert azt hallottam, hogy nem az a jó, ha mi fogjuk meg a karját mondjuk annak, akit vezetni szeretnénk, hanem az a jó, ha ő fogja meg a mi karunkat, és így megyünk. Mi az igazság?
2: Teljesen így van, ahogy ön mondja. Nekünk nem kell, hogy megfogja a kezünket, mellettünk menjen, és mink vagy a kezét, de inkább a vállára tesszük a kezünket, és átvesszük az ő lépéseinek a taktusát.
1: Van-e még valami érdekes vagy fontos dolog, amit jó, ha tudunk, mi, akik ugye látunk, tehát meg kellene értenünk a vakokkal kapcsolatban, a vakok mindennapjaival kapcsolatban. Mi az, amire mi odafigyelhetnénk?
2: Ez a legjobb, hogyha így segítenek, hogy odaállnak mellénk, megkérdezik, hogy kell-e segítség, ha igen, akkor így, ahogy elmondta ön is, elmondtam én is, így nagyon-nagyon sokat segítenek, és a jövőbe is ezt elfogadjuk és kérjük.
1: Ha szabad még kérdeznem az egyesületükről, ugye a vakok és gyengénlátók Szabadkai Egyesületének a tagja ön. Milyen programokat szerveznek, hogyan segít ez az egyesület a tagságának?
2: Mindenféleképpen, amit csak lehet maximálisan, a gyógyszerekek beszerzésére, az orvos ellátásnál, az idősek otthonába elhelyezése, sok-sok ilyen dolgokat, amit nem tud egyedül elrendezni az egyesületünk, van nekünk ugye vezetőség, van titkárság, és nagyon-nagyon szeretném, ha látnák, hogy a titkárságon egy gimnáziumot fejezett kis hölgy, aki teljesen vak, hogy gépel, ő teljesen egyedül tanult meg gépelni is, számítógépet használja, úgyhogy nagyon-nagyon jó ezt hallani, látni. Továbbá vannak nekünk külföldi városok és országok közötti találkozók. Most is itt vannak Szlovéniából, Horvátországból, több városból, Boszniából, Magyarországról, Szerbiából, azaz itthonról, Újvidék, Belgrád, Kikinda, Becskerek, és természetesen itten a szabadkai környezet. Ezek nagyobb részt ilyen sporton keresztül van sakk. Szeretném hallani, ha azt is látnák, hogy sakkozik két világtala, azaz vak, és akkor van pikádó, meg teke vagy jobban népnyelven mondva, kuglizás.
1: De hát ezek olyan sportok ezek, amikhez hát kellene látni. Hogy csinálják?
2: Tessék eljönni, megmutassuk. Kicsit eljönk üten.
1: No, hát de érdekes nagyon, mert biztos tudja, hogy merre állnak a bábuk, vagy valami ilyen módon, ugye? Kiszámolják.
2: Igen, persze, van, aki vezet bennünket, ugye a látó, a titkárunk az teljesen látó, mert érkezik hozzánk posta, stb. És akkor az elvezet bennünket erre találkozóra, és ott megvan, ugye gyakoroljuk, hát vannak nekünk azaz edzések, ahol gyakoroljuk ezeket a pikádót is, a sakkot is, a tekét is, tehát nincs olyan különösebb gond ez felől, hanem az a gond, hogy megmutassa, hogy ott vannak, és a bemondó, vagy a tekepálya úgy van, vagy a kuglipálya úgy van beállítva, hogy az közli, hogy elütött 3-at, mit tudom én abból a kuglibabából, és azt mondja, még van ennyi meg ennyi. Jobbra, balra. Tehát tájékoztat hangosan a tekepálya automatája, mondjam így.
1: Na hát nagyon jó, hogy ezt így meg lehet oldani, és hogy önök is tudnak így ilyen szórakozni, sportolni együtt. Szabadkán, ha valamit megváltoztathatna, mondjuk egy dolgot, akkor mi lenne az, hogy a vakemberek biztonságosabban vagy önállóban közlekedhessenek? De ez más városokra is igaz lehet.
2: Igen. Hát ez így van. Ugyanakkor vannak városok, már találkoztunk olyannal, hogy a jelzőlámpa nincs, de a kijelölt átjárónál az átjáró fehér vonalak mellett van egy fél méter rücskös, rapacsos talaj, amire rá tudunk lépni, és azon keresztül átvezet az út bennünket a másik oldalra. Mi már azt tudjuk körülbelül, hogy melyik városban hol lehet ilyesmit találni. Megkérjük, hogy segíjen már átvezetni, csak mutassa meg, hogy hol van, jobbról vagy balról, mert mindig a jobb oldalt van az átmenés, és bal oldalt van a visszajövő, ilyen rapacsos, rücskös átjáró, így mondjam.
1: Remélem meghallják az illetékesek. Most is felújítás zajlik itt a város központban, hát ha egyszer erre is odafigyelnek majd.
2: Na most csinálják itt az aszfaltozást ebbe az utcába, Szabadkán, ugye az elég forgalmas utca, ottan lehetne ezt alkalmazni, csak ugye ez mind tudja, hogy anyagiakat igényel, stb. De hát
1: meg a tervezést is. Tehát előre kellene gondolkodni, ugye? No, hát meglátjuk, milyen lesz. Remélem, hogy jó lesz a Strossmayer utca is, hát nem csak nekünk, hanem a vakembereknek
2: igen,
1: is.
2: Igen.
1: Még annyit kérdeznék végezetül, hogy mit üzenne azoknak, akik most veszítették el a látásukat, tehát, hogy nagyon újdonság számukra, és még most tanulják ezt a helyzetet, hogyan boldoguljanak önállóan?
2: Csak azt tudnám ajánlani, minél többet jöjjenek az egyesületbe, minél többet találkozzon, mondjam így, hogy velünk, akiknek bizonyos gyakorlata már van, bizonyos dolgokról, mert mink se tudunk sok mindent még, de ő, mint kezdő, az, aki nagyon rövid ideje tagja, vagy veszítette látását, vagy gyengült a látása, mi nagyon szívesen segítünk, bár akármiben neki, hogy ő is azért becsatlakozzon és tartsa tovább a kapcsolatot az egyesületünkkel.
1: Úgy tudom, hogy hallgat bennünket, de gondolom a televíziót is hallgatja, de hogy a rádiót igen. is hallgatja, igaz ez? Így kapcsolódik ki, így tájékozódik már, mint az információk szempontjából?
2: Teljes információja van, minden órában meghallgatom a Szabadkai Magyar Rádiónak a híreit, ugyanakkor ugye a tévét is hallgatom, a tévét aztán kapcsolgatom, a Magyar tévét is, a Szerb tévét is, úgyhogy hát nem látom, de hallgatom, és akkor azon keresztül megítélem, hogy mint a tévét is.
1: Jó, hát én minden jót kívánok, kitartást és minél jobb feltételeket a vakembereknek. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk.
2: Én is köszönöm, hogy elmondhattam ezt.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
3: A régi szép időn dalai.
4: A 107,1 MHz-en.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Kérdessen ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Az álláskeresők számára a következő napokban több lehetőség is kínálkozik arra, hogy személyesen találkozzanak a munkaadókkal, tájékozódjanak a meghirdetett munkakörökről, és akár új munkahelyet is találjanak maguknak. Észak-Bácskában ugyanis több állásbőrzét is szerveznek, amelyek lehetőséget teremtenek a munkát keresők és a munkaerőt kereső vállalatok közötti közvetlen kapcsolatfelvételre. Hogy pontosan mikor és hol rendezik meg az állásbőrzéket, milyen lehetőségekkel várják az érdeklődőket, és mire érdemes odafigyelniük azoknak, akik munkát keresnek. Arról Erdmann Elvirát, a Szabadkai Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkatársát, Bíró Tamara kérdezte.
2: Mely településeken és hány órától tartanak állásbőrzéket a következő időszakban?
3: A következő állásbőrze Kishegyesen lesz, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület helyiségeiben, október 20-án, 10 órától 13 óráig, Szabadkán pedig november 5-én a Fiúkintézet helyiségeiben. A kishegyesi és a szabadkai állásbőrzére még mindig várjuk a munkaadókat, tehát aki szeretne részt venni, még mindig tud nálunk jelentkezni.
2: Milyen szakterületekre keresnek általában munkavállalókat a cégek? Talán ez az egyik legfőbb kérdés.
3: Igen. Sok kínálat lesz szabad munkahelyekre. Élelmiszeriparban villanyszerelőket keresnek, henteseket, eladókat, sofőröket, raktárosokat, gyermekek személykísérőket, biztosítási ügynököket, festőket, asztalosokat, lakatosokat, hegesztőket, CNC gépkezelőket, élelmiszeripari munkásokat, szakácsokat, recepciósokat, és az építőiparban betonozókat, bádogosokat, és kőműveseket.
2: Tehát igen, sokféle munkahely közül válogathatnak az érdeklődők. Kiknek érdemes részt venniük az idei állásbőrzén?
3: Mindenki, aki munkát keres, tehát ez egy nyitott rendezvény munkanélküliek számára, még azokra is, akik munkát szeretnének váltani, tehát bárki eljöhet és meg tudja látogatni ezt a rendezvényt.
2: Kell-e valahol azért jelentkezni ezekre az állásbőrzékre, bár említette már, hogy nyitott, vagy bárki szabadon részt vehet az eseményen, esetleg milyen dokumentumokat kell, hogy magukkal vigyenek?
3: Nem kötelező jelentkezni, tehát ahogy mondtam, nyitott rendezvény, bárki eljöhet, de lehet jelentkezni is a tanácsadónál, de nem kötelező.
2: És Kishegyessel kapcsolatban van egy érdekesség, amit szeretném, hogyha azért ön árulna el.
3: Igen, Kishegyesen már hosszú éve nem tartottunk állásbőrzét, és most úgy gondoltuk, hogy mi elmegyünk oda, mert eddig a kishegyesi munkát keresők Topolyára jöttek, vagy Szabadkára, és most úgy gondoltuk, hogy mi elmegyünk oda, és egy helyen összehozzuk a munkaadókat, és a munkanélkülieket.
2: Hogyan alakul pillanatnyilag egyébként a munkanélküliségi ráta az említett településeken?
3: Az Észak-Bácskai körzetben 5860 személy van regisztrálva, Szabadkán 3100, Topolyán 1373, Kishegyesen pedig 1387.
2: Ez soknak számít? Kevésnek? Mit tud erről elmondani csak néhány szóban?
3: Tavalyi évhez hasonlítjuk, ezek az adatok nem változtak nagyon.
2: És mit mutatnak az elmúlt évek tapasztalatai, mennyire eredményesek az állásbőrzék, mennyien találnak így munkát?
3: A tavalyi állásbőrzén kettőt tartottunk tavaly, Topolyán és Szabadkán, több mint 600 személy kapott munkát. Idén szintén kettőt tartottunk az első 6 hónapban Szabadkán és Topolyán, és az idén eddig 350 személy kapott munkát az állásbőrzén keresztül.
2: És egy utolsó...
3: Szintén kettőt tartottunk az első 6 hónapban Szabadkán és Topolyán, és az

0: indítani egy rövidebb interjút is, és esetleg már kiválasztani azokat a személyeket, akik a cégükben fognak dolgozni.
1: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Híradó.
4: Útfelújítási munkálatok miatt továbbra is le lesz zárva a Strossmayer utca. Magyar Kanizsa polgármestere a község önkéntes és hivatásos tűzoltóit fogadta, akik részt vettek a deliblati tüzek oltásában, valamint legalább 33 diák és egy tanár életét vesztette Pakisztánban. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. Folytatódnak az útburkolat felújítási munkálatok Szabadkán, ezért október 16-án pénteken 7 és 17 óra között több útszakaszt is teljesen lezárnak a forgalom elől. A Strossmayer utca a korábban tervezettől eltérően továbbra is zárva marad, noha eredetileg úgy volt, hogy csak október 14-én és 15-én nem lehet majd közlekedni rajta. A lezárása a Maxim Gorki utcától a Matko-Vukovics utcai körforgalomig tart. Emellett a Szabadka és Békova között úton a Vám terminától a Békovai körforgalomig, valamint az első felkelés utcában egy 700 méteres szakaszon is teljes útlezárásra kell számítani. A járműforgalmat alternatív útvonalakra terelik, a munkálatok befejezését követően visszaáll a megszokott forgalmi rend.
2: Választások 2026.
4: A Szerb Oktatási Minisztérium szabadkai szakmai pedagógiai felügyeleti és külső értékelési csoportja január óta működik. 6 önkormányzat összesen 73 intézményét segíti. Munkájuk nyomán magyar osztályok indítása és magyar pedagógusok alkalmazása is minisztériumi jóváhagyást kapott. Halász Zoltán riportja.
5: Szerbia kormánya 2025. november 13-án hagyta jóvá a szabadkai székhelyű szakmai pedagógiai felügyelőség létrehozását. Az Oktatási Minisztérium külön szervezeti egysége január 1-én kezdte meg működését. Feladata, hogy közvetlen szakmai támogatást és felügyeletet biztosítson a térség oktatási intézményeinek. Halasi Ágnes, a szabadkai székhelyű szakmai pedagógiai felügyelőség vezetője.
6: Ugye mi hagyjuk jóvá a kisebb létszámú osztályoknak és a csoportoknak a megnyitását. Hogyha valamelyik pedagógus át szeretne menni egyik iskolából a másikba, akkor ugye azt kérvényezni kell, mi hagyjuk ugye azt is jóvá. Részt veszünk a tanároknak az államvizsgáján, bizottsági tagok. Azt gondolom, mégis amit kiemelnék leginkább, hogy az, hogy tényleg itt vagyunk, és bármilyen kérdésük van, nem csak pedagógusoknak, hanem szülőknek, vagy még diákoknak is, akkor mi tudjuk őket fogadni, és próbálunk ugye tényleg szakmailag segíteni nekik, hogy hogyan tudnánk megoldani az ő kis problémáikat.
5: A térség oktatási intézményei korábban a zombori, illetve a nagybecskereki iskolaigazgatósághoz tartoztak. Az új szervezeti egység létrehozásával a szakmai ügyintézés közelebb került az érintett iskolákhoz. Jerasz Anikó, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjelöltje.
7: Nagyon nagy segítséget nyújt mind szakmai, mind pedig támogatás szempontjából az oktatási intézményeinknek. Szabadka város mellett még 5 község tartozik ehhez a szakfelügyelőségi csoporthoz. Topolya, Kishegyes, Zenta, Ada, Magyar Kanizsa, és 69 állami intézmény, valamint 4 magánintézmény támogatása, szakmai felügyelete napi szinten jelen van az intézményben.
5: A szabadkai központ a helyi sajátosságok és a több nyelvű oktatás igényeinek figyelembevételét is elősegítheti. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
8: Van ennek szakpolitikai, szakmai, és van politikai vonzata és hozadéka. A szakmai hozadéka az, hogy jó az iskolaigazgatóknak, jó a tanároknak, jó a pedagógusoknak, jó a diákoknak és jó a szülőknek is, hogy szabadkai székhellyel működik ez az egyébként szerbiai köztársasági szintű állami szerv. A kisebbségi oktatás tekintetében különösen fontos, hogy szabadkai székhellyel működik, és nem csak magyar szempontból, hanem horvát és bonyavát szempontból is ez nagyobb megértést jelent.
5: Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke hozzátette, hogy politikailag is fontos vonzata van az intézménynek, hiszen az említett 5 község oktatási intézményei is immár Szabadkához tartoznak.
4: ne foglalkozzanak a Szerb Haladó Párt holnapra meghirdetett nagy gyűlésével, kérik az újvidékiektől a blokádban résztvevő egyetemisták. Ne reagáljunk, ne gyülekezzünk, ne tulajdonítsunk neki jelentőséget. Néha éppen az a legerősebb üzenet, amelyet nem küldünk el, üzenték közösségi oldalaikon a hallgatók. Hangsúlyozták, hogy minden energiát arra kell összpontosítani, ami egyedül számít, hogy október 25-én minél többen karikázzák be a hármast. Az Alekszandár Vučić Egyesült Szerbia Lista szabadságtéri nagygyűlésének előkészületei már szerdán megkezdődtek, emiatt eltávolították a padokat és a virágokkal díszített kandelábereket. A teret teljesen elkerítették, lelátókat állítottak fel, a környező utcákban pedig mobil illemhelyeket helyeztek el. A felszerelést rendőrök és egy magánbiztonsági szolgálat munkatársai őrzik. Az SHP az elmúlt időszakban több alkalommal is meghirdetett újvidéki nagygyűléseket, ezeket azonban nem tartották meg.
2: Választások 2026.
4: A Városháza dísztermében fogadta Fejszámer Róbert magyar kanizsa polgármestere a község önkéntes és hivatásos tűzoltóit, akik részt vettek a deliblati tüzek oltásában. A találkozó során a polgármester köszönő oklevelekkel és plakettekkel ismerte el a tűzoltók elmúlt időszakban végzett áldozatos munkáját. Bus Viola tudósít.
0: A találkozón a tűzoltók beszámoltak a delibláti homokpusztán végzett munkájukról és a tűzoltás során szerzett tapasztalataikról. Berényi Gábor, a Horgosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja, két alkalommal is részt vett a delibláti tüzek oltásában.
3: Én Horgoson homokvidékről úgymond onnan mentem, de az nem az a homok. Ez tényleg szinte térdig érő posza homokot, hogy ezek a nagy gépek kitúrták azt a tamponzónát, stb. Ott megterhelő volt sétán is, gépek oda szinte nem is lehetett minden bemenni, voltak speciális terepjárók, a hadseregnek speciális autójai, ami bementek a tűzbe. Én személy szerint nem voltam bent, mert én vizet szállítottam a legközelebbi ottani tűzoltó egyesület vízcsapjáról arra bázisra, ahova kaptam aznapra a munkavégzésemnek a helyszínét.
0: A beavatkozásban Magyar Kanizsa, Orom, Oromhegyes, Martonos és Horgos önkéntes tűzoltói is részt vettek. Magyar Kanizsa községből összesen 24 tűzoltó ment a helyszínre, 6 járművel. Bajtai Balázs, a Magyar Kanizsa Községi Tűzoltó Szövetség elnöke, a találkozón köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a tűzoltásban, és helytáltak a nehéz körülmények között.
9: Az ember a saját szabadidejét adja oda a közös ügy érdekében, a saját családjától, a saját szeretteitől. Veszi el az időt annak érdekében, hogy tudjon segíteni ebben az esetben teljesen idegen embereken, hiszen 270 kilométerre volt tőlünk a tűz. Nem a községen belül, amikor mindenkit szinte ismerünk, de nem hozzátartozóknak, nem ismeréseknek segítettek a fiúk, hanem teljesen idegen embereknek, és én úgy gondolom, hogy ez még egy plusz dicséretet illeti a fiúkat, hiszen teljesen idegen elmenni segíteni, ez egy igazán nagy szívkellehez, és nagyon nagy tenni akarás, és majd szoktuk mondani, nagyon nagy fanatizmus is kell hozzá.
0: Fejszámer Róbert polgármester a Városházán fogadta a község tűzoltóit, és megköszönte munkájukat. Elmondta, hogy az önkormányzat évente közel 3 millió dinárral támogatja a Magyar Kanizsa Községi Tűzoltó Szövetséget.
10: Az önkormányzat minden évben egy majd 3 millió dináros költségvetési összeggel támogatja magát a szövetséget, tehát nem külön-külön az önkéntes tűzoltó egyesületeket, hanem magát a szövetséget. Ők utána egymás között osszák fel ezt a támogatási összeget, ez mellett pedig természetesen például ilyen esetekben, akkor, hogyha szükség van rá, biztosítjuk az üzemanyaghoz a forrást, hogyha szükség van rá, és például eszközbeszerzésről van szó, akkor biztosítunk hozzá előleget, vagy éppen öndíszt, hiszen az elmúlt években vásárolt tűzoltó autóknak a többségét az önkormányzat részfinanszírozásával sikerült beszerezni.
0: A találkozó végén a polgármester oklevelekkel és plakettekkel köszönte meg a tűzoltók áldozatos munkáját.
4: Legalább 33 diák és egy tanár életét vesztette, 19-en pedig megsérültek, amikor beomlott egy magániskola teteje Pakisztánban. Az iskola tulajdonosát letartóztatták, a mentőcsapatok további túlélők után kutatnak a romok között. Az elhunyt gyermekek 6 és 12 év közöttiek voltak. A 19 sérült közül 5-en válságos állapotban vannak. A mentőszolgálatok attól tartanak, hogy további gyermekek is rekedhettek a romok alatt, ezért az áldozatok száma még emelkedhet. A rendőrség letartóztatott változtatta az oktatási alapítvány keretében működő magániskola tulajdonosát. Az első feltételezések szerint az épület gyenge szerkezete vezetett a tragédiához. A rendőrfőnök elmondása alapján az instabil szerkezetre történő ráépítés túlterhelte a tetőt, amely emiatt beomlott. Az elnök átfogó vizsgálatot sürgetett a szerencsétlenség okainak feltárására, és az iskola épületekre vonatkozó biztonsági előírások felülvizsgálatát kérte. A tartományi kormányzó részletes jelentést kért a történtekről, és utasította az illetékes szolgálatokat, hogy biztosítsák a lehető legjobb orvosi ellátást a sérült gyermekeknek. Emellett elrendelte a tartomány valamennyi iskola épülete szerkezeti biztonságának ellenőrzését. A pontos idő 16 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Állásbőrzét rendeztek Topolyán, több mint 1200 magyar nyelven tanuló harmadikos fedezheti fel Vajdaság értékeit, és Szabadkán vendégszerepeltek a topolyai fosszilis mosolycsalók. Jönnek a részletek. A tartományi mezőgazdasági titkárság 98 millió dinár értékben biztosított vissza nem térítendő támogatást 96 sikeres pályázó számára, fóliasátras termesztéshez szükséges felszerelések, valamint a szőlő, gyümölcs és komló termesztéshez kapcsolódó eszközök és időjárásvédelmi berendezések beszerzésére. A beruházások értékének 60, fiatal gazdálkodók és női pályázók esetében pedig 70%-át fedezik, elősegítve a termelés biztonságát, korszerűsítését és versenyképességét. A titkárság hamarosan egy újabb, mintegy 400 millió dináros keretösszegű támogatási kategóriában is döntést hoz a növénytermesztéshez szükséges gépek és berendezések beszerzéséről. Tóth Zoltán tartományi mezőgazdasági titkár helyettest hallják.
11: A jövőben is a titkárság célja az, hogy biztosítson ilyen és hasonló jellegű fejlesztési lehetőségeket vissza nem térítendő támogatások formájában, ugyanis ilyen nehéz évben, mint amilyen az idei mezőgazdasági év volt, hiszem azt, hogy nagyon sokat jelentenek a tartományi mezőgazdasági titkárság nem visszatérítendő támogatásai, amelyekkel tudnak esetleg fejlődni, ugyanis mezőgazdaságban is, mint a gazdaság már más ágazataiban is nagyon fontos a folyamatos fejlődés, a modernizálás, ugyanis ezzel tudják hatékonyabbá tenni a termelést és fenntarthatóbbá tenni gazdálkodásukat.
4: Több mint 1200 magyar nyelven tanuló harmadik osztályos diák fedezheti fel Vajdaság történelmi és kulturális értékeit a Magyar Nemzeti Tanács idei kirándulásain. Az ingyenes program keretében a tanulók egyik csoportja Újvidék, a másik pedig Nyugatbácska nevezetességeivel ismerkedik meg, Korom Sarolta tudósít.
12: Már reggel 7:30 után gyülekeztek a magyar kanizsai harmadikosok a helyi buszmegállóban. A gyerekek izgatottan várták az indulást, hiszen sokuk számára ez a kirándulás nem csak egy közös élményt, hanem új felfedezéseket is tartogatott. Varga Dalma.
13: Már egész héten vártam ezt a kirándulást, és Újvidékre megyünk.
14: Voltál-e már korábban Újvidéken, ismered-e a várost?
13: Nem ismerem a város, mert soha nem voltam Újvidéken, ezért már nagyon várom.
12: A Magyar Nemzeti Tanács felhívására 65 általános iskola jelentkezett. A kirándulások teljesen ingyenesek, a diákok pedig már előzetesen is készülhettek az útra, készhez kapták az úti kalauzt, amely a felkeresett települések nevezetességeit mutatja be. Varjú Potrebit Tatjana, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának oktatással megbízott tagja.
15: Október 13-ától egészen október 30-áig minden nap egy-egy csoport meglátogathatja Újvidék nevezetességeit, az újvidéki Temerédi Szent Tamási diákok pedig Nyugatbácskába kirándulnak. Abban bízunk, hogy nagy örömet szerzünk ezzel a diákoknak, és a fontos látnivalókat, az épített örökségeket meg fogják ismerni.
12: A program a magyar kormány és a Bethlen Gábor alap támogatásával valósul meg.
4: Állásbőrzét rendeztek Topolyán, ahol a munkakeresők közvetlenül találkozhattak a helyi munkaadókkal. Északbácskában jelenleg csak nem 5800 munkanélkülit tartanak nyilván, Szabadkán mintegy 3100-an, Topolyán és Kishegyesen pedig egyaránt körülbelül 1300-an keresnek állást. A rendezvény célja, hogy felgyorsítsa a felvételi folyamatokat és közvetlen kapcsolatot teremtsen a cégek és az álláskeresők között. Horváth Kátai Orhidea és Halász Zoltán összeállítása.
5: A bőrzén bemutatkozó cégek egyike az újonnan nyíló hotel csapatát építi. Bár jelenleg 4 specifikus pozícióra várnak jelentkezőket, a leendő szálloda növekvő kapacitása miatt a további önéletrajzokat is fogadják. A felvételt nyert dolgozók többsége azonnal munkába állhat a jelenleg próbaidőszakban működő létesítményben. Gruncsi Jaszminka, menedzser.
16: Keresünk kiegészítő munkásokat a pillanati csapathoz. Tehát van már egy jó csapatunk, viszont szükségünk van még szakácsra, nagyon jó szakácsokra, konyhai kisegítőkre, pincérünk csoportja már teljes, de szeretnénk bővíteni egy idő múlva már a csapatot, és keresünk még a recepcióra embert. A lehetséges tapasztalata legyen, hogy dolgozott már vendégekkel.
5: A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ilyen jellegű rendezvények kifejezetten sikeresek. Tavaly egy hasonló állásbőrzét követően mintegy 600 embernek sikerült elhelyezkednie. Erdmann Elvira, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szakmunkatársa.
17: Több mint 100 szabad munkahelyet kínálnak. Igazán nagy lesz a szabad munkahelyek kínálata, gyári munkásokat keresnek, vendéglátóipari, építészeti szakmában, CNC gépkezelőket, sofőröket és még sok mást. Az volt a célunk, hogy itt egy helyen a munkaadókat és a munkanélkülieket, hogy egy helyen találkozzanak. A munkanélküliek több helyen át tudják adni az életrajzot, és úgy pályázni a szabad munkahelyekre. Munkaadók viszont le tudnak bonyolítani egy rövidebb állásinterjút is, és esetleg már ki is választani azokat, akiket fölvennének munkaviszonyban.
5: A munkakeresőknek a következő hetekben is lesz lehetőségük személyes találkozókra. A következő állásbőrzét október 20-án Kishegyesen, november 5-én pedig Szabadkán rendezik meg.
2: Választások 2026.
4: A 2026-os választási kampány keretében Bács-Feketehegyre látogattak a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjelöltjei és a párt tisztségviselői. A jelöltek olyan helyi vállalkozásokat kerestek fel, amelyek a Prosperitáti Alapítvány támogatásával fejlődtek. A látogatás lakossági fórummal zárult. Paracki László és Annus Beatrix összeállítása.
18: A bácsfeketehegyi Pipacs Villa Panzió nevét nem csak Vajdaságban, hanem Magyarországon is ismerik, hiszen a családi vállalkozás közel 49 évvel ezelőtt indult. Kelemen Kornélia édesapja ugyanis 1978-ban vásárolta meg azt a területet, amelyet pipacsok borítottak, és ez adta az ötletet, hogy Pipacs legyen a neve az étteremnek, amely családi vállalkozásként indult el. Kelemen Kornélia a Villa Pipacs tulajdonosa.
19: Elmúltak az évek, az objektum is eléggé elhasználódott, hogy mondjam azt, és pont nagyon jókor jött a Prosperitátinak ez a kiírása, mivel hogy pont akkor kellett egy ilyen nagy felújítást csinálni az épületen, úgyhogy mi háromszor is pályáztunk, úgyhogy nyertünk sikeresen egy szobafelújítást, tehát 14 szobánk van, ezt a 14 szobát újítottuk föl teljes bútorzattal, és mindegyik szoba fürdőszobát kapott.
18: A Feketicsi megy a falu jelképe, amelyből a Horkai család lekvárt, ecetet, bort, likőrt és pálinkát is készít. A gyümölcstermesztés hagyományát generációk viszik tovább. Horkai Zsolt, bácsfeketehegyi vállalkozó.
20: Az elmúlt években nagyon sok segítséget kaptunk a Prosperitáti Alapítványtól, úgy, mint a szántóföldi növénytermesztésben, ugye a géparkot elég jó sikerült lecserélni, de nem utolsó sorban ugye a megyfeldolgozásra is sikerült egy kollégámmal közösen ugye a gépeket beszerezni, megvásárolni, és az elmúlt években sikerült egy fűnyíró traktort, egy permetezőt, egy gyümölcsrázót is beszerezni, ami nagyon megkönnyíti a gyümölcsbetakarítást.
18: A bácsfeketehegyi könyvtár 1869 óta működik. Az 1866-ban alakított olvasókörből nőtte ki magát ifjú Kozma Lajos református lelkésznek köszönhetően, és 2009. június 13-án az ő tiszteletére vette fel a Kozma Lajos nevet. A 12 000 könyvvel rendelkező könyvtár 2020-ban költözött jelenlegi helyére a Bányai János Irodalmi Alapítvány épületébe. Csordás Katalin, a Kishegyesi Könyvtár igazgatója.
21: Irodalmi esteket szervezünk, könyvbemutatókat, közkedveltek nálunk az ismeretterjesztő előadások is, tehát akár orvosi témában, illetve a gyerekeket, illetve idősebbeket is bevonza az úti élménybeszámolók, azokat is szeretik, de például szakkörfoglalkozást is indítottunk, most ősszel azok is beindulnak, illetve például a ringató foglalkozások is Bács-Fekete-hegyen itt zajlanak a könyvtár épületében.
18: A kultúrotthon termében a képviselőjelöltek válogatást tekinthettek meg a szakkörprogram keretében készült munkákból, majd lakossági fórumot tartottak. Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselőjelöltje.
1: Itt a tömbben, Kishegyes községben és jó magam elsősorban a választások fontosságáról beszélek, illetve hogy vegyük komolyan az október 25-ét, hatalmas lesz a részvételi arány a parlamenti választáson, és a magyar parlamenti frakció csak akkor tud, a VMS-es frakció csak akkor tud megmaradni Belgrádban, ha valóban mindenki hozzáteszi a saját részét, és a nagy részvételi arány ellenére mi, vajdasági magyarok is sokan leszünk ott, és bekarikázzuk az ötöst.
18: A lakossági fórumon az érdeklődők közelebbről is megismerhették a VMS helyi jelöltjeit.
4: Egyetlen komoly politikai párt sem működhet fővárosi jelenlét nélkül, mondta dr. Pásztor Bálint Belgrádban. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a párt belgrádi szervezete által rendezett lakossági fórumon beszélt ennek fontosságáról. Pető Attila és Sós Georgina összefoglalója.
6: A Vajdasági Magyar Szövetség belgrádi szervezete idén fontos évfordulót ünnepel, mondta a lakossági fórumon Nebojsa Marjanovics, a szervezet elnöke. Többek között ez a belgrádi szervezetünk fennállásának 15. évfordulója alkalmából tervezett ünnepség bejelentése is volt, valamint felidéztük, hogy az alapító szűkebb kör már 20 éve működik együtt a Vajdasági Magyar Szövetséggel. Ez kiváló alkalom volt arra, hogy eszmét cseréljünk az elmúlt 15 év párt munkájáról. A rendezvényen Tóbiás József, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje is szólt az egybegyűltekhez. Szerinte október 25-én a VMS támogatása a közösségért végzett munka folytatását és a vajdasági magyar közösség erősítését szolgálja.
22: A Vajdasági Magyar Szövetségre azért lenne a legfontosabb szavazni, mert hogy a belgrádi érdekképviseletet megtartsuk, hogy egy erős érdekképviseletet, azért, hogy meg tudjuk tartani a frakciónkat is.
6: Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke kiemelte, hogy a párt belgrádi szervezetének tagjai immár 15 éve küldetést teljesítenek, hiszen a magyar gyökerekkel rendelkező és a normalitás értékeit valló embereket is összekötik. Hangsúlyozta, hogy a belgrádi szervezet bizonyítja, a VMS nyitott, nem kirekesztő párt, amely nem csak a vajdasági magyarok, hanem a szélesebb közösség érdekeit is szem előtt tartja. Mint mondta, nem múlhat el úgy választási kampány, hogy Belgrádban ne tartsanak lakossági fórumot.
23: Egyrészt ezzel a belgrádi magyaroknak a fontosságát hangsúlyozzuk, másrészt pedig mindenkinek a fontosságát, akik számára lényeges a magyar-szerb kapcsolatoknak az alakulása. 2011 óta a VMS-nek van belgrádi szervezete. Ritkábban jutok el ide lakossági fórumra, mint ahogy azt talán jó lenne, vagy mint amit elvárnának, de azért fontosnak tartom, hogy időről időre beszélgessünk, és hát továbbra is elmondhatom azt, hogy az egyik legaktívabb szervezete a Vajdasági Magyar Szövetségnek a belgrádi, amely folyamatosan fórumokat tart, közéleti esteket, és egy komoly magyar színfoltja ez a belgrádi politikai és kulturális életnek.
6: Dr. Pásztor Bálint a lakossági fórumon arról beszélt, hogy szerinte egyetlen komoly politikai párt sem nélkülözheti a fővárosi jelenlétet. Hozzátette, hogy egy párt sem lehet sikeres, ha szűk, regionális és nemzeti keretek közé zárkózik.
2: Választások 2026.
4: Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színházban vendégszerepelt a topolyai Fosszilis Mosolycsalók középiskolás korosztályú csoportja. Roald Dahl híres fekete humorú bűnügyi novelláját, az Áldozati báránycombot mutatták be. Balázs Andrea és Annus Beatrix beszámolója.
18: A topolyai Fosszilis Mosolycsalók színjátszó közösség középiskolás korosztályát Jankovics Andrea színész rendező vezeti, aki a fiatal színjátszók nevelésében és színpadi munkájában is meghatározó szerepet vállal. Rendezésében a darab rendkívül izgalmas és különleges formát kapott. Az interaktív krimiben a nézőteret magán a színpadon helyezték el, így a közönség közvetlen közelről élhette át a történetet. Jankovics Andrea rendező, a Fosszilis Mosolycsalók színjátszó közösség vezetője.
24: Óriási koncentrációt igényel, és minden mozdulatnak, minden tekintetnek óriási hangsúlya van, úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy az ember mit csinál a színpadon, nagyon oda kell figyelni. Igen, nehéz, de úgy gondoltam, hogy ez most ennek a csoportnak egy valódi kihívás, de mindig szeretem egy picit a lécept följebb emelni.
18: Tomik Eszter most középiskolás, 14 éve tagja a színjátszó csoportnak. Azt mondja, neki sokat segített a csoportmunka és a színpad.
3: Rutinom egyelőre még nincs ilyen komolyabb rutinom, viszont azt érzem, hogy évről évre egyre kevésbé izgulok a színpadon, egyre kevésbé remegek. Előtte, hát igazából, hogyha rutinnak nevezhető, akkor ilyen légző gyakorlatokat szoktunk csinálni, ugye a takarásban meg bebeszélünk, ilyen mondókákat mondunk, úgyhogy igen.
18: Az előadás az amatőr színjátszás fiatal alkotóinak lehetőséget ad arra, hogy egy novella történetét színházi eszközökkel közvetlenül a nézők előtt bontsák ki. A produkciót a 2026-os Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók találkozóján a legjobb új formákat kereső előadás díjával ismerték el.
7: Sport.
4: A Las Vegas-i U23-as világbajnokság döntőjében küzd majd Újhelyi Evelyn, a magyar kanizsai székhelyű Vajdasági Birkózó Akadémia sportolója hihetetlen küzdelemben az utolsó másodpercekben győzte le az Európa bajnok ukránt, így biztosítva helyét a fináléban. Az U23-as birkózó világbajnokságot október 12-e és 18-a között az Egyesült Államokbeli Las Vegasban rendezik. Szerbiát 5 birkózó képviseli majd. Evelyn világbajnoki döntőjét hajnalban rendezik. A pontos idő 16 óra 26 perc, híradót hallottak.
7: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van, az előrejelzések szerint október 21-ig Szerbia szerte túlnyomóan napos idő várható, kevés vagy mérsékelt felhőzettel. Én mára köszönöm szépen egész napos megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától Dédic Szuzanna várja önöket friss hírekkel, további szép napot kívánok, a viszonthallásra.
8: Aktuális információk, retrós lágerek, Szabadkai Magyar Rádió, 107,1.

0: Könnyed témák, retroslágerek, 16 és 20 óra között.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A körhinta forog tovább.
3: Tóth Gabi énekesnő után ismét forog a körhinta. Köszöntöm Önöket. Elhozzuk ebben a műsorban a legjobb slágereket, illetve 18 órától a Gárdi Gábor szerkesztésében aranyalbum szól majd itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. És a zenék mellett természetesen nem maradnak fontos információk nélkül sem. Minden órában rövid aktuális hírekkel jövök, de érkezem még közérdekű információkkal és jó programajánlatokkal is. A mai nap érdekessége egyébként, hogy több világnap is kapcsolódik október 15-éhez. Ma van a Fehér Bot, a Vakok és a Gyengén Látók nemzetközi napja 1988 óta, de a Falusi Nők világnapját és a Kézmosás világnapját is ma tartjuk, továbbá pedig az Ölelés világnapja is ma van, úgyhogy ha tehetik, öleljék meg ma a családtagjaikat, a barátaikat, vagy valakit, aki fontos Önöknek, ha még eddig nem tették meg. Én úgy gondolom, hogy néha egy ölelés többet mond minden szónál. De tartsanak velünk a délután folyamán, és ha van bármilyen hozzászólásuk, üzenetük a műsorhoz, írják meg Facebookon, vagy SMS-ben, esetleg Viberen a 066-36-36-33-as számra. A mikrofonnál Csernai Panna, az adás gördülékeny menetét pedig Masa Dávid biztosítja. Kellemes rádiózást, forogjon a körhinta!

0: Ajánló következik. 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzi sütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon Televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon Televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
1: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik. Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Reklámot hallottak.

0: nélkül. Körhinta.
1: Örögjenek velünk hétköznaponként a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Körhinta.
0: Black or White, Michael Jacksontól hallhattuk az imént, és a folytatásban pedig most megnézzük, mi a helyzet a határokon és az utakon. Nos, jó hír, hogy nincs sor, vagy nagyobb torlódásra most nem kell számítani a magyar-szerb, illetve a szerb-magyar határátkelő helyeken. A legfrissebb információim szerint mindenhol átlagosan 10-15 perc a várakozási idő. Ami pedig az utakat illeti, Kis-Bosznia környékén Szabadka felé civil autóval radaroznak a rendőrök, úgyhogy vezessenek óvatosan és körültekintően, valamint most érkezett az üzenet, hogy Szabadkán a tűzoltóságnál is leálltak és ellenőrzik a forgalmat a rendőrei, úgyhogy körültekintően vezessenek és tartsák be a közlekedési szabályokat, mint amit mindig hangsúlyozok is, hogy ne csak akkor, ha rendőrt látnak, hanem mindig. Most éppen 16 óra 45 a pontos idő, hamarosan kerek órán érkezem rövid hírekkel, aztán folytatjuk a körhintát.

0: A 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Reklám következik.
1: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
2: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Reklámot hallottak.
7: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.
9: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban, a mikrofon előtt Csernai Panna. Történelmi mélypontokat ér el a Duna vízállása, és a tartós csapadékhiány miatt egyelőre nem várható jelentős javulás. A szakemberek szerint különösen kedvezőtlen helyzetet teremthet, ha a lehűlés az esőzések előtt érkezik meg. Újvidéknél az elmúlt 120 év legalacsonyabb vízszintjét mérték, Bezdánnál pedig a vízállás megközelíti a -2 métert. A 16. Leópápán elvégzett rutinvizsgálatok eredményei megfelelnek az előírtnak. A mellkasröntgen a megoperált tüdő jó ütemű felépülését mutatja, közölték az egyházfőt követő orvoscsoport vezetői. A közlemény hozzátette, hogy 16. Leó önállóan végzi hétköznapi feladatait. Az alkalmazott gyógytorna kezelés teljes körű motoros tevékenységekre terjed ki, és összességében a műtét utáni felépülés a várt szerint halad. A szentszéki szóvivő hangsúlyozta, hogy a Gemelli klinikán lábadozó pápa újraindította munkatevékenységét. Folytatódnak az útburkolat felújítási munkálatok Szabadkán, ezért október 16-án, pénteken, 7 és 17 óra között több útszakaszt is teljesen lezárnak a forgalom elől. A Strossmayer utca korábban tervezettől eltérően továbbra is zárva marad, noha eredetileg úgy volt, hogy csak október 14-én és 15-én nem lehet majd rajta közlekedni. A lezárás a Maxim Gorki utcától a Mátkovukovics utcai körforgalomig tart. Emellett a Szabadka és Békova közötti úton a Vám termináltól a Békovai körforgalomig, valamint az első felkelés utcában egy 700 méteres szakaszon is teljes útlezárásra kell számítani. A járműforgalmat alternatív útvonalakra terelik. A munkálatok befejezését követően visszaáll a megszokott forgalmi rend. Végül pedig az időjárás. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős, csapadékmentes időre számíthatunk. A hajnali minimumok 4 és 8 fok között alakulnak. Holnap pedig a hűvös reggelt követően kellemesebb időre van kilátás a térségünkben. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 17 fok között alakul.
10: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.
11: Társadalmi célú felhívás.
12: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
13: Média támogató
12: a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Reklám következik. Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítő kis csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DOO.RS 069 123 35 15.
2: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
3: Reklámot hallottak.
4: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
3: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié. Mindenkié.

0: Könnyed témák, retro slágerek, 16 és 20 óra között.
1: A körhinta forog tovább.
2: Különleges kiállításra invitálom a körhinta hallgatóit, ugyanis eddig nem látott Picasso grafikákat mutatnak be szombaton a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban, a múzeumok őszi éjszakáján. A Drága Barátom Picasso című kiállításon műtárgyvédelmi okokból több alkotást lecseréltek, így a látogatók új műveket is megtekinthetnek. A tárlaton óránként vezetést tartanak, a Picasso fekete-fehér csíkos pólójában érkezők pedig féláron kapnak belépőt az esti programokra. A múzeum különféle játékokkal és kihívásokkal is várja a látogatókat. A Fekete Házban a folk fashion kiállításhoz kapcsolódó ruha bemutatókat, valamint zenés-táncos tárlatvezetéseket rendeznek. A program részeként a látogatók szegedi történelmi legendákról is hallhatnak, többek között a város alatti titkos alagutakról és a szőregi csatához kapcsolódó történetekről. Továbbá pedig a Kassa galériában Kassa Eszter személyes emlékein keresztül idézi fel édesapja Kassa János művészetét és örökségét. Ha valaki szombatra még nem tervezett programot, annak érdemes lehet ellátogatnia a Szegedi Móra Ferenc Múzeumba, bővebb információkat pedig olvashatnak a múzeum honlapján. És mi pedig most zenélünk tovább, jön Led Zeppelin.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Nálunk nem haltak ki a rock dinoszauruszai. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Görhinta az élet, üljön fel velünk rá!
1: A 107,1 MHz-en.
2: Így igaz, üljenek fel a körhintára, hiszen a jobbnál jobb slágerek szólnak itt nálunk. És most pedig 17 óra 41 a pontos idő, ez időben mindig a Pannoner TV műsorát ismertetjük a hallgatókkal. Ez most sem lesz másképp, ha kíváncsiak arra, hogy a nap hátralévő részében még milyen műsorokkal készült a Pannoner TV, akkor figyeljenek, mondom a részleteket. Nos, éppen híradó megy, majd 18 óra 10 perctől közügyek hírháttér műsor, utána kalamár is, majd 19 óra 30 perctől szubjektív, melyben a vendégek Gubena Ábel és Huszár Ádám, hiszen új papokat szenteltek fel Szabadkán. Ez a téma is, erről beszélgetnek a műsorban. 20 órától híradó, majd pedig élő örökség, egy magyar művészeti műsor, aztán építészeti magazin, 21 óra 35 perctől jóformában egészségügyi magazin, utána jövőprojekt tudományos magazin, végül pedig közügyek hírháttér műsor ismétlés és híradó ismétlés lesz látható a TV képernyőjén. Ami pedig rádiónkat illeti, most zenélünk még egy picit tovább, majd kerekórán érkezem rövid hírekkel, utána pedig Agárdi Gábor szerkesztésében aranyalbum lesz hallható. Tartsanak velünk!

0: Köszöntjük. A 107,1 MHz-en. Hello. Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Reggeltől estig.
2: Dalok, melyeket szerettünk.

0: ajánló következik.
1: 13. Szárma Fesztivál a Topolyai Vásártéren október 24-én szombaton. Főzőverseny, kézműves és házi termékek vására, gyerekprogramok és kiváló zenei körítés. Fellép az Ortodox Kelc, a Rávnica Tambura Zenekar és a Grupa Csetiri, a gyerekeket pedig a Falu Kompánia és Báné Rosszics szórakoztatja. Részletek az esemény Facebook oldalán vagy a 024 713 515-ös telefonszámon. Ne feledd, a szárma összeköt! Az esemény főtámogatója Topolya község önkormányzata. 024 713 515.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. Nosztalgiázzon velünk.
4: A régi zenék hullámhosszán.
5: A régi zenék hullámhosszán.
6: A 107,1 MHz-en.
4: Ahol a régi zenék szólnak.
3: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 70-es években.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban, a mikrofon előtt Csernai Panna. Történelmi mélypontokat ér el a Duna vízállása, és a tartós csapadékhiány miatt egyelőre nem várható jelentős javulás. A szakemberek szerint különösen kedvezőtlen helyzetet teremthet, ha a lehűlés az esőzések előtt érkezik meg. Újvidéknél az elmúlt 120 év legalacsonyabb vízszintjét mérték, Bezdánnál pedig a vízállás megközelíti a -2 métert. A 16. Leó pápán elvégzett rutinvizsgálatok eredményei megfelelnek az előírtnak. A mellkasröntgen a megoperált tüdő jó ütemű felépülését mutatja, közölték az egyházfőt követő orvoscsoport vezetői. A közlemény hozzátette, hogy 16. Leó önállóan végzi hétköznapi feladatait. Az alkalmazott gyógytorna kezelés teljes körű motoros tevékenységekre terjed ki, és összességében a műtét utáni felépülés a várt szerint halad. A szentszéki szóvivő hangsúlyozta, hogy a Gemelli klinikán lábadozó pápa újraindította munkatevékenységét. Folytatódnak az útburkolat felújítási munkálatok Szabadkán, ezért október 16-án pénteken 7 és 17 óra között több útszakaszt is teljesen lezárnak a forgalom elől. A Strossmayer utca korábban tervezettől eltérően továbbra is zárva marad, noha eredetileg úgy volt, hogy csak október 14-én és 15-én nem lehet majd rajta közlekedni. A lezárás a Maxim Gorki utcától a Mátkovukovics utcai körforgalomig tart. Emellett a Szabadka és Békova közötti úton a Vám termináltól a Békovai körforgalomig, valamint az első felkelés utcában egy 700 méteres szakaszon is teljes útlezárásra kell számítani. A járműforgalmat alternatív útvonalakra terelik. A munkálatok befejezését követően visszaáll a megszokott forgalmi rend. Végül pedig az időjárás. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős, csapadékmentes időre számíthatunk. A hajnali minimumok 4 és 8 fok között alakulnak. Holnap pedig a hűvös reggelt követően kellemesebb időre van kilátás a térségünkben. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 17 fok között alakul.
4: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.
5: Tegyék meg tétjeiket!
6: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
5: Nálunk mindenki nyer.
6: Szórakozás tét nélkül.
5: Aranyalbum. Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép, a mikrofonnál Agárti Gábor. Amikor megjelent a Sztárom a párom című film Julia Roberts és Hugh Grant főszereplésével, akkor ismét felfigyeltek a brit Elvis Costellóra. A She, azaz az Ő című Charles Aznavour felvételt gondolta újra a produkcióhoz. Együtt zenélt Roy Orbisonnal és a Black and White Night koncerten több felvételen is közreműködött. Fúziós rockzenét játszott, más műfajokban is kipróbálta magát, és mindegyik jól állt neki. Az ő felvételeiből szemezgetünk.

Ray Charles több szerzeménye is úgy született, hogy összeveszett az aktuális szerelmével. Ilyen volt a Hit the Road Jack, vagy az Unchain My Heart. Azért szerették, mert átadta az igazi soul életérzést, a pörgősebb felvételeit kedvelték igazán, de az érzelmesebb balladáit is megszerették. Fiatalon heves volt, de mennyire jó, hogy így történt, mert a veszekedés szülte a fent említett dalait, a békülés pedig olyan felvételeket, mint a Georgia.

0: Aranyalbum.
1: 24 karátos slágerek.
0: Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Aranyalbum.
3: George Jones ikonikus hangját több kollégája is megirigyelte. Még Frank Sinatra is azt nyilatkozta, hogy bárcsak neki lett volna ilyen kellemes orgánuma. Demi Wynette-tel házasságban eltöltött viharos évei olyanok voltak, mint a hullámvasút. Megélték a magasságokat és a mélységeket is egyaránt. A magánéletben legalábbis. Egyik legismertebb dala a She Stopped Loving Her Today, amely száma halállal foglalkozik és a sírig tartó szerelemmel. Könyörögtek neki, hogy énekelje fel az említett dalt. Kis módosítással megtette. Maga sem hitte el, hogy ez a szomorú dal ilyen siker lesz. Sokáig élőben nem is volt hajlandó előadni, aztán kénytelen volt, mert a közönség követelte.

0: Frankie Valli különleges magas hangjával hódította meg a közönséget. Las Vegas legpatinásabb lokáljaiban szórakoztatta a nagy érdeműt a Four Seasons formáció kíséretében. Amikor már szólókarrierbe kezdett, akkor volt, hogy fellépésein egy hangnemmel mélyebben énekelt, mint a lemezein. De a közönséget ez egy cseppet sem érdekelte, hiszen a dalai és a személyisége minden alkalommal eladták a műsort. Az ő felvételeivel búcsúzik Agárdi Gábor.
1: Put it off any longer. I just gotta tell you, anyway.

0: Aranyalbum.
1: 24 karátos slágerek.
0: Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Aranyalbum.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. A mikrofon előtt Csernai Panna. Elégedetlenségének adott hangot a Szabadkai Mezőgazdasági Termelők Egyesülete, mivel továbbra sincsenek pontos információk a növénytermesztési támogatások második részletének kifizetéséről. A gazdák szerint az őszi vetés már javában zajlik, azonban még mindig nem tudni, mikor és mekkora összegre számíthatnak. Dragan Glamocsics ügyvivő mezőgazdasági miniszter februárban azt ígérte, hogy a támogatásokat az őszi vetés előtt folyósítják. Az Agrárkifizetési Igazgatóság október 12-i válasza szerint azonban a pályázati felhívást szeptember és november között teszik közzé, amint teljesülnek a megfelelő feltételek. A Szabadkai Egyesület szerint a bizonytalanság megnehezíti a termelés tervezését, ezért egyértelmű szabályokat, kiszámítható agrárpolitikát és a korábbi ígéretek betartását követelik. Történelmi mélypontokat ér el a Duna vízállása, és a tartós csapadékhiány miatt egyelőre nem várható jelentős javulás. A szakemberek szerint különösen kedvezőtlen helyzetet teremthet, ha a lehűlés az esőzések előtt érkezik meg. Újvidéknél az elmúlt 120 év legalacsonyabb vízszintjét mérték, Bezdánnál pedig a vízállás megközelíti a mínusz 2 métert. Több mint 1200 magyar nyelven tanuló harmadik osztályos diák fedezheti fel Vajdaság történelmi és kulturális értékeit a Magyar Nemzeti Tanács idei kirándulásain. Az ingyenes program keretében a tanulók egyik csoportja Újvidék, a másik pedig Nyugatbácska nevezetességeivel ismerkedik meg. A kirándulásokat október 13-a és 30-a között szervezik meg. A magyar kanizsai diákok ma reggel Újvidék felé vették az irányt. A program a magyar kormány és a Bethlen Gábor alaptámogatásával valósul meg. Folytatódnak az útburkolat felújítási munkálatok Szabadkán, ezért október 16-án pénteken 7 és 17 óra között több útszakaszt is teljesen lezárnak a forgalom elől. A Strossmayer utca a korábban tervezettől eltérően továbbra is zárva marad, noha eredetileg úgy volt, hogy csak október 14-én és 15-én nem lehet majd közlekedni rajta. A lezárás a Maxim Gorki utcától a Matkó-Vukovics utcai körforgalomig tart. Emellett a Szabadka és Békova közötti úton a Vám termináltól a Békovai körforgalomig, valamint az első felkelés utcában egy 700 méteres szakaszon is teljes útlezárásra kell számítani. A járműforgalmat alternatív útvonalakra terelik, a munkálatok befejezését követően visszaáll a megszokott forgalmi rend. Végül pedig az időjárás. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős, csapadékmentes időre számíthatunk. A hajnali minimumok 4 és 8 fok között alakulnak. Holnap pedig a hűvös reggelt követően kellemesebb időre van kilátás a térségünkben. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 17 fok között alakul.
0: Nézze a Pannon televízió hírműsorait híradó este fél hattól és 8 órától.

0: a becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Bonyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!
1: A gördeszkások világában merülünk el egy rövid időre. A valaha elért legnagyobb sebesség gördeszkán, lejtőn, figyelem, 151,83 km/h, amelyet a spanyol Diego Poncelet állított be. A rekordkísérletre a kanadai Quebecben került sor idén, szeptember 22-én. A kétszeres világbajnok downhill gördeszkás különben híres a nagy sebességű lejtmeneti versenyekről, valamint az olyan ambíciózus projektekről, amelyekkel a sportág határait feszegeti. Diego egy hivatalosan jóváhagyott downhill gördeszkával érte el ezt az eredményt, pontosan ugyanazon a helyszínen, ahol a korábbi rekordot 9 évvel ezelőtt felállították. Hát nem semmi teljesítmény, ehhez szerintem nem csak bátorság, hanem elképesztő technikai tudás és koncentráció is kell. Én azt hiszem, maradnék a jóval lassabb tempónál, a sebesség helyett a zene tempójára váltunk itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán, maradjanak velünk!

0: A 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

A jó zenék mellett természetesen mindenről tájékoztatjuk önöket. Most közérdekű információval folytatódik a körhinta, mivel holnap mérgesen zajlik az őszi nagytakarítási akció. Már 8 órától kihelyezik a nagyméretű hulladékgyűjtőket, tehát mérgesen a röplabda pályánál, a gyümölcsösnél, a híd után, a bal oldalon, a nyárfáknál, valamint Kisbaján a mérgesi úti buszállomásnál. A településen 5 köbméteres konténerekbe helyezhetik el a szilárd és nagyméretű hulladékot a lakosok, és mivel az akció egy napig tart, így holnap 17 órakor kezdődik a konténergyűjtés.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A

A műsor időnk lejárt, a körhinta végéhez értünk, de maradjanak velünk a folytatásban, hiszen ha csütörtök, akkor rádiódiszkó. A stúdióba érkezik Kis János Manu, és egészen 22 óráig tartsa fenn a hangulatot. Holnap délelőtt napindítóval kezdünk, Rafek Violetta szerkeszti, Agárdi Gábor pedig vezeti a műsort. A Mozaikban pedig én várom önöket. Sok-sok témával készülünk, ne maradjanak le és hallgassák a Szabadkai Magyar Rádiót. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a Körhinta csapata búcsúzik, rádiónk fős és felelős szerkesztője Dédis Szuzanna, az adásvezető technikus pedig Masa Dávid volt. Szép estét és további jó rádiózást kíván önöknek, Csernai Panna, a viszonthallásra.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: 70-es,
1: a 70-es,
2: és 80-as évek diszkós slágerei.
3: Retro diszkós slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a 80-as évek diszkózenéjét.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. A mikrofon előtt Csernai Panna. Elégedetlenségének adott hangot a Szabadkai Mezőgazdasági Termelők Egyesülete, mivel továbbra sincsenek fontos információk a növénytermesztési támogatások második részletének kifizetéséről. A gazdák szerint az őszi vetés már javában zajlik, azonban még mindig nem tudni, mikor és mekkora összegre számíthatnak. Dragan Glamocsics ügyvivő mezőgazdasági miniszter februárban azt ígérte, hogy a támogatásokat az őszi vetés előtt folyósítják. Az Agrárkifizetési Igazgatóság október 12-i válasza szerint azonban a pályázati felhívást szeptember és november között teszik közzé, amint teljesülnek a megfelelő feltételek. A Szabadkai Egyesület szerint a bizonytalanság megnehezíti a termelés tervezését, ezért egyértelmű szabályokat, kiszámítható agrárpolitikát és a korábbi ígéretek betartását követelik. Történelmi mélypontokat ér el a Duna vízállása, és a tartós csapadékhiány miatt egyelőre nem várható jelentős javulás. A szakemberek szerint különösen kedvezőtlen helyzetet teremthet, ha a lehűlés az esőzések előtt érkezik meg. Újvidéknél az elmúlt 120 év legalacsonyabb vízszintjét mérték, Bezdánnál pedig a vízállás megközelíti a mínusz 2 métert. Több mint 1200 magyar nyelven tanuló harmadik osztályos diák fedezheti fel Vajdaság történelmi és kulturális értékeit a Magyar Nemzeti Tanács idei kirándulásain. Az ingyenes program keretében a tanulók egyik csoportja Újvidék, a másik pedig Nyugatbácska nevezetességeivel ismerkedik meg. A kirándulásokat október 13-a és 30-a között szervezik meg. A magyar kanizsai diákok ma reggel Újvidék felé vették az irányt. A program a magyar kormány és a Bethlen Gábor alaptámogatásával valósul meg. Folytatódnak az útburkolat felújítási munkálatok Szabadkán, ezért október 16-án pénteken 7 és 17 óra között több útszakaszt is teljesen lezárnak a forgalom elől. A Strossmayer utca a korábban tervezettől eltérően továbbra is zárva marad, noha eredetileg úgy volt, hogy csak október 14-én és 15-én nem lehet majd közlekedni rajta. A lezárás a Maxim Gorki utcától a Matkó-Vukovics utcai körforgalomig tart. Emellett a Szabadka és Békova közötti úton a Vám termináltól a Békovai körforgalomig, valamint az első felkelés utcában egy 700 méteres szakaszon is teljes útlezárásra kell számítani. A járműforgalmat alternatív útvonalakra terelik, a munkálatok befejezését követően visszaáll a megszokott forgalmi rend. Végül pedig az időjárás. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős, csapadékmentes időre számíthatunk. A hajnali minimumok 4 és 8 fok között alakulnak. Holnap pedig a hűvös reggelt követően kellemesebb időre van kilátás a térségünkben. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 17 fok között alakul.
4: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panon.rtv.com-ra.

0: Radio Disco.
1: Ok.
2: A lemezlovas, Kis János.
0: Illetve szerénységem, Manu.

Szép jó estét kívánok mindenkinek, illetve szávasztok csütörtök este, most csütörtök estékét itt a 107,1-en, illetve a 107,9 MHz-en a Rádió Diszkon nevű műsor hallható. Ez egy olyan műsor, amely az egész világon követhető, ahol van, létezik internet kapcsolódási lehetőség. Éljetek ezzel a lehetőséggel, és még egy lehetőség van, 066 36 36 33 SMS-ben, illetve Viberen keresztül, csak is kizárólag írásban lehet jelentkezni, mit szeretnétek meghallgatni a Rádió Diszkon mai adásában, ami egészen este 10 óráig fog szólni helyi idő szerint. A régi pörgős ütős diszkófelvételekből lehet válogatni, ezek nagy előnyt élveznek. Jó magam, Kis János Manó vagyok, a keverőpult mögül Móra Tibor üdvözöl benneteket. Az első felvételt már ki is választottam, egy Rolling Stones felvételről van szó. Ez a Brown Sugar, a barna cukorról szól, de ne úgy gondoljátok, ez a barna cukor, ami a Dr. Eckernek valamilyen receptje. Annak, amikor Londonban jártam, akkor nekem kínáltak ott olyan gyanús pofák, hogy barna, do you need brown sugar, brown sugar, akkor kell-e brown sugar, barna cukor, kell a fennének a brown, barna cukor, mit kezdek én barna cukorra, nem igazán kedvem az édeset. Hát kisüt, hogy a barna cukor, hát tulajdonképpen nem is cukor, hanem a létező legolcsóbb kábítószer, amit az utcán lehet venni, de hát a Rolling Stones-ik ilyenek, ők voltak a csúnya gyerekek, a rossz gyerekek, a Beatles-ek voltak azok, akik a szerelemről énekeltek. Ettől függetlenül de a Rolling Stones-ok még mindig léteznek, több mint 60 éve. Az a Brown Sugar, ez volt az első nagy lemezük, legalábbis azt hiszem első, ahol az a kinyúltott nyelv volt a lemez, a nagy lemez borítóján, és ez egyfajta védjegye a Rolling Stones együttesnek. Hölgyeim és uraim, elindult a mai rádiódiszkó.

Azt hiszem, nem tévedek, ha azt állítom, hogy a következő felvétel az a kevésbé ismertek közé tartozik. Hát, ha már én nekem meg, akkor más is ismerheti, de a kevésbé ismertek közé tartozik. Magyarra lefordítva a dal címe, Izraeli kapcsolat.

A következő felvétel már el is indult, mert ilyen hosszú bevezetője van ennek a felvételnek, zeneszámnak. A Lala együttes felvételéről beszélünk. Lala lehet ismerni, mert nem először halljátok. Mert a dalnak van címe is. Mindjárt majd megfejtünk. Azt mondja, hogy Johnny. János Debrecenből jelentkezett, ő szereti ezt a felvételt meghallgatni. Szép estét kíván a Rádió Diszkó hallgatóinak. És már el is indult, ahogy szokták mondani, már csak egy pár másodperc, és belavágnak a lovak közé, mert ez a dal címe, Johnny! És megismételjük még egyszer a gyöngébe kedvét, azt, hogy Johnny! És ahogy szokták mondani, három a magyari, ezért mondom azt, hogy Johnny! Hát várjunk még egyszer, na tényleg legyünk benne egyszer is. Johnny. Igen, azt kimondta nélkül, is már megtanulta a szöveget. Hölgyeim és uraim, elindult a Lala nevű együttes felvétele.

Szép rádiódiszkosást itt a hallgatóknak, és jó munkát a stúdióban. Ezzel Babi üzenetében az egykori fiataloknak szeretek kedveskedni egy felvétele, és barátnőinek is, meg saját magának is természetesen. Azt a zeneszámot szeretné Babi meghallgatni, amit Leanne Ross és Mood One közösen adnak elő. A Game of Love, hát valami szerelmi játékról lesz szó a következő pár percben.

A következő zeneszámot a Barabasz nevű együttes fogja előadni, így Erika nevű hallgatónká kérésére. Kedveli, szereti ezt a zeneszámot, szép emlékeket idéz fel benne. A White Safari, What Safari című nagylemezünkön található a Woman című felvétel, mert nem a címadó dalt pörgetük legtöbbször az Amfora lemez Kuba Palicson, hanem pont ezt a most következő Woman című zeneszámot.

Egy olyan felvétel következik a Bay City Rollers nevű együttes eladásában. Emlékszem annak, hogy a kislemezt először lepörgettem a diszkóklubban, úgy első hallásra is akadtak velem együtt, akik elkezdték már dúdolni a zeneszámnak a refrényét, amikor egyszer, kétszer, harmadszor mondták a Bay City Rollersék a dal címűző Manyana, akkor már dúdolták velem együtt, aznap persze legalább két-háromszor lemehetett a felvétel, abban az időben az volt a szokás, ha valami új volt és jó volt, az többször is leengedtük egy este a diszkóklubban, és volt, aki megkérdezte tőlem akkor, tulajdonképpen mit jelent az, hogy Manyana, fogalmam sincs, mert abban az időben nem volt internet, meg Google kereső, hogy utána nézzük, azt sem tudtam, milyen szótárat kellene fellapozni, megtudja, mit jelent az, hogy Manyana, most már régóta tudom, hogy spanyol szótárat kellett volna fellapoznom, mert a Manyana spanyol azt jelenti, hogy holnap.

Egy olyan felvétel következik, most először a szabadkai MVM lemezklubban engedtem először. A Montana Sextetről van szó, szóval nem diszkó felvételekről voltak ismertek, inkább más zenestílusban voltak jelesek, de megjelent ez a Who Needs Enemies With A Friends Like You, kinek van szüksége ellenségre, akinek ilyen barátai vannak, mint ahogy ti vagytok. Hát az első hallásra, amikor elkezdte, hát a jó egyperces bevezető, csak kétszer-kétszer engedtőleg, később levágtuk azt a unalmas bevezetőt, és csak azt a részt engedtük, mindegy, most is azt fogom tenni, ami már táncolható. Tehát Montana Sextet következik, és az a dal címe, hogy kinek van szüksége ellenségre, akinek ilyen barátai vannak, mint ti vagytok.

Kovalcsik József az állandó rádiódísz hallgatók közé tartozik. Szép estét kíván mindenkinek, aki ezt a műsort hallgatja. Felsoroltál egy pár felvételt, kedves József, hogy miből lehet válogatni. Hát itt van nálam kézni az It Takes Me Higher című felvétel, amit szeretné meghallgatni.

Pörgős egyvel következik a retropartika, jól lehet rázni a rongyot, hogy honnan tud, ott voltam, láttam nem is egyszer, hogy a Gypsy Maniára, mert ez a dal címe, az egyvelek címe, mit csináltatok?

Iba is jelentkezett. Szép jó estét kíván a fiúknak a stúdióban. Haza Tibi és Jómagam vagyunk, és ezen kívül a Rádiusz hallgatóinak. És Tony Orlando felvételét szeret Iba meghallgatni. Kopolyk háromszónak, three times.

0: Szlaszki Mihály is jelentkezett, szép jó estét, kíván mindenkinek, egy jó ritmusú zeneszámot szeretem meghallgatni, Adriánit Jelentánótól. Mihály, meg is nevezte, melyik lenne az a zeneszám, hát megpróbálom helyesen kiejteni a dal címét. Prisen Kolinensinan Csúszol, az én szótáram szerint ilyen szó nem létezik az olaszoknál, de ki tudja, Adriánit Jelentánó mit akart ezzel mondani, vagy illetve milyen gyógyszerek alatt volt, amikor kiadta ezt a felvételét. Minden esetre Mihály kérésére ez a dal szól.
1: Prison cold and ain't the night too old.

Műsoridőnknek ebben az első órában még egy felvételt tudunk meghallgatni méghozzá Ibolya Korponaitje kérésére, egy Cyndi Lauper felvételt, aki szép estét, jó rádiódiszkózást kíván mindenkinek, és a She Bop című dalát szeretné meghallgatni.

Mai műsorunk második órájában járunk, József kérésére fogjuk lepörgetni azt a felvételt, melynek a becsületes neve így hangzik, Kumparasita Dance, de ez az a felvétel zene számít annak ide a diszkoklubban, mint diszkotangot kértétek tőlem, és itt tudtam, miről van szó, akkor ezt a dalt engedtem, Kumparasita Dance.

A következő zeneszám egy kis zöld táskáról, szatyorról szól, Szűcs Rózsa kérésére fogom lepörgetni ezt a George Baker felvételt.

Peti Brown felvétele következik. A dal a nagy almáról szól. Mi is ez a nagy alma? Hát tulajdonképpen New York városának a becene, vagy miért pont nagy alma, Big Apple, nem tudom, de erről lesz szó.

A Csantevéri Billiárdosok az állandó rádiódiszkolgatók közé tartoznak, ma is jelentkeztek, és társuknak, Nandinak egy szuzilény felvétellel kívánnak mielőbbi javulást. A dal címe, amit választottak, Harmony.

Sandy Wilson felvétel a következik Virág nevű hallgató kérésére. Üdvözletét küldi a rádiódiszkó hallgatóinak, és azt a felvételt szereti tőle meghallgatni, melynek az eredeti címe így hangzik: Give me your love tonight, ma este, ma éjjel, add nekem a szerelmedet.

A következő zenékérés, amit teljesíteni fogok, SMS oldalunkra teljes egészében szerb nyelven futott be Páták aláírása. Valamikor együtt dolgoztunk a Lezonitban, az sem most volt. Amit szeretem meghallgatni, az a Voyage Voyage című felvétel.

Laci Zentáról jelentkezett, üdvözlet mindenkinek. Külön zenei kérése most nincs, hallgatja a műsor, de múlt csütörtökön kérted Luisa Fernández felvételét, a Granádát. Hát bízom benne, hogy Luisa Fernández még mindig a kedvencet közé tartozik. Most erősítésként ott van mellette Peter Kent is. A dal címe I-túl, az I az egy Y, hogy mit jelent, nem tudom, de jól hangzik.

Időközben befutott egy üzenet Rózsa aláírása, ami ő szerinte az ító azt jelenti, hogy te vagy az igazi. Nem is a rossz helyezett. Dr. Alban felvétele következik a Sing Halleluja Puszta Mérgesi Csipet csapat tagjai kérésére, akik augusztusban és szeptemberben is ott voltak Palicson a Rádiódiszkó élő adásában, és egy olyan zenét kérnek tőlem, ahogy ők írják, amit szívesen meghallgatnának a következő retro diszkó este. Addig még egy párat kell aludni, de most már itt van a Dr. Alban.

És most egy olyan felvétel következik, ami az élő rádiódiszkadásban is elhangzott, meg volt neki a közönség sikere, nem is akármilyen, hazánk szülöttet adta ki ezt a felvételt, név szerint Georgia, aki tulajdonképpen pontosabban Kishegyesről származik, most Ausztráliában van, és a 80-as évek hangulatát próbálja felidézni ez a Georgia felvétel, melynek a címe Golden Sunset on the Aegean Sea, aranynaplemente az égei tenger fölött.

ska ritmusba folytatódik a rádiódiszkó mai adás. Egy időben ez volt a divatos ritmus, a ska nem túl sokáig tartott, de volt idő, amikor ez volt a népszerű, és aztán játszották a lemezlovasok. Következik egy olyan együttes, ami ilyen ritmusban fogja előadni a zeneszámjukat. Lou and the Hollywood Bananas, ki tudja milyen szer hatás alatt voltak, amikor ezt a nevet választották maguknak, mert azt jelenti ezt, hogy Lou és a hollywoodi banánok. De a dal címet az már érthető, Jerry Hope.

Egy Modern Talking felvétel következik Ibolya kérésére. A dal lényegében arról szól, hogy egy hölgy nem a gyémántoktól lesz hölgy, ami a fülében, illetve a nyakában lógnak, hanem valami más kell ahhoz, hogy valaki, hogy egy hölgy, hölgynek számítson.

Egy olyan felvétel következik, mert még egy zeneszámot tudok belepréselni a Rádió Diszkó mai műsoridejébe, ami azt hiszem egyik az legelső felvételeknek volt, amit valaha is leengedtem, mint lemezlovas, akkor még zöldfülű lemezlovas voltam. Mikor is volt ez? Nem is a múlt évszázadban. Képzeljétek el, még a múlt évezredben engedtem először ezt a Les Humphrey Singers felvételt, melynek a címe Rock My Soul.

Kedves hallgatóink, ennyi fér bele a Rádiódiszkó mai műsor idejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok csütörtök esti kikapcsolódásnak. Rádiódiszkó ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben, de mi már korábban is találkozhatunk. Csak kettőt kell aludni, és itt a szombaton ez a hullámhosszon, ugyanebből a stúdióból a slágergyár lesz hallható 14 és 20 óra között. Valamivel lassúbb ritmusban zajlik ott az élet, de 6 órán keresztül ott is lesz zeneszámokat kérni. Jó magam, Kis János Pano volt, van technikai munkatárs, Móra Tibor a keverőpult mögül üdvözöl benneteket, de a pontos időjelzés után is lesz itt adás, ugye ne menjetek messzire, maradjatok halló távolságban, és egy zenei válogatás következik a reggeli műsorkezdésig, aki velünk tart, jó vételt, jó szórakozást. Mára tőlem ennyi, szavaztok, jó éjszakát!

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél.
3: Motor!

0: a régi slágerek hullámhossza 107,1.
1: SMR.
2: Csak retro.
3: Yeah.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: 70-es,
1: 80-as és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Lettem. 107,1.
0: Mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.

0: stresszes nap után lazítson,
1: lazítson, lazítson, lazítson.
0: A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
2: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

Kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: lebegjen velünk a nosztalgia hullámain.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

azt szeretném mondani, így egyszerűen.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1.
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez a

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Kettő óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Ha ön kedveli az exjus slágereket, akkor
0: álljon meg egy dalra,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.